0: mi éppen nem öl meg a szívod életmentőnek.
1: Kevés fém, nehéz game. Elég fém, nehéz fém. Kevés fém, nehéz game. Elég fém, nehéz fém. Kevés fém, nehéz game. Elég fém, nehéz fém.

0: komolyan mondta. Eleget leszünk még a kis szobába, ben. A lábunk alatt úgyis visszaáll a rend. Hadd akadjanak most ki a szejzmok áfok, amíg megszűnik az összes lába pislogása le.
1: Aki leng a ház, az ember esik kell. Fejreállt a világ velem is, nem csak a tesákkal. Lesegeltem nem egyszer, értetlen álltam. Miért élet, miért nem egyszer? Később kiderült, nem élet voltam, csak egy akásztal. A ház kileng, ahogy újra belekap a nagy szél. És mindenért hálás vagyok, semmiért se haragszol. Különös hullámvasút, amivel újra körbeér. Már ki tudja hanyagszor, volt amikor borult a terv. És csak te tartottad bennem a lelket, mint a vihar. Felhőt nem vonultak el, majd én benned. Tudhatod már, hogyha rossz a kedved, mindig van a tartalomban. Valami elborult a kert, figyelj, szépen sütana. Semmi sude már, csicsereg a sok gondtalan madár. Micsoda zsibaj, hívogatod a rodakintatár. Itt akadt

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómától nyugatra, az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehéz gépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánusz ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. A WWF szerint a globális széndioxid kibocsátás 70%-áért a városok felelősek. A szervezet 2026-os One Planet City Challenge klímavédelmi programjába 380 város, köztük 6 magyar is nevezett. Az OPCC hazai győztese Ajka lett. A döntnökök vizsgálták a tervek tudományos megalapozottságát, és hogy sikerült-e a fejlesztésekben összhangba hozni a lakosság és a természeti környezet érdekeit. Ajka az elmúlt években épületek energiahatékonyát tételével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és a Zöld Világ környezettudatossági programmal járult hozzá a fenntartható városi működéshez. A Tornapatak medrének rekonstrukciója pedig a természetvédelmét, értékeinek megőrzését szolgálja, írja a Sokszínű Vidék.
2: Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak, írja The Guardian. A július 1-én induló SolarShare nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kedvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Sziasztok! Tilos Rádiót halljátok, FM 90.3 vagy weben tilos.hu. Felkelők adása. Az eheti műsorban egy rég hallott páros, az Iron County Boys fog szerepelni 2 órában, Agnus és Lélekrendész párosa, éteri jazzy lebegés.

0: Végtére is mi költők voltunk. Nem mehetünk akárhová, de bárhová, igen. Egy új, egy sohasem volt világba, igen. Mondjuk a hold és a nap közé.
1: Mondjuk Japán
0: és a hold közé. Nakunk.

0: kocsiban sétálunk, nappal alszunk, éjszaka mulatunk, írjuk a csodás lesekre,
1: estjük az édes képeket,
0: fújjuk a szivárványos szappan buborékokat.
2: Ó,
0: lakunk szipász!
3: Here now, how to create beats by cutting old-fashioned records.

lélek. Aki nincs itt velem, bosszal szemét a kötek pénzem, ezért hogy a tékért engem követnének, de ha marad értéke a regeszmének. Vajon mit mondana anya, hogyha egy marék ételene a kezembe, amikor a szarép ér el, és nem kellene baszakodniuk a mértékkel. Aki itt van velem, odaadom neki, amit kaphat, de ha marad az igazság, akkor alig vannak, meg amár szólalok, teret adok a visszhangnak. Vajon mit mondana anya, hogyha a gyerek félne? Most így szemed aplikátjában a szemed fénye, lassan eszegetek meg a gerisztelem férge. Aki féreg, jöjjön közelebb, neki is helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne? Felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkották a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves kérlek, úgy bekölelnélek, de én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek és visszahozzam a kötek pénzem. Vajon mit mondana anya, hogyha egy kötek pénzzel egyszer hazatérnék, de megölelnélek, ez a maradék ész, meg egy öreg lélek.

0: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Júniusban ásott halom északi határának erdőszélén végleg elpusztult a rúzsafa. A 200-220 éves szürke nyár tájékozódási pontként segítette a szabadkai vásárra igyekvőket. A népi emlékezet szerint lombkoronája rejteket adott a pandúrok elől menekülő betyárvezérnek. Ezért a fa matuzsálemnél találkoztak a Rózsa Sándor fesztiválok hagyományőrzői is. Dacolt a tápanyag szegény talajjal, túlélt vihart és villámcsapást, bár a helyiek gondosan öntözték, ágai egyre csak száradtak. Madárfészkek otthona, számos erdei rovar, köztük a most a törzsének bontásába kezdő hantyák búvóhelye volt. Elszáradt ágait a közeli közút biztonsága érdekében eltávolítják, ám gondoskodnak emlékhelyének méltó megőrzéséről, számol be a sokszínű vidék.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig. Ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: milyen az elvonás? Milyen az elvonás?
1: Nagyon rossz. Mindened fáj, a fejed, agresszív vagy, a depressziós vagy, ingerült. Egyszerűen annyira rossz ez a fájdalom, hogy nem bírod. Szó szerint mondom, nem, egyszerűen nem bírod. Én rám, amikor így rám jön, elájulok. Elájulok szó szerint. Ez a fájdalom szó.
2: Szóval
1: ennyire súlyosan ment. Főleg, ha valaki így hozzá van szokva, így durván, amit én mondjuk, hát annak kín az élet. Tényleg, annak kín az élet.
3: Jó, éppenséggel tök jó lett volna, mert aki annak soha semmi gondolom
2: azóta volna. Semmi izényítsi törvényel nincs
3: ezt. Soha semmi gondolom lett volna.
2: Akkor pont, amikor ki a megszedett, akkor sajnos ő.
3: De 30 millió volt
2: kártéban. 3 évre én magad hallottam egy adagyakával egy kis gyerekkel, 17 évesen se kellett volna dolgozni. Ő meg annyira nem képes, hogy elmenjen dolgozni. Én dolgoztam, fizettem albérletet, bölcsödébe járt. Ők meg annyira nem képesek, 18 évesek, hogy dolgozzanak, hogy valami, vagy iskolába járjanak, vagy valami. Nekünk csak az volt a kérésünk, hogy járjon rendesen iskolába. Amiben tudunk segíteni neki, de nem lehet úgy, hogy mi. Én eltartom, hogy dolgozok, segítünk neki, ő meg csak pereszti, meg a lány is. Hát
3: nézzük el, ha már kell egy kis feleség.
2: Nem?
3: Most őszintén.
2: Hát azért már el kell menni dolgozni, most mindegy mit, amit. Például az a lány ott van, most már ott a szezonja fagyit árulni például, nem? Vagy a Csabika meg akár. Most nem alkalmas, mert vannak nála vendégek.
4: Kesélyem, gyere már, jó rágyom meg.
2: Sajnos most nem alkalmas, mert vendégek vannak nálunk.
4: Csuki, van nálunk dúsér.
2: Kéne vigyetnél.
4: Kéne venni, veszek neked is tesére.
1: Aj.
4: Anyám hajom, ma tettesem fel a fölött, veszek neked.
3: Jaj, hát milyen eltudtál?
4: Veszek neked. Anyámat vettesem fel a fölött, viton nálam dúsér, veszek neked. Külön.
1: Na, figyelj ide, mennyi pénzed van?
4: Van nálunk is fejem 10 kiló.
1: De most komolyan mondom.
4: Na, mondom neked, a belek is megmutatom, ha azodok neked anyámat vettesek fel a föl.
1: Ma egy tízeset?
4: Van.
1: Akkor tudok benne egy teliszt.
4: Na, akkor gyere testvére.
1: Mi?
4: Gyere.
1: Na.
4: Mondom, anyámat vettesek fel a
1: föl. Megfelezed vele?
4: Mi?
1: Megfelezed veled?
4: Megfelezem veled.
1: Mi?
4: Igen.
1: Kihajom meg.
4: Anyámat vettesek fel a föl.
1: Jó, kíváncsi szakra.

Olyan, mint az Alice csoda országban, a szív királynője tart minket is sakba. Parancs, neon, fény, kalas, nyikok, krizan, pén, parancs, csikon, garan, csiton, ki más lehet, csak is én. Nara, narancs, neon, fény, veszed, kutyák, karantén, parancs, csikon, garan, csiton, ki más lehet, csak is én.

0: sakba, narancs, neon, fény, kalas, niko, rizan, én, parancs, csikó, verán, csitó, ki már lehet, csak is én. Narancs, neon, fény, vesze, kutyák, karantén, parancs, csikó, garan, csitó, ki már lehet, csak is én, csak is én, csak is én.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Benne pedig a Héttérítő című műsort, 7 óra 12 perc van, és július valahanyadika, július 20-a van, hétfő, és bízom abban, hogy hamarosan megérkeznek majd műsorkészítő társaim, Szenyor Fakungó és Csoki Csibész, valahol, valahonnan majd egyszer fölbukkannak, illetve 8 órakor vendégünk is lesz, tehát lesz egy relatíve normális része a műsorunknak. Miklósi Csák Aliz érkezik majd hozzánk, aki a Héttérítő Galaxis egyik fontos szereplője, többször volt már itt, tulajdonképpen egy szervező zseniről beszélünk, aki mind a kultúra, mind a művészet területén, a polgári értelemben hat alkot és gyarap is a hazát célra deríti. Ezúttal a Fodrásznők Éjszakája című produkcióval érkezik majd, amelyik a szomszéd ünnep lesz a Dyer-ben. Ugye Dyer az 40-es, 50-es nők különös világa a Horváth Mihály téren, vagy olyan fullos kis kecójuk, és akkor ott mindenféle boszorkányságot művelnek. Ezzel kapcsolatban 8 órakor fogtok majd többet megtudni, tehát nagyjából egy 3-4 óra múlva, addig pedig majd kalandozunk is világunkban, amelyik itt a nyár derekán tart, július közepén vagyunk, az, hogy csak hétfő van, vagy illetve az, hogy hétfő van, azt csak onnan tudom, hogy a Héttérítő című műsor van. Szerencsére mostanra munkáimba temetkezem, most így mondom, kezdem elveszíteni a valóságot a hétköznapok ritmusával, és egyszerűen csak egyik téglát teszem a másik után, és hát figyelem, hogy nagyjából mi történik azért itt körülöttünk Magyarországgal, a magyar társadalommal, és hát ugye ennek az egyik fontos eseménye a köztársasági elnök körül kialakult úgynevezett mizéria, amelynek következtében végül, hogy hívják, Súlyog Tamás végül aláírta, mert mindent aláírt, amit elítolnak, azt aláírja, aláírta a saját lemondásának a dokumentumát, tulajdonképpen kiválasztva a lehető legrosszabb megoldást, és amilyen köztársasági elnök volt végül, úgy búcsúzott, tiszta szégyen ez az ember, hála legyen a jó Istennek és a uralkodó politikai elitnek, hogy végül akkor sikerült elmozdítani a Sándor palotából, azt hiszem, hogy ma végül kihirdetik ezt az egészet a parlamentbe, és akkor holnaptól már tipli van a papának. Ennyi volt az egész. Végül is ennek amúgy örülünk el. Én azt gondolom, hogy örülünk el, hogy végül ezt az embert elmozdították. Ne felejtsük el, hogy Súlyog Tamás végignézte Magyarország elrablását, asszisztált hozzá, jó pofát vágott hozzá. Tényleg kevés szánalmasabb politikai karriert tudok elképzelni Súlyog Tamásnál, talán az Orbán Viktoré még hasonló, aki pedig ugye most már meglátjuk, hogy merre mozdul, hiszen vége lett a úgynevezett világbajnokságnak. Ezt reggel tudtam meg, hogy tegnap volt a döntő. A szomszéd kertben ilyen kis buli volt, de és mint hogyha a feleségem mondta is volna, hogy szerinte akkor ez a mérkőzéshez köthető, de csak reggel realizálódott bennem, hogy akkor valószínűleg ez az lehetett, és a Spanyolország legyőzte Argentinát, de a legkevésbé se szeretném, hogyha bárki reagálna erre érdemben, hiszen oly sok Tilos Rádiós reggeli műsor fog majd ezzel foglalkozni, olyanok, akiknek a szájából ráadásul van is jelentősége annak, hogy ez az ország nyerte a világbajnokságot. Picit visszatérnék inkább ehhez a köztársasági elnök mizériához, és direkt nem a választás szót használom, hiszen nincsen köztársasági elnök választás. Hogyha minden a tervek szerint alakul majd, akkor most ugye az országgyűlés elnöke átveszi a stafétát, mindaddig, ameddig az országgyűlés kétharmados többséggel meg nem mondja, hogy akkor ki lesz az új köztársasági elnök, addig, ameddig az új alkotmányt el nem fogadják, illetve legfeljebb 5 évig, tehát ebből lehet 5 év is, illetve az is lehet, hogyha mit tudom én, lezajlik egy év alatt ez az alkotmányozási folyamat, és akkor ilyen teljesen rákos mezején a magyar társadalom felvonul, és akkor egyesével mindenki elmondja a véleményét, hogy mit gondol, majd utána vasba öntjük ezt az alkotmányt, és azt mondjuk, hogy mostantól innentől kezdve ez nem egy ilyen rugalmas valami, hanem maga a rigid magyar valóság, akkor utána ezzel az alkotmányon megyünk tovább, és állítólag az a terv, hogy akkor itt ez már majd azt rögzíti, hogy akkor itt majd a nép fogja választani, tehát el lehet indulni ilyen közszerzési elnök választáson, de ez még nem az, hiszen most még ehhez meg kell majd teremteni ezt az új alkotmányt. Ennek ellenére már megy a mozgolódás, helyezkedés, mit lenne jó, hogy lenne jó, ki lenne jó. Szerintem amúgy ez egészséges dolog, hogy mindenkinek vannak ötletei azt illetően, hogy akkor ki legyen az új köztársasági elnök, ki testesítse meg a nemzetünk egységét, már ha a köztársasági elnöknek kell ezt megtestesítenie. Nemzetünk egységét leginkább hazaszeretetben, közös nemzeti cselekvésben, meg egy hasonló ilyen nemzeti mázzal leöntött kollektív cselekvésekben lehet úgy igazán kifejezni, de hát a köztársasági elnökre szükség van, hiszen ellensúly, fékek, ismerjük ezeket a dolgokat, csak már régen láttuk, tulajdonképpen Göncz Árpádnál láttuk utoljára, utána azért itt folyamatos csökkenésben volt. Nekem már ez a Mádél szerencse tetszett, annyira nem volt szimpatikus, jött ez az idős bácsis dolog megint, ami kicsit úgy éreztem távolabban tőlem. Na, aztán utána bácsik adták egymás kezükbe a stafétát, jött aztán Súlyom László maga nemében, hát ugye elnavigálgatott, meg úgy betöltött ilyen pozíciót, de hát pont emiatt nem is nagyon tetszett a éppen kibontakozó Fidesz hatalmi törekvéseinek, úgyhogy akkor helyette végül, én már nem is tudom, kit rángattak elő, de volt utána Áder, nem először Schmidt Pál maga volt a szégyenfolt, ugye ő már megágyazott azért a későbbi pöttyöknek, akkor Schmidt Pál után talán jött az Áder János, ugye Bajszos Szar néven vonult be aztán a köztudatba, elnézést kér a gyerekek, de sajnos erre a bácsira ez a név ragadt rá, majd utána, ugye Schmidt Pál Pali bácsi meg az aláíró volt, és akkor utána széthamisította a dolgozatát, és még csak, ha megmondta volna, hogy elnézést kérek, akkoriban mindenki másolt, vagy legalábbis én másolt, voltam, de nem, ő tagadta, aztán meg azt mondta, hogy amúgy nincs is jelentősége, aztán egy szép április napon végül azt mondta, hogy akkor ennyi. Na és akkor utána jött ez a horgász, Áder János néven, majd Áder János néven aztán előhúzták végül. Utána már talán egyből jött a... Talán egyből a Novák Katalin jött. Én már nem tudom mondani, de talán ő jött, azt már nem volt akkor. 2015-37-73, hogyha valahol hibázok. És akkor jött a Novák Katalin, aki pedig már így teljesen a Fidesznek a holdudvarából érkezett, és akkor ő egy ilyen nemzetközi szinten is veszélyes neokonzervatív cucc volt, aki mindenféle a gender hullámmal szembe menő, tényleg ezt az ultrakeresztény konzervatív gazdag családfőt próbálta így megcsinálni, beöltözött kis kosztümbe, tényleg elérte élete csúcsát, majd utána akkorát bukott, hogy belebukott az egész rendszer. Novák Katalin végül, hát elvitte a balhét, nem tudom, tud elvinni bármilyen balhét, de végül akkor azt is mondhatjuk, hogy neki aztán csuktak, sepertek, szarral meszeltek, elnézést kérek, hogy másodszor is kimondtam ezt a csúnya szót, de pont így szólt ez a közmondás. Na és akkor utána, mivel hogy megbukott a Novák Katalin, magával rántotta félig meddig püspök urat, de püspök úr azért megkapaszkodott a várfalába, Varga Judit lepottyant. Novák Katalin lepottyant. De közben egy létrán elindult fölfelé Magyar Péter. Na és akkor, miután Novák Katalin megbukott, akkor találták ki a Súlyog Tamást, hogy akkor ő az Alkotmánybizottságnak az élére, Alkotmánybíróságnak az éléről, majd akkor átnavigálják ide. Ekkorra már az Alkotmánybíróság azért leginkább egy ilyen dünnyögő sóhivatalra hasonlított, aminek egyetlen célja volt az, hogy betont öntsön a NER-nek a talapzatába. Na, erről, ennek az éléről elegáns mozdulattal áttették ezt a Súlyog Tamást, aki egyből elkezdett hazudozni, hogy az ő apját a kommunisták így, meg úgy, meg hogy ők mekkora hazafiak voltak. Na, az kiderült, hogy a papa meg két ujjnyi vastagon szolgálta a nyilasokat, amiről papír is van, utána ebbe is hazudott. Nem az a baj, hát az baj, vagyis hát az nagy baj, hogy a papa két ujjnyi vastagon szolgálta a nyilasokat, az volt a baj, hogy ezt hogy ez hogyan ő hazudott. Hát az, hogy nem tudta, hát hogyha az Ungvári Krisztián tudta, akkor hogyan nem tudta a Súlyog Tamás. Nem mindegy. És akkor ő jött ezzel, nem tudtuk. De hát ott maradt, mert hát ott lenne a helye. És akkor utána ő pedig a Szatyorfing néven vonult be a magyar történelembe. Amint láthatjuk, a magyar társadalom viszonylag szépen aggatta rá ezeket a minősítő jelzőket a vár uraira, amiből végül aztán Súlyog Tamás tényleg egy ilyen szolgalelkű, tényleg a teljesen kiüresedett köztársasági elnöki pozíció egyik mélypontját hozta a magyar társadalomra. Tényleg kevés csúnyában kifutó politikai karriert látunk. És akkor utána ő vasalgatott, meg borsó főzeléket főzött, meg végignézte, ahogyan az embereket a társadalomban elkezdik üldözni, meg kitaszítani, és akkor utána írt egy verset a születésnapjára a miniszterelnöknek. Ezek a száraz tények, sajnálom. Na és akkor végül, amikor Magyar Péter hosszas, fáradalmas munkával, jellemfejlődést is felcsillantva végül megérkezik a hatalomba, addigra ugye a bukott király már kidobbant a várból. Na, úgyhogy nincsen máson számon kívüli közvetlenül, hanem csak ezen a Súlyog Tamáson. Na és akkor Súlyog Tamással fölmossa a padlót egy párt, megmondja neki, hogy akkor kapott valamennyi időt a tétlire. De nem megy, mert hátulról mozgatták őt kisbábként. Benne volt Orbán Viktor keze hátulról, és akkor ott mozgatta a száját. Ő pedig szépen mondott, és így belenavigálta magát egy szartengerbe. Elnézést kérek, hogy harmadszorra is kimondtam ezt a szót, de tényleg abban navigálta bele magát. Na és akkor utána, ebből már nem nagyon volt kijárat, tisztás jogászok, mindenki összefogtak, 4 verziót felállítottak, és végül a saját fegyverével lőtt bele a saját térdébe, hogy aztán később Sánta kutyaként kimásszon holnap a Sándor palotából. Így jutottunk el végül a mai naphoz, július 20-ához, amikor reggel Súlyog Tamás felkel, és vélhetően utoljára bemegy a munkahelyébe. Az is lehet, hogy Súlyog úr most hallgatja a Héttérítőt, és azon gondolkozik, hogy hogyan jutott ide. Hát, Tamás hosszú út vezetett, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon nehéz lesz eljönni a Sándor palotából. A hatalomnak ez a súlya, Tamás ez nem való mindenkinek, sőt, ez igazából alig való valakinek, de a szolgalelkű, a hatalmat kiszolgáló, súlytalan embereknek egyáltalán nem való. Sajnos ezt ki kell mondanunk. Ugyanígy a sok pénz se való mindenkinek. Tulajdonképpen a nagyon jó dolgok közül, vagy a társadalom által nagyon jónak tartott dolgok közül kevéske kéne mindenkinek, és akkor talán el tudnánk ezzel navigálni. Na de adódik a kérdés, hogy akkor ki fog beülni akkor a helyére? Ki legyen az új köztársasági elnök? Ugye ahogyan azt az előzőekben már elkezdtem fejtegetni, most még nem tudjuk mi kiválasztani, lehet jelölteket bedobálgatni, de amúgy 2/3 a parlament, az országgyűlés fogja megválasztani. Szóval van egy ilyen szonda jellege is, ki mit gondol. Na és akkor záporoznak a hülyébbnél hülyébb ötletek, az egyik ilyenben még a Nógrádi Györgynek is fölbukkant a neve.

Nem szabad, nem szabad. Az én jelöltem, én nem árultam soha a zsákbamacskát, én továbbra is azt gondolom, hogy én Oltai Katát jelölöm, és hát úgy érzem, hogy nekem ő fejezné ki a nemzet egységét, és nagyjából az általam elképzelt törekvésekkel kapcsolatban ő alkalmas lenne. Tudom, sajnos nyaral, illetve azt is tudom, hogy nem fognak tömegek mögém állni ebben a kérdésben, de nem számítok rá, hogy tömegek állnak mögém a kérdésben, inkább hozzáállásomat szeretném kifejezni ez a dolggal kapcsolatban. Ezen kívül még fölmerült egyébként a neve Romsics Ignácnak. Romsics Ignác, amúgy én őt el tudnám fogadni. Tehát, hogyha azt mondják, hogy ő a köztársasági elnök, mindenképpen izgalmas lenne, fejtegetései a köztársasági elnöki pozícióból, abból a perspektívából írt elemzései, én biztos vagyok benne, hogy nagyon termékenyek lennének Magyarországra nézve, ráadásul tényleg valid ember, történész, én azt gondolom, oké. Még én Ungvári Krisztiánra is azt mondanám, hogy oké, mert ott is még én azt gondolom, hogy jó mozi lenne, jókat mondogatna, jó képviselni országunkat. Mindkét ember esetében nagyon sajnálnám, hogy vége szakadna a történelmi tárgyú produktumok, írások folyamatos jelenlétének, hiszen elvinni az idejüket az, hogy kezet kell fogni egy halom emberrel, meg jönni kell jobbra-balra, meg ilyesmi. Úgyhogy végül is oké. Na de végül a nagy találgatásokat mintegy megelőzve jelöltjét bemondta az internetbe tegnap Magyar Péter, és azt mondta, hogy legyen Polgár Judit. Bang! És azt mondtam először, hogy kicsit hátralépek, hát gondolom, vagy azt mondtam magamnak, szuper, szuper választás, eleve nő, szerintem legyen mindenképpen nő. Szerintem az, hogyha nő lesz a köztársasági elnök, az nagyon sokat segít nekünk, mert akkor a farok méregetős részeken át tudunk billenni már az elején. Ez szerintem szuper. Nem lesz ilyen köcsög maszkulin szag, amelyik sokáig belengte ezeket a tereket. Most is egyre több a nő, ezt a vonalat visszük tovább. Nőt kéne nagyjából a felébe, akár a felénél több és a vezető pozíciókba, mindjárt picit jobb lenne a világ. És ráadásul olyan nő, aki nincsen mindenféle politikai űrlötte megfertőzve, és ami nagyon fontos, és szerintem emiatt én nagyon alkalmasnak tartom őt, hogy Polgár Judit egy olyan közegben vívta ki saját magának, saját erőből, saját erőforrásból azt a pozíciót, azt a sok nagymesteri pozíciót, ahol van, ahol tényleg köcsök férfiak uralták. Folyamatosan neki egyesével kellett megküzdenie azzal, hogy mindenhol, hogy ő nő, a legbátrabb nők egyike. Olyan csatákon van túl, olyan helyzeteken, amit mások el se tudnak képzelni. Szembe menni azzal a férfi uralommal, ami ezt a sportágat uralta, és itt megcsinálni azt, hogy ennek ellenére feljutni a csúcsra, tényleg lábeli borúban mondom azt, hogy ez küzdelem volt. És még azt merik mondani, hogy nincsen politikai tapasztalata. Neki van politikai tapasztalata. Az, hogy nincsen sárdobálós párpolitikai tapasztalata, hála legyen a jó Istennek, hogy nincsen ilyen. Polgárzit, nagyon jó választás. Én azt gondolom, hogy el tudom fogadni, félre tudom tenni jelöltjeimet, és azt mondani, hogy ez így szuper lesz. Az, hogy egyébként utána majd milyen módon rázódik bele a köztársasági elnöki pozícióba, az lesz a legszebb mozi. Láthatjuk majd, hogy az ember, aki elindul, hogyan teremti meg maga körül azt a pozíciót, azt a perspektívát, amiben a haza gyarapítására koncentrál. És persze, hogyha az ezotériát nézzük, neve is tök jó. Magyar haza. Magyar Péter miniszterelnök, Polgár Judit, köztársasági elnök. Szuper. No man is no man. Érted? Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás. Az, hogy ennek itt a kiválasztása, meg hogy akkor az volt ígérve, hogy majd mindenki részre esz, és hogy most ez akkor ez jelöltállítás volt-e, vagy felkérés, vagy megelőztük itt a dolgokat, és közben nem mondhatta el még mindenki, és szeretném még dobálni a kalapba a neveket, meglátjuk, nem tudom. Persze biztos jobb lenne, hogyha valami más lenne, de én egyelőre megmondom őszintén, hogyha ezt ki tudjuk pipálni, ezt az előttünk álló feladatot, és azt mondja, hogy köztársasági elnök pipa, ott van benne Polgár Judit, együgy lezárva, szuper, lehet foglalkozni a következővel, Orbán Viktor, Lázár János, Rogán Antal, Pócs János, sorolhatnám még Böribe. Szépen, úgyhogy akkor lehet azzal foglalkozni, hogy akkor hogyan lehet ezeket az embereket minél hamarabb bíróság elé állítani, és hogy hogyan tudunk aztán később majd megnyugodni lezárni ezeket a dolgokat, Szijjártó Péternek megakadályozni, hogy a VYD-nál

legyen valami főmufti, mert ennél nagyobb korrupciót el nem tudok képzelni, mint az, hogy itt telepumpálnak egy gyárat pénzzel, majd utána átugrik. Tudom, jellemző, elő szokott fordulni ennek ellenére. Vérlázító, meg kell akadályozni, nehogy kimenjen Kínába, azt mondom, integessen, és meg úgy kell hazahozni, majd zsákot húzva a fejére, azt megtalálni itt a Városligetben, hogy nézd már, ha, hogy valaki idehozta, de ha már itt van, akkor álljunk bíróság elé. Szóval azért nagyon-nagyon elmenekülni, azért ebből a pozícióból már nem lehet, de hát amint láthatjuk, még nincs a földrészen Orbán Viktor, de hát hazajön majd, mert nem is haza, Romániában van az első program, tusványosan fogja a hülyeségeit előadni majd, és tovább erodálni az egyébként sokkal jobb sorsa érdemes Fidesz magyar polgári pártot, amelyik azért mostanra már elveszítette párt jelentőségét, kiugráltak belőle az emberek, amit láthatjuk Ferenc Orsolya, egykori űrügyi népbiztos, a józsefvárosi drogprobléma egyik nagyon komoly katalizátora, akinek a nevéhez fűződik a józsefvárosi drogproblémán reflektáló szervezetek ellehetetlenítése, és hát a ő is kis barátja, Kocsis Máté közösen nagyon sokat tettek azért, hogy jelenleg egy ilyen katasztrofa, vagy katasztrofális droghelyzet legyen Józsefvárosban. Na, most van 7 óra 32 perc, és akkor érkezünk majd hozzánk, ahogyan mondtam, érkezik majd hozzánk Miklósicsák Alíz a fodrásznők éjszakájával kapcsolatban, én pedig visszajövök még, és akkor folyamatosan egy picit fogok akkor még itt hörögni kábítószer ügyekbe, mert az mindig, azt gondolom, nem is az, hogy mindig, de hogy most úgy tűnik, hogy éppen ideje van, és hát lehet ezzel foglalkozni, és hát a zsaruk is tesznek azért, hogy legyen mivel foglalkozni, úgyhogy most van 7 óra 32 perc a Tilos Rádióban a 7... Hoppá! Igen, élőadás, persze, hogy élőadás. Tehát, hogyha most valaki azért telefonált be, hogy élőadás a hétvégétől, mindig élőadás. A hétvégétől mindig élőadás, és az idők végezetéig mindig élőadás lesz. Hogyha azt halljátok majd, hogy a hétvégétől konzervadás, akkor vagy már nem élek, vagy pedig börtönben vagyok. Ezek lehetségesek a nem élőadás. Mert hogyha egyébként, nem, attól még a többieknek élőadást kell csinálni. De hát, amint láthatjuk, a többiek nincsenek itt, tehát az is előfordulhat, hogy a többiek éppen akkor pont máshol lesznek, de nagyon nagy valószínűséggel nem lesz. Máshogy mondom, itt nem lesz nem élő adás. A Héttérítő című műsort hallgatjátok, egészen 9 óráig ébredjetek.

0: jövünk helyre.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Benne pedig a Héttérítő című műsor, egészen 9 óra, most 7 óra 35 perc van, bár nem nagyon van jelentőség ennek a 7 óra 35 percnek, mert hogy július 20-a van, ez maga a nyár közepe. Mondhatjuk, hiszen innen van még 30, van még 10 nap augusztusig, meg onnan van még nagyjából 30 ugye a szeptemberig, szóval itt vagyunk most középen, a nyárban. Az emberek nagy része, nagyon remélem, hogy el tud menni kicsit nyaralni, pihenni, picit kiszakadni, feltöltődni, hiszen azért ilyenkor lelassul az életnek az aktív része, és hát mindenki egy picit megpróbálja élvezni a nyarat. Ez látható egyébként az utakon is, kerékpárral jöttem, és hát nem tényleg nagyon-nagyon alacsony a forgalomnak az intenzitás, nagyon könnyű volt haladni. Abban bíztam, hogy jó hűvös lesz majd, és felvettem egy atlétatrikót, meg egy pólót is, de a pólót végül felesleges volt. Simán mehetett volna atlétába is. Fúj a szél, de ez nagyon jót tesz, kicsit hűti a testünket, hiszen azért átforrósodtunk az elmúlt napokban, és hát forró napok állnak még előttünk, sőt, hát forró évek állnak előttünk, forró asszályos évek állnak előttünk, mert hogy nem igazán tettünk meg úgy érdemben semmit annak érdekében, hogy máshogyan legyen. Már itt a Héttérítőben is hosszú évekkel ezelőtt felhívtuk a figyelmet arra, hogy fogy a víz, el fog tűnni a víz, és hogy folyamaink tulajdonképpen betonteknőben suhannak át, és eltűnt a vizet megtisztító sóderaj, tehát egy később még akkor tovább kotorgattuk, addig kotorgattuk, míg végül a folyamaink hát szépen lassan eltünedeznek, és hát még utolsó esélyként még a különböző oldalágakkal a zsiripeket megnyitva rá kéne engedni az egész folyót, ott a környező részekre mocsarak alakuljanak ki, tárolni a vizet a talajban, de hát ezzel szemben tulajdonképpen alig csinálunk valamit, de itt megjött végül Csoki is, megjött meg Roli is, csak elbújt a ízébe. Gyertek be nyugodtan, nem kell félni, nem harap a bácsi. Sziasztok! Úgyhogy Bajánál végül egy 24 centit sikerült összehozni a Dunába. Rémisztő, de lehetett tudni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a legoptimistább becslések szerint, hogyha nagyjából ugyanígy viszonyunk a dolgokhoz, akkor 50 éven belül már egyáltalán nem lesz víz az országban szinte. A pesszimistább becslések szerint ez nagyjából 20 éven belül megvalósul, hogyha ezzel az intenzitással megyünk. Szóval a baj óriási, csak az ég egyet a világon senki sem fogja elvállalni azt a feladatot, hogy az emberek elé álljon, és azt mondja nekik, hogy de hát meg fogtok halni, azt a jó hírt hoztam nektek, hogy amúgy ebből már nem lehet érdemben kimászni. Szóval ez ha hozzátenni, de cserébe, akkor afterozhattok, és ugye alig van már hátra idő, akkor mindent lehet, amit akartok, azt rendeltek az internetről, induljon a buli. Akkor esetleg az emberek azt mondanák, hogy jó, van, rátszavazunk. Persze vicceltem, szóval ez egy népszerűtlen dolog, és egy evolúciós mechanizmus lép életbe. Az ember, aki azt a hírt hozza, hogy itt a katasztrófa, azt sajnos a katasztrófával kötik össze, és hát ilyen szempontból nézve. Hallgatom, nem látják, hogy csak így ilyen performance-t a bevőle során két mikrofont egyszerre mozgat, és végül a piros.
2: Mikrofon karok lázadása.
3: Mikrofon karaoke.
1: Na, mi van, rossz életűek? Merre voltatok az elmúlt időszakban? Róli, te dolgoztál, köszönjük.
2: Ja, a vidéken voltam.
1: Hol voltál?
3: Egy kúriában.
1: Kúriában voltál?
2: Szexárdon voltam.
1: Családik. Ott egy csajom szülőhelye, Szexárd. És milyen volt?
2: Kellemes.
1: Milyen bort kóstoltál? Szexárdon voltál, csak kóstoltál bort?
2: Voltam rögtön, amikor megérkeztem, kicsit megkésve a borkóstolóra estem be, úgyhogy...
1: Na, és mit kóstoltál?
2: Értékelni is kellett őket, küvéket. Eleinte...
3: Mindegyikre egyes kellett volna.
2: Azon, hogy úgy kellett ugyanazokat az évjáratos borokat összehasonlítani, hogy az egyik az, mit tudom én, valami 5 hektoliteres hordóban, a másik meg csak, mit tudom én, 260.
1: Hú, mondjuk, és ugyanabból a szőlőfajtából hát.
2: Ugyanaz a küvé minden, csak a...
1: Mévi, egy kicsit mévi. Ez frissen mosott megy.
2: Nagy esőzések előtti. Viszont az jó volt, hogy utána a borgazdaság, hogy így behúzni ebbe, hogy, a, hogy, mi, hogy miért isznak kevesebbet a fiatalok. És akkor így eljutottunk.
0: Mi rád nézett, és tőlem kérdeztek.
2: De hát az mondja, hogy van ilyen, hogy reggeli cigi, vagy reggeli drog. Hát mondom, mint a felesnél.
1: Hát,
2: hát
1: van, aki még van, de az már problémát mondta.
0: De a reggeli feles is.
2: De az igazán az,
1: hát, az kevés
0: hát problémát. Most erre ment ki a...
2: Van ilyen, hogy drogkóstoló? Hát mondom, évek óta tartanak, hogy cigák. Hát mondom, ugyanúgy a gazdák azon például a fű esetében, azon dolgoznak, hogy saját névvel, nemesítéssel, mi egymással, fényviszonyunkkal. Ugyanez a játék meg.
0: Mennyivel átszeremültebben tudsz erről beszélni.
1: Kicsit azért kisebben megy, mint a bor, de...
2: Igen, igen. Igen, és akkor...
0: De gondolom, le akartad nyűgözni ezzel.
2: Nem, lenyűgözni, mert...
1: Ilyenkor hallgatni kell, én megtanult. Nem,
2: egyrészt nem megyek bele, nem, csak mindig az a meglepetés, amikor emberek ilyen vehemensen tudják védeni a bor kultúráját, ahhoz képest, hogy ugyanúgy egy tudatmódosító szerel vagyunk, és hogy igazából olyan szépen le tudjuk ezt választani, a mondjuk a 10 millió alkoholista, az 1 millió.
1: Jááááá, rögködnek a számok.
2: Alkoholbeteghez képest, hogy itt ez nem megy. Na mindegy, szóval.
1: Mit beséltél neki, MDMA-ról, úr, ölelkezés,
2: de nem, ez ennyire nem.
1: Én megmondom
0: őszintén... Mindent te se ismered.
2: Így van.
1: Én vesztem már össze úgy izével ilyen borkóstolón, hogy hívják, aki ott...
0: A borásszal,
1: hogy utána reggel... Hát már úgy máshogy tekintettek rám is, meg én is rájuk. Az meg zsidózott, meg cigányozott.
0: De minek mentél?
1: Azért, mert akivel akkor éltem, ja, az fontosnak tart. Elmentünk, és akkor elkezdtem mondani, de a zsidó meg a cigány nem megy a szülőbe. És volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy, az, hogy most már ezt így állj. Tök mindegy, de hogy igen, de Roli, nem az igazság volt a bajom, hanem azzal a kulturizmussal, ami a pofáján kijött, és akkor ennek így hangot adtam, meg azt nem emlékszem, hogy kiköptem el a barát végül, vagy csak
0: mondtam. Kaszkett van elé.
1: De utána csendesebb lett az este, másnap pedig már ilyen...
2: Na mindegy, szóval én nekem az egyébként, hogy emberek, akik mondjuk más tudatmódosító szerek ellen teljesen ki tudnak állni, hogy azoknak bőven belefér egyébként, hogy a dögmelegben napközben egy ilyen felvezető, vagy ilyen ajánló emberrel kóstolnak végig, aminek a vége mindig az, hogy elfárad valaki.
0: Igen. Ezt elfárad, akkor úgy értetjük, hogy idézi el.
1: Karában összerakják még egy kicsit?
2: Igen.
0: Az csak időt húznak.
1: Ez ugyanaz egyébként, hogy szétvesz, szív, aki speeddel még összeraknak. Mindig van valami side projekt.
2: Igen, szóval hogy ezek tökre működnek, és ez így ilyen... Én egyébként máig mondom ezt, hogy az egyik nagy sajnálatom, hogyha az ilyen tudatmódosító pszichoaktív szerekkel, tehát egyértelműen az alkohol a legjobb választás.
1: Igen.
2: Társadalmilag.
1: Ja, majd lehet kapni, könnyű hozzá.
2: Igen, ajánlgatják.
1: Megis megdöbbent, hogy amíg a cuccid rohangálnod kell, bujkálnod kell, hogyha akarsz, persze itt egyikünk sem, csak mondom. Bujkálni kell, nincsen jó, nincsen minőség, ha van, akkor 2 hét múlva rosszat adnak, keveset adnak, áthúztak, felszívódott, nem veszi föl.
2: Itt megkevergetni. Tehát jövőre valami más próbálunk ki. Annak gondoltam, hogy micsoda jó lenne, hogyha hozzáadnánk egy kicsit még.
0: De mégis csökken. Ugye a fogyasztás?
1: De hogy csökken?
2: Az alkoholfogyasztás csökken.
0: Hát panaszkodnak a...
1: Panaszkodnak a borászok, hogy az ő boraikból kevesebbet vesznek. De az alkoholfogyasztás általános trendje a legkevésbé sem csökken. Sőt, tragikus
2: állapotban. Én valamelyik ilyen espad, vagy nem tudom, miben van.
1: Figyelj, maga... Tehát olyan típusú csökkenések, növekedések vannak, amik mindig is jellemezték egyébként ezt a görbét, tehát nincsen radikális kivonulása a fiataloknak. Nagyjából kábítószer használat esetében is a lakosságnak a 7%-a az, amelyik az élete során próbálja. Hogyha ezt beteszed 30 napos prevalenciára, akkor ez visszaesik ilyen 1-2%-ra. Tehát alapvetően a kábítószer probléma az még mindig, hogy az alkoholhoz képest az elenyésző probléma, persze a láthatósága, az erről szóló diskurzus, meg a különböző csoportokhoz köthető. Sajnos itt a most zajló kábítószer diskurzusban is óvatosan és félve emelem be ezt a soha nem, vagy nagyon ritkán tárgyalt, a hittétőn kívül ritkán tárgyalt elemet, hogy és akkor mi van az érintettekkel amúgy? Tehát, hogy oké, hogy ők, akik balhíznak, meg az utcán vannak, meg akkor elinnen, de hogy beszélünk arról, hogy egyébként milyen emberi sorsok húzódnak meg az utcai droghasználók.
2: Hát szerintem az elmúlt 16 év egyik ilyen szolidaritás leépítő elemének a következménye az, ami most van. Igen. A független attól, hogy az intézményrendszert is lebontották. De minden esetre kicsit szomorú szemmel, de azért az ismerős felé, tehát hogy az ismerősséget megélve, hogy vannak dolgok, amik nem változnak. Tehát az van, hogy hiába van kormányváltás, hiába van egy rendszerváltás, hiába kapcsolódik ez össze az egyébként tényleg a... De mondjuk a rendszerváltástól kezdve, amit az egészen az elmúlt 16 évben igazán csak belehúzva, így a leszakadó rétegeknek az otthagyása, úgynevezett senkit nem hagyunk az út szélén, majd ez, amióta már ilyen társadalmi közfelháborodást okoz, és tényleg az utolsó kerületekig mindenhol ez problémát okoz, akkor fogja magát a rendőrség és egy fesztivál.
1: A Fejér megyei rendőrség, exactly. Bemutatja a videót, ahogy szétpakolják a fesztiválozókat.
2: Akkor nyerünk a régió dolgokhoz.
1: Tudod, tehát hogy tényleg van egy olyan kábítószer probléma, amik a sérülékeny csoportok terében tombol, képtelen vele bármit csinálni a kormányzat, képtelen negligálja. Igen? Mit csinál? Oké, hát úgyis drogosokkal kell foglalkozni. Irány a B-Miley, kiúrom egy pár füves nézés, ráztak a lábát, bemutatom a videóba, itt vagyunk a gátom főnök.
0: Helikopter is ott repül.
1: Tényleg, hogy lehet elbaszni a bulit lehető legjobban, hogy rendőröket küldesz köré, te egy gyönyörű.
0: De azt említem, hogy ez is valamiféle, nem tudom, hogy például ez tavaly, meg tavaly előtt, én a Bimáléknél nem láttam olyan, mint hogyha most tudod, hogy kormányváltás volt, és
2: akkor... Mindegy, hogy, vagy, hogy, bocsánat, hát, nem mindegy, hogy tök mindegy, valami... de az, hogy most melyik fesztivál, de hogy innentől kezdve a nyár ez további volt, fesztiválja...
1: Az azért van így az emlékeidben, mert volt egy időszak, amikor oly mértékben csak is a pénz, csak is a pénzszerzés, általában a pénzszerzés töltötte ki a NER-nek a hétköznapjait. Volt egy időszak, amikor ez oly mértékben történt így, hogy a kábítószerrel kapcsolatos dolgokat az teljes egészében úgy érezték, hogy ez nem az ő dolguk. Ez volt az a korszak Magyarországon, ami mondjuk 3-4 évvel ezelőttig tartott. Amikor tényleg bárhol ment a cuccozás, jöttek, viszonylag kiegyensúlyozott volt a kábítószerpiac, majd nem foglalkoztak ezzel. Ezek az emlékeid erősödtek fel, hogy nincsenek a fesztiválok
0: környékén. Nekem csak egy emlékem a Horváth Laci.
1: De előtte is volt élet.
0: Igen, de hogy valahogy jó, lehet, hogy így van, de hogy nekem ez tavaly nem tűnt fel. Tehát, hogy ott mindenhol volt, de például ott nem volt.
2: Hát, de így alakult. Ne, ne veszünk csak el a tavalyi év, az már teljes egészében Horváth Lászlóról szólt, és arról, hogy egyébként a nyári fesztiválokra mennyire gyilkolja ez meg. Tehát, hogy mit lehet csinálni. De ha belegondolok abba, hogy tényleg mi volt az 2010-valamennyi volt, amikor Ozarán ott végigálltak a domboldalon?
1: És utána annak a műsornak a szerkesztőit akarták betolni a izébe a
2: tévé. De nem illet végül?
1: Nem, remélem, hogy nem.
2: Inkább megvették 6 milliárdért az ember. Mi egy közvetítést?
1: Tour de France.
0: Na, igen. Én meg Manaszon voltam, amúgy azért nem tudtam jönni.
1: Mindenki dicséri.
0: És megint olyan rosszul érzem magam, mert hogy akkor én leszek, aki nem. Tehát, hogy...
1: Akivel beszéltem, hogy ódákat zengtek. Azt mondták, középosztály, pszichológus fesztivál, jó hang.
0: Hát oké, akkor én negyedik volt, vagy harmadik, azt hiszem. Talán én azt mondom, hogy negyedik mondjuk. És hogy én tavaly voltam, és tavalyhoz képest a fesztivál, az, ami így pozitívan, vagy pozitív lehet, vagy részemről, hogy nagy megújult, tehát tényleg így, hogy mind ilyen dizájnban, meg mit tudom én most már...
1: Hangzásban
0: eddig is jó volt. Hangzásban eddig is jó volt, és mindig, nem tudom, minden évben talán fejlődött, de hogy eddig, aki nem tudom, volt már, vagy ismerte, az tudja, hogy igazából két színpad volt, vagy két helyszín, és akkor azt hiszem most, hogy ilyen lakossági, vagy valamilyen bejelentés, a hangot áttették a tónak a másik oldalára, és meg, tehát 180 fokkal el is, igen, el is fordítottak, és ott megcsinálták ilyen, mint egy ilyen homokos tenger, mindegy, egy homokos
2: park. Homokos tenger, mert az ilyen a tónál az eltúlzás.
0: Igen. Sós víz is volt. Nem, de hogy, és akkor az volt a nagy színpad, ott tényleg brutális hang volt, és meg volt csinálva, mint ezeken a Psy vagy Goa Fesztivál, tudjátok, a minden a
2: vizualitás.
0: A, igen, vizet, akkor ilyen izék, ilyen árnyékoló, szóval az itt tényleg ott tök fullos, ott minden, és akkor volt, van a Bol színpad, ahol eddig az ugyanott volt, meg ott talán ott is már lett ilyen árnyékoló a táncszél fölött, szóval mindenhol is fejlesztések voltak, de ott igazából nem volt akkor. Na mindegy, és a végén találkoztam egy sráccal, nem ismertem, de akivel éppen voltam annak valami, és akkor kérdezte, hogy hogy tetszett, és akkor mondtam, hogy hát, tudom, talán úgy tudnám összefoglalni, hogy jövőre nem jövök. És akkor igazából az engem nem érdekel. De hogy bárkinek megmondom, mert egyszerűen viszont ennek ellenére például nagyon sok gyerek volt, kisgyerek, és jaj, hogy engem ez nem szokott szavarni, de mivel annyira kiugróan szerintem megnőtt a számuk, és ezt egymástól függetlenül több ember is mondta, tehát uh-huh. hogy nem beszéltünk erről, de hogy igen, ezt megijeszték.
1: Én ebből a szempontból ilyen konzervatív partizó vagyok, tehát hogy itt gyerekeknek ott
0: van. Én is azt mondom, hogy szerintem itt nincs megoldás, csak vagy kétféle megoldásom, vagy be lehet őket hozni, vagy nem. Szóval itt nincs átmenet. Nem tudsz mit csinálni velük, úgymond, tehát hogy...
1: Hát én úgy vagyok vele, hogy...
0: Mi, megtiltod a szülőnek, hogy elhozom?
1: Nem, hát ezt mondom, hogy én nem megyek.
0: Tehát de mi volt az én választ, hogy én nem, és pontosan ezért. Ja, tehát, hogy és a másik, ami így, amikor így megfogalmazott benne, amikor így, ahol a régen volt a főszínpad, ott abból a részből, Roy, te is tudod, ahol a mikrohizm van, ott egy ilyen óriási, akkor egy olyan óriási strand, de tudod, itt egymás mellett, egymás megyén a homokba az emberek, és akkor én ott egy ilyen beton szegélyen, egy ilyen padon ültem, és így ezt így néztem, és mondtam, hogy ez nekem nem. Tehát, hogy ez engem nem. És akkor nekem is az a problémám, hogy nem fogom erőltetni, azt mondtam, hogyha egyszerűen meghívnák oda zenélni, elmegyek, de hogy én, ez nekem nincs. Tehát, hogy nekem pontosan, amit te is mondasz, hogy akkor nem mész. És akkor én is nekem ez a válaszom, hogy...
1: Igen.
0: Most még annyi, hogy viszont, és akkor számomra egyértelművé vált, hogy a fesztivál, mit tudom, elindult 4 éve egy úton, és kétféle út van, az underground, Igen. Nem ezt akartam mondani, és az ellen. Tehát, hogy abszolút, nem így, a pénz. Tehát ez így,
1: hát ez a lóvi, amit látsz, amit elmondtál, ez a lóvi.
0: Igen. És akkor is döntöttek, hogy akkor akkor ez a fontos. De nem semmi gond vele. Tehát, hogy
1: ez... Figyelj, azért ezt lehetett sejteni, tehát az a...
0: Általában mindig ez van.
1: Hát nem, de ez kicsit gyorsabb. Ugye a Madasz esetében azt lehet tudni, hogy a szervező és a Magnetban kapcsolata viszonylag szoros, és hogy alapvetően... alapvetően a pénzügyi nehézségek azok kevésbé jellemzik más fesztiválhoz képest. Ez torz fejlődés hoz létre. Tehát az, aki egy picit is látja a kulturális fejlődés, az undergroundból sajnos kulturális fejlődés, pontosan tudja, hogy a pénzzel fel tudod gyorsítani ezt a dolgot, felgyorsítod, létrejön majd valami, amelyik egy szép, jól fésült termék lesz. Ez azok számára, akik a nyers, spirituális élményt keresik a partin, a dirzsi-dörzsiben összeforrott szétesést, azok másfelé keresik majd. Gyorsan van az esetében.
0: És akkor például, még így, amikor így tavaly elkezdődött a jegyértékesítés, akkor láttam, hogy lesznek ilyen tipi sátrak, amiket ők, a szervezők felállítanak, és akkor lehet bérelni, nem kell ezzel foglalkoznod. De én nem tudom, valamiért én, ez biztos az én, de én azt hittem, hogy csak ilyen 6-7-10 egy ilyen mennyiségű sátrak, és nem, hanem egy ilyen mezőn, mint tényleg, ezt nem én találtam ki, de máshol úgy néz ki, mint a koncentrációs tábor, hogy ilyen tipik egymás mellett 2 méteres tábor, vagy menekültábor, mindegy, hát és mindegy, nem mindegy, oké, akkor menekültábor, és fölállítva mondjuk, vagy 100 darab, és akkor, vagy tehát ilyen nem 10, hanem ilyen, igen.
1: Csibiár.
0: Az nem érdekel engem, csak hogy, és mind eladva, tehát, és akkor tudod, és ezért hígul a...
1: Ez egy középosztályi fesztivál.
0: Igen, de ezért hígul a tömeg, meg a látogatók, és olyan irányba tágul, vagy nem tudom, növekszik, azok nekem nem szimpatikusok azok az emberek, akkor így mondom. És engem ez... Hát, engem
1: ez álláspontod.
0: Igen. És akkor igazából...
1: Én mondjuk ezt valamennyire... tavaly még benne voltam abban a csoportban, mert így foglalkoztatott a Manasz, meg előtte talán még Dávid is föllépett, vagy a Mikronizisztent, vagy valahogy köze volt ezzel. Manaszon, meg voltak ugye nálunk vendégségben, akik ez a terrakultúrás is kapcsolódás, itt Perma. És akkor, amikor a véget a fesztiválnak, és három poszt után léptem ki, az egyikben egy Porsche Cayenne-nek a kulcsának az oldalját keresték, a másikban egy 5000 forintos pulóvernek a gondolját, a harmadikban pedig valaki a szerelmes párját kereste, az nagyon cuki volt, illetve igazából valami, bár nem voltam benne a csoport, de még földobott egy posztot, most pedig valakit lefényképeztek, miközben édesdeden alszik a barátnővel össze, hogy szerintem ez nem jó. Hogy esetleg, hogyha lesz erre, hogy engem ne fotózzanak majd le, és tegyenek ki az internetre összegabajodva bárkivel.
0: Vagy kérdezik meg előtte.
1: Vagy de az sehogy, hogy engem sehogy.
0: Oké, de hogy kérdezik meg előtte.
1: Szerintem ez nem normális dolog, hogy lefotózol valakit, aki a fesztivál végén ott fekszik, összegabajodva, hogy szerintem ez nem jó ötlet. Úgyhogy ráadásul alszanak, tehát kiszolgáltatott helyzetben
0: igen,
1: vannak.
0: Igen, egyetlen egy, én is láttam ezt a képet, bár én nem vagyok benne ebbe a csoportba, de ebből a csoportból ilyen óriási ízéket hallottam, hogy most már nem ezek a kulcs, meg mit tudom én, hanem ilyen ömlengések. Tudod, hogy ez életemben először voltam, és akkor hogy ezt hogy összefortunk, spirituális, blablabla.
1: Na, hát akkor ott
0: na, és, van. Na, csak a fotóval kapcsolatban én látom, hogy egyetlen szerencsé, vagy abban a szempontból a párnak szerencsé, igazából nem látni őket, a fejüket, szóval... Tehát, hogy...
1: De hát...
0: Jó, igen, igazad van, csak mondom.
1: Mondjuk téged, mondjuk a fejed nélkül is azt megmondja valaki, hogy csoki. Vagy akár Rori.
0: Jó.
1: Érted?
2: Hát csak a fekvéséből.
0: Mindegy. De... Ahogy összeveleked, ott fekszünk.
1: Rori-ban!
0: Csak a cipőből! Összeg a bajodok.
1: Tőleg, a Danidot meg a Nike.
0: Na, milyen fejlődtél? Jól mondod, like it. Hát,
1: még Nike-nak voltam.
0: Igen, még ahol. Na, úgyhogy igazából nekem... Szóval ez...
1: Hát, megmondom őszintén, hogy a fesztiváljaink... Közül egyébként még, tehát hogy bármennyire furcsa, mert az Ozora is egy hihetetlen komodifikáció megy keresztül, de azért még mindig tartja azért valamennyire szerintem, amennyire én rálátok erre. De minden esetre, ugye ez minket is érintett, hiszen a Tilos Rádió maratonon végül, ugye hát még beszélni is nagyon, nagyon nehéz erről, de hogy végül a 63 millió forintból végül 23 lett a nettó. Ami gyerekek katasztrofális.
2: Hú, az nem egy jó arány.
1: Az katasztrofális sajnos. Az azt jelenti, hogy 40 millió forint ment el a 63-ból. És ennek transzparensnek kell lennie, mert gyűjtünk, tehát ez nem egy ilyen eltitkolható vagy kitakarható adat, hogy ezzel valamit kezdenünk
2: jó,
1: kell.
2: Hát még mindig több, mint a banki kamat.
1: De hogy a 23 misit összegyűjteni ekkor erőbefektetéssel, ez pénzügyi.
0: Hát ez elgondolkodható, mert az oka, ez biztos egy oka van.
1: Tehát kell ez... beszélnünk, tehát szerintem ez nagyon súlyos további kérdéseket vet fel, az, hogy ezzel kapcsolatban alig van diskurzus, az pedig még keményebb. Így van egyébként. Ami igen, tehát hogyha követjük a kábítószer problémára adott stratégiát, nem volt elég erős a kalapátítése. Azért vannak végig.
0: Levattok pénzt?
1: Csak egyetlen mondatot, visszahajlítva még Rolira, illetve Senyor Facundóra, hogy a kábítószer egyel kapcsolatban, nekem mindenképpen az egyik legszebb pontja az volt, amikor Roli ugye a Gyíkis Rolandként, a Tűcsere program vezetőjeként részt vett Józsefvárosban ilyen lakógyűlésen, amelyik azt gondolom, hogy csak kiállni is oda szerintem, és ugye a lakók mondták, hogy azonnal mindenkit kemencébe, és hogy mindenkinek egy vagonokra föltenni, és vinni a picsába az összes drogost, és akkor Roli korábban is azt mondta, rendben van, de addig, ameddig a vonatok nem indulnak el, amíg nem teszünk vagonba, addig mit csináljunk? De hogy tényleg erő van az, hogy oké, mindenki hibás, mindenki egyetértünk, mi lesz holnap reggel, amikor felkelünk?
0: És erre most már oké, szóval eddig volt, de erre mi volt a válasz?
1: Mert az, hogy a kopasz mennyire minden.
2: Nem érdekelte
1: őket.
2: Nem érdekelte őket. Tegyük fel őket a valamit.
1: De Roli mindenkiben óriási stratégiai és kommunikációs érzékelőt adott a bizonyosságot. Nem lépett előre. Nem lépett előre.
0: Sőt, tudjuk a végeredményt, hát bezárták. Mármint a programot.
1: Mi zártunk be végül. Végül mi döntöttük úgy, hogy...
0: Rendben van, de akkor nem ti, akkor igen. Utána meg...
1: És akkor az ott élő emberek eltűntek a szem elől, de hát itt vannak.
0: De hogy
1: itt vannak. És én mentem most egy pár kört a Józsefvárosba. Hát csak így átkocsikáztam este.
2: Balotta negyed?
1: Igen, nem volt senki. Hogy megnéztem, de úgy tűnik, hogy most ugye, mert jött a nagy ötlet, hogy akkor menjenek ki a kékek. 30 napra az utcára, és most maradékrendben. Igen, de amúgy a legnagyobb probléma, az bármennyire is furcsa az én számból, de hogy kevés a rendőr. És hogy ezt pontosan tudják az elkövetők, hogy amúgy nincs. De úgy nincsen, hogyha van egy karambol éjszaka, és ott kint vannak a járőrök, akkor ma ott vannak a járőrök. Tehát akkor nincsenek máshol. Tehát, hogy máshol nagyjából azt csinálsz meg az utcán, amit éppen kedved tartja, mert nem tudnak kiküldeni rendőrt. Tehát, hogy tényleg, és ugye ez a probléma most úgy tűnik, hogy a szokásos politikusi reakciókat váltja ki, és akkor ilyen rendpárti rendőrök, mocsokdrogosok, ki az utcáról, el innen típusú megközelítések, amivel most megindul a kergetőzés szakasza, de most szépen lassan gondolom, még a maradék anyagosokat fölnyomják a Népligetbe, hogy akkor a 600 ott élő érintett a száma akkor úgy alakuljon, hogy mindegyik érintett legyen akkor egy tömbben, és akkor utána majd lesz valami, hát sokkal jobb.
2: Amúgy Népliget lesz az ilyen gyűjtő?
1: Már az.
2: Hát, jó, jogos.
1: Igen, de úgy az, hogy az ottani pénteken, képzeljétek el, pénteken voltam vendég itt a Szexakció hírcsoportban egy órában, teljesen normális hangon nyilatkozok, mint biopolitikai szakértő.
2: Visszatért a biopolitikai Feri?
1: Nem visszatérthetem is, mert soha. Bió Feri.
2: Biós.
1: és akkor ott is volt szó erről. És voltam egy ilyen megbeszélésen, többen.
2: Már nem a műsorban, ez a megbeszélésen.
1: A műsorban került be a megbeszélésen elhoz, és akkor ott az utcafrontos munkatárs elmondta, hogy ők járnak ki terepre, ők az egyetlenek egyébként a Hepagón kívül, Hepagó jár ki terepre, meg az utcafront, a baptisták, nekik 600 regisztrált kliensük van. Most mozogtod a fejedet.
2: Véletem, én is egy
0: megbeszélés.
2: A nyolcai kerületben összehívták az addiktológiai fókuszú utcai munkát végző szervezeteket.
1: Hányan voltak?
2: Én is ott voltam, aki igazából úgy nincsen közöm az addiktológiai fókuszú utcai munkához.
1: Hát most jelenleg
2: ugyanakkor viszont azzal, hogy megkaptuk a parkot, mint olyat, hogy gazdái legyünk innentől kezdve, és oda kikerülnek szószmunkások, tehát nekik kell valami fajta ilyen...
1: És kik végeznek még addiktológiai munkát az utcán?
2: Most nem minősítő, de van a Spirál felépülési központ, illetve van a Ráckereszt úrnak a McDonald-ban egy ilyen drop-in helyet nyitnak most, vagy nyitottak most, és az ahhoz
1: kapcsolatban. És már bent ülnek a patyisok?
2: Nem, mert szerintem még mindig van egy gát, a legtöbb ilyen, vagy több ilyen szolgáltatásnál még mindig van egy gát.
1: Meddig kamuzzuk még magunknak azt, hogy van utcai munka a utcafronton és a Hepagón kívül?
2: Ez most éppen...
0: Hát arról is sem mondom sokkal többet, tehát hogy látszik, hogy nem nagyon van.
1: Nem, nincs.
0: De amúgy ez a 600, ez a Népligetben, az a kliens, az mit jelent? Az sok vagy kevés?
2: Nagy ezt nem kérdés? Tudjuk, hogy mennyi idő alatt...
1: Az azt jelenti, hogy ők, tehát ez a unit user, tehát ők 600 emberrel vették fel a kapcsolatot a munkájuk során, amióta ezzel foglalkoznak. Tegyük fel, hogy van valamikor a duplikáció, vegyünk le belőle mondjuk 100-at. Oké. Akkor ez azt jelenti, hipotézis fog megfogalmazni, hogy a különböző kerületekből és vidékről, amikor mi ezt utoljára satszoltuk, mi hát úgyhogy szociológiai értelemben vett becslést alkalmaztunk tapasztalatra alapozni, mi azt mondtuk 2023-ban, hogy nagyjából 350-400 környékére tesszük az utcán élő droghasználóknak a számát. Tehát azok, akik vagy utcán élnek, vagy annyira bizonytalan a lakhatásuk, hogy jelentős részben utcán töltik az idejüket. Azt is állítottuk, hogy a jelentős részük, döntő többség a gyerekvédelemből érkezik, és azáltal nő ez a csoport, illetve ciklikus jelleggel vidékről érkeznek. Most az elmúlt időszakban lezajlott az 50 forintozásnak a kialakulása, amely katalizátorként hatott az utcán élő emberek jövedelmi helyzetére, de pénz kerül valamilyen módon a rendszerbe, ami láthatóvá tesz további problémákat, plusz úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban többen érkeztek vidékről, és akkor ez a szám, ez 600-ra nőtt. Most a 600 esetében mondhatjuk azt, hogy mondjuk a szolgáltatás elérte döntő többségében az embereket, akik utcán élő droghasználók. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a népligeti szolgáltatás 600 emberrel került kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy 600 ember van egyidejűleg a népligetben, de hogy van 600 ember, aki utcán élő droghasználó, és kapcsolatban
2: megfordul kerül. Megfordul a népligetben.
1: Így van, megfordul a népligetben. Ami azt is jelenti, hogy valahol ők vannak szétszórva. Hogyha nézzük az interneten elérhető helyet, akkor azt látjuk, hogy az Eteletér környéki csapat, amikor mi kint voltunk 2023-ban, az ilyen 15-20 főre tettük, és azt mondtuk, hogy a 4-es metró összekötésével ez kb. A keleti pályaudvari bandának a túlnyúlása, leágazása. De valószínűsíthetjük, hogy Érd irányából szintén érkeznek ebbe a térbe, plusz a környék gyermekvédelmi különböző intézményeiből is, de ott kialakult megint egy jelző. Amúgy nem tudjuk, hogy pontosan milyen az összetétele, mert ez ki kéne menni utcára. Tehát az, amikor a fővárosi kábítószerű koordináció azt mondja, hogy küldjünk ki kérdőideket a szolgáltatóknak, és mondják meg, hogy mi a helyzet, ez hiába küldözgetett ki, mert Érdemben nem érik el ezeket az embereket, mert nincsenek ilyen szolgáltatók. Az utcafront van, meg a hepagó, akik Érdemben rendszeresen, hetente kimennek, és felveszik a kapcsolatot. Jöjjenek, bárki is, Miklós Csáka Liz megjöttek. Jó napot, jöjjenek beljebb. Sziasztok. Foglaljatok helyet. Hello. Na, szóval lehet, és akkor ebből gyertek ide a zöld és a zsák, kábítószerű beszélni, mindjárt befejezzük, csak üljek.
2: De csak a 8. kerületére mondjuk.
1: Tényleg, a Horváth Mihály tére majd elmondják a Lizék, és ott vannak a fatyisok. És akkor csak ne, és, na, és akkor így ez a 600, ez inkább egy olyan indikátor, ami azt jelzi, hogy a probléma nagy. Ezen a megbeszélésen ráadásul elmondta ennek a szervezetnek a munkatársa, hogy óriási a probléma. És azt mondta, hogy nem tudja, hogy mihez kezdjenek vele, mert hogy a töredékét sem képesek menedzselni. És hogy nem duál diagnózisról van szó, hogy a duál diagnózis azt jelenti, hogy valakinek van egy addiktológiai problémája, cuccos, meg van egy másik problémája, bipoláris személyiség, zavartól elkezdve bármi. Ez ebből van kettő, és akkor van pingpongozás, hova küldjük pszichiátra? Hát ez cuccos, nem jöhet cuccos, de hát ez pszichiátra, oké. Okay. És akkor ők nekik nem hogy duál diagnózis, hanem triál, hanem akár három olyan problémájuk, majd menedzselni kéne. Plusz mellette két generáció óta élnek az utcán, már a szülei is utcán élő emberek voltak. És akkor velük akkor mi legyen? És akkor ezt a csoportot a lakosság érzik, és azt mondja, hogy na hát ezt vigyék el innen a picsába. Most azonnal. De azt nem kérdezik, hogy amúgy egyébként ők hogy kerültek, hogy kik ezek az emberek, tudod? Nekik amúgy jó életük van, csak kimentek cuccozgatni, aptaloznak, nem? Érted?
0: Nem, én a... Én nem tudatosan, de valahogy én úgy közlekedek most biciklivel, hogy én ezekből a kristályos közegekből, meg emberekből valahogy így nem láttam őket a felszínen, de most a Népligetnél mentem kétszer is, pár nappal ezelőtt, és most már tényleg azt látom, hogy szinte minden második bokorban valami ott élnek, vagy ott tevékenykednek. Sőt, de ami a legjobban megdöbbentett, hogy én mindig a Dunaház mögött a Petőfi híd és a Lánymenős híd között ott van egy bicikliút, és ott van egy ilyen a Hévsín és a bicikliút között van egy ilyen füves fás, egy átjáró füves, és most ott, tehát hogy most megjelent egy ilyen 10-12 fős.
1: Az egy régi szúróhely, vagy ilyen az ilyen régi sütőben.
0: Ott megyek el minden nap, és most...
1: Hát igen, mert most, tehát szerintem az is az van, hogy Tehát most van ez a kergetőzés, és tolják jobbra-balra attól függő, hogy melyik önkormányzat, melyik rendésze, mikor kit küld ki, vagy hogyan lehet. De azért végeredményben előbb-utóbb a Népligetnél landolnak, mert hogy az igen, alkalmas az arra. Igen. Ott a Vajda Péter utca környékén ráadásul, ugye ott a ott a parkolóban megy a prostitúció, a férfi prostitúció, a gyerek prostitúció, illetve a prostitúció különböző formái, és mindez kristállyal fűszerezve, és hát ez a probléma, csak hogy visszahorkoljuk, ez a probléma, ez még mindig ugyanaz a probléma, ami 2014-ben Kocsis Máté és Ferenc Orsolya vezetésével bekerült a szőnyeg alá, mind a ketten két újnyi vastagon felelősek azért, hogy ez a probléma kialakult, ennek ellenére Ferenc Orsolya még mindig ott villog az internetbe, kicsit talán most már
0: mint ilyen új üstökös.
1: Igen, mint egy új üstökös, aki majd a polgári Magyarországot majd valamilyen módon megtestesíti. De a polgári Magyarország itt van nálunk, hiszen elégezett hozzánk Miklós Csák Aliz, aki a ő maga hat alkot és gyarapítja, és a hazát fényederíti, úgyhogy a zene után ezzel fogjuk folytatni, és akkor kezdődik mindjárt a Fodrásznők éjszakája, majd itt a Tilos Rádió héttérítő című műsorában ébredjetek.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort egészen 9 óráig. Atina és Aliz megérkezett hozzánk. Dajer színekben vagytok-e mind a ketten? Akik eddig a Holdon voltak, azoknak elmondom, hogy Miklósicsák Aliz most Dajer színekben van, de egyébként számtalan dolgot csinál a Bartók Béla úton, lángra lobbantja az irodalmat, Tetőkön olvas föl, színésznő, zenész, minden, és ráadásul ő is Gyuri is rajongó hozzám hasonlóan, azt gondolom millió. Igen, és millió kapcsolódási pont. Aliz, fodrásznők éjszakája Dajerben, Dajer a Horváth Mihály téren, 40-es, 50-es nők különböző dolgokat boszorkánykodnak ott, nagyon jó hely, óriási területet bérelnek, tényleg Bagóért József felső kormányzattól, de nagyon, nagyon jó hely. Isten afterra teremtette, de végül Alizét rálandolt. Mi ez az egész?
1: Sziasztok, jó reggelt! Köszönjük a meghívást, Edvi Attinával vagyunk itt, és nem tudom, hogy hol kezdjem, igen, a fodrásznők éjszakája, de vissza akarok csatolni, mert itt a mi szomszédainkról volt szó, ugye.
0: A patisok?
1: Hát igen, a Horváth Mihály téren nekünk, ők már szomszédaink, akik ott a téren vannak egész
2: nap. A nagy lámpa alatt.
1: Igen, hát mi így vagyunk, mi így élünk, úgyhogy ez a szomszédünnep fesztivál lesz, és a téren is lesz program. És ez a fodrásznők éjszakája tavaly volt először, július 22-én, Szent Magdolna napján, és ő volt a fodrásznőknek a védőszentje.
0: Ja, mert a Jézuska lába miatt.
1: Hát, igen, pedig Kürös Kürösöknek is ő a védőszentje. Nagyon. Na, igen, abszolút, abszolút. És a Jézus szíve templomba volt is tavaly. Ebben, igen, volt is értünk imádság, fel is lett véve videóra, ki is lett vágva onnan.
0: Az boszorkánykodás volt.
1: Mert igen, az egy kicsit volt egy kis okkultizmus, mert közben vágtunk is hajakat. Meg
0: kicsi
1: minden...
0: okkultizmus, az a csoda, hogy nem szabadult ránk valami 300 ezer éve a pokolba visszarendelt.
1: A bugyrából jöttünk vissza, de aztán... úgy tűnt, hogy mégiscsak szeretnek minket ott a szomszédok, és a Józsefvárosi önkormányzat is, és a részvételi irodát is meg kell említenem, hiszen nekik van egy ilyen
0: nem tudják, mi a másnak.
1: Igen, kiírásuk, hogy szomszédünnep fesztivál, és mi is erre pályáztunk, most már másodjára, és most megint megrendezzük, mert innentől kezdve július 22-én mindig lesz fodrásznők éjszakája.
0: Jajkor rendesen ilyen ez, piros betűs ünnepeszelődik.
1: Mi most már elkezdtük kicsibe, aztán majd rájönnek mások is, más kerületbe is, és más fodrásznők üzletben is, hogy ez mennyire fontos, még eddig nem jöttek rá, meg a nagy cégek sem, hogy minket kell ezzel hajfestékkel, meg ollóval, meg mindenféle csavaróval minket reklámozni, de egészen addig is mi visszanyúltunk a múltba, és régi hajcsavarókból csinál a Puncstorta egy installációt, mindjárt el is át is adom a szót a Tinának, hogy egyrészt lesznek profi fodrásznők délután, akik a házban laknak, ők a
0: lakók.
1: Igen, és ők a lakóknak fognak hajat vágni.
0: Pont ott laknak fodrászok a házban.
1: Hát mi így élünk. Körbe kell csengetni a házat, és mindenhol van fodrásznő, és a házban lakók, lakóknak pedig ingyen fogják a hajukat vágni, és közben lehet. Közben pedig lehet...
2: Beköltözöm.
1: Fajn Mónikával, aki szintén a kerületben lakik, lehet mindenféle hajba valókat horgolni, és Attináék a Puncstortával pedig, de most átadom a szót, pedig egy installációt fognak leleplezni.
3: Igen, sziasztok! Most már elkezdtük az installációt készíteni a kirakatba. A Lisztal kaptunk ilyen nagyon régi hajcsavarókat, és... abban egy ilyen függönyszerű hát hátteret készítettünk.
0: De mi ez a Puncstorta?
3: Ja.
0: Bocsánat. Eddig
3: jogos kérdés. 2023-ban alapítottuk egyik barátnőmmel, Kozma Zsófival, és az a célunk, hogy ilyen nőtörténeti dolgokkal foglalkozzunk. Az a koncepció, hogy minden alkalomnak van egy témája, ez általában egy adott személyhez kötődik, akiről tartunk egy kis előadást, és utána tartunk egy workshopot különböző ilyen textilművészeti technikával, és ezek mindig ilyen feminista témában mozgó workshopok.
0: Művészek vagytok?
3: Én bölcsész vagyok, Zsófi pedig textilművész és látványtervező.
0: Wow!
3: Úgyhogy így áll össze a kollektíva, És most a Dajára nagyon egymásra találtunk, és nagyon örülünk, hogy Aliz ennyire lelkes lett az installáció miatt.
0: És hogy találkoztatok?
3: Hát szerintem Alizzal már pár éve ismerjük egymást a kerületben.
1: Atina jött be az első varróklubomra, amire senki nem jött el, csak Peti az óvóbácsi, meg Atina 2024-ben. Hát és ők azóta
2: tehát, hogy várnak.
1: Azóta ott vannak, azóta megfogtam őket, és bezártam az ajtót kulcsra, és mondtam, hogy bocsi, de ti alapító itt lesz.
3: Hát de aki segítse baltát készíteni, az a bármi.
1: Igen.
0: Te varni akartál, Atina, akkor bölcsisztíted, vagy hogy történt?
3: Hát én próbáltam megtanulni varni, ez még mindig nem megy olyan.
0: De
1: mondd el az ötleteidet, hogy mivel jöttél, és onnantól.
3: Igen, egyik barátnőmmel voltunk Grúziában, és arra gondoltunk, amikor hazaértünk, hogy egy ilyen útfeldolgozó zsebaltát fogunk készíteni, és ennek neki
0: is... Zsebaltát, az a...
1: Zsebaltát.
0: Zsebaltát, azt
1: Zseboltát.
0: Zseboltát. Zseboltát.
1: De.
0: Azt mondjuk nagyon fullos.
3: Nagyon jó. Keresztalakú, ha ki van terítve, és össze lehet csukni egy ilyen kis négyzetté.
1: És mi ezt létrehoztuk.
0: És hol voltátok? Vartátok, vagy hogy?
3: Hát hímeztünk bele, vartunk bele, meg ilyen kis...
0: Nincs itt.
3: Nem mostanában.
1: Nincs a zsebében.
0: Úton van. Szentelhetted volna a stúdiót. Mindegy most van. Folytasd kérlek.
3: Úgyhogy igazából ennyi, hogy ilyesmiket csinálunk Zsófival, és most Aliza nagyon egymásra találtunk.
0: Hát ezt nem csodálom. Van kapcsolódás, mondta Alizak.
3: Igen, mert egy csalos boldogasszonypadot készítettünk, az nagyon jól sikerült. Nagyon jó lett, rózsaszín tőle van beborítva.
1: Úgy, igen, az visszatérünk arra, hogy ez a nyárnak a színe a rózsaszín pirossal.
3: Igen, ez a mi
0: színünk. Hogy foglaljam össze, tehát akkor Grúziából, volt ez a zseboltár, így megismerkedtetek Alizzal. Összeálltál a Kozmosajával, aki textilművi, bocsánat, Kozma Zsófival. És akkor te pedig bölcsész vagy, és a narratívákat gyűjtötök, mondhatjuk?
3: Igen.
0: És akkor így kapcsolódtok most a Fodrásznők éjszakájához, a Dejeron keresztül, és akkor mi, és akkor mi lesz maga, és akkor a puncstól, így lett a puncstorta, és akkor a puncstorta most hogyan kapcsolódik akkor a Dajárhoz?
3: Hát most különböző, most az a tervünk, hogy szenteket fogunk valahogy megjeleníteni.
1: Női szenteket. Így van, igen, minden női szentnek adunk egy ünnepséget.
0: Kik vannak a sorrendben?
3: Hát azt most még nem beszéltem.
1: Hát a nagy boldog asszony az mindenképpen jön.
0: Ez Szent Rita
4: például. Nem magyarok Szent nagyasszonyával kell kezdenünk, vagy?
0: Jaj, terrori fülök a te szádból.
1: Most először is a Szent Magdolnát dolgozzuk fel, és aztán utána haladunk. Na, mindig fogunk találni egy
0: akkor Szent Magdolnáról. Ki volt Szent Magdolna? Valamit, ha rájutott.
1: Hát a Szent Magdolna volt a védőszentje a fodrásznőknek.
0: Csinál más dolgokat is. Most már mit volt itt, de nem csak te Szent Magdolna, akkor úgy mondjuk, akit ti elképzeltek.
4: Ezt tudta ő is?
1: Kortár. Igen.
4: A Szent Magdolna, ezt a fodrász dolgot? Vagy ezt a fodrászok gondolták ki?
1: Nem, ő ezt tudta.
0: Az annyi legyen a mentségük, hogy egyébként a szentek, szinte kivétel nélkül a teljes életük teljes kitaláció. Tehát, hogy nincsen semmilyen, az ég egyet a világon semmi írásos emlék nem szól a szentek jelentős részéről, tehát ki mit szeretne, abba gondol bele. Jó gondolom-e, hogy a ti Szent Magdolnátok elsősorban abból táplálkozik, hogy akkor itt a Mária Magdolna megmosta a Jézuskának a lábát a saját hajával. És akkor így, hogy haj, Jézus lába.
4: Saját hajával?
0: Igen. Hát,
4: ez lesz ilyen performance?
1: Mi erre nem gondoltunk, de nagyon jó úton
3: haj. Pont
1: erre nem gondoltunk, de a hajjal kapcsolatosan mindenképpen gondoltunk, hogy kortárs művészeti alkotással szeretnénk megjeleníteni ezt Szent Magdolna jelenést, és az pedig nagyon fontos, itt aztán a haj az mindenképpen be fog jönni, hogy Hajszál híján, az a cím ennek az installációnak, hogy
2: hát
1: mindenképp...
2: Hát a két legjobbnak
0: mondja.
1: Azért jöttünk, ugyanis minden És ezt nem szeretnék mindent lelőni, ugyanis már a kirakatban kín van az installációnk.
3: Egy része,
1: egy hatalmas piros olló. És
3: az
1: még nincs kint.
4: Ez egy rádió, tehát el tudják képzelni, kint van.
1: Csak kipróbáltuk, de kint lesz. Tehát, hogy igazából már tettünk ki róla egy képet. És
4: ahol kint volt.
1: Egy jelenés. Mondjuk, hogy mi éppen nyaraltunk, és volt egy jelenés, és ezt átküldték a Tináék. De aztán a végső formája, ami fel fog kerülni valóban a kirakatban, és ott is fog maradni ez a rózsaszín piros színekbe játszó installációhoz, nagyon fontos a női haj. Ezt majd ott fogjátok meglátni, vagy ott fogják a hallgatók megtudni, hogy miért nagyon fontos, mert az installáció a végső formáját a mi saját hajunkkal fogjuk.
4: Ó, a levágott haja?
0: Múltkor is ezt csinálták, csak nem tudod elmesélni a
4: műsorban. Nem, mert én először arra gondoltam, hogy ilyen hajlakreáció versenyek, meg ilyesmik lesznek.
0: Roli!
2: Mit álszasztok?
4: Miért? Egy ilyen Szent Magdolna kreáció hajlakból, hajból, szerintem az...
0: Szeretném felvenni, hogy éppen férfiak próbálják keretelni
4: a
0: lukát. Kupasz fehér férfiak próbálják keretelni a lukát.
1: Igen, hogy nem veszitek ezt nagyon komolyan. Mi viszont nagyon komolyan. Mi viszont ezt nagyon komolyan veszik.

0: és ott vannak a kiállításban, hiszen ott most jelen pillanatban is Varga Ritának az Opuncia szépségszalon kiállítása. Opuncia szépségszalon, ami van pedig ami pedig egy kaktuszt jelent, ez az Opuncia, egy olyan kaktuszt, ami túlél minden szárazságot.
1: Az igen.
0: És ezt jelenítette meg festményeken és kollázsokon keresztül, és szintén van
1: ez a neve a kaktusznak tényleg.
0: Igen, igen, és mindenféle installáció is van a térben, úgyhogy neki még júniusban volt a kiállítás megnyitója, de a kiállítás látható egészen szeptemberig, a következő kiállításunkig, és augusztusban pedig folytatjuk azzal mindezt a kezdeményezésünket, hogy a Puncstorta kollektívának az egyik alkotója, mármint Kozma Zsófi, aki most nem tudott eljönni, mert elment külföldre, be fog költözni a kiállítóterünkbe, és mindjárt elmondja Attina, hogy mit fog művelni ott.
1: Wow.
2: Igen, nagyon izgalmas lesz. Zsófi most kapott egy lehetőséget, hogy elkészítse a saját kelengyéjét, úgyhogy beköltözik a dajárba egy szövőszékkel, és egy ágytakarót fog készíteni, és közben be lehet majd ebbe csatlakozni. Így a projekt célja, hogy átértelmezze kicsit a házasság, nem tudom, definícióját, feminista nézőpontból, és hogy inkább egy ilyen szövetségnek lehessen ezt látni, és ennek a keretei között ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, és majd meg lesznek előre hirdetve az események, és be lehet kapcsolódni, be lehet menni, amíg készül ez a nagy szövés.
0: Láda Fia projekt, az lesz a címe, és nagyon fontos a részvétel itt is, hogy egyszer együtt készítik el, tehát ennek a női körök elmélyülésének, beszélgetésének vissza szeretnénk hozni mindenképpen ezeket a rítusokat, és a végén pedig megalkotjuk ezt a Zsófinak a kelengyének a takaróját közösen, ami egyébként...
1: És Zsófi tényleg férhez megy?
2: Igen.
0: Igen.
1: Az nekem mi?
0: Ugye?
3: Hát, ha kész lesz a...
0: Hát, ha mi lehet, hogy nagyon lassan fogjuk készíteni, egy kicsit addig fogunk vele beszélgetni.
1: Jó, hogy még nincs meg a férj. Még nincs meg a férj, csak elkezdni csinálni.
0: Nem, egyébként a férj is megvan, de hogy a kelengy, tehát hogy ezt a takarót fogjuk mi most így elkészíteni.
1: És akkor ez egy ilyen olyan értelemben performance, hogy megállás nélkül addig csinál, míg el nem készül, vagy pedig néha elmegy kicsit szövi.
2: Rövidebb etapokba készül, igen.
1: Tehát többet abban készül, igen. El. És akkor amikor és készül, akkor be lehet menni,
0: igen.
1: És nézni, ahogyan szövi, meg kapcsolódni.
2: Igen, és ehhez kapcsolódóan majd lesz Puncstorta workshop is, ami meg a szabadság fogalmát fogja körüljárni, és akkor meg linómetszéssel fogunk dolgozni.
1: Ó, az igen, és ki fog metszeni, vagy ott is...
2: Hát a résztvevők mindenki maga.
3: Hát hogyha ez annyira aktuális, hogy például megkérdezitek őt, hogy ő szokott-e linómetszeni.
4: Igen, rendszeresen.
1: Sőt, hát ő... egy linómetszeni.
3: Így van, azért mondom, de...
4: Így van. És egy hívva újra út metszem a linót.
1: Tényleg. Ez akkor jól látom, hogy tulajdonképpen ez a szomszédünnep, ez valamennyire minden kerületben ilyen direktívaként megjelenik. Mert én is konferáltam egyszer Zuglóban valami szomszédünnepen, akkor nem voltak ennyire fullos.
4: Ez nem a szomszédsági ünnep, ahol, de egyébként ugyanaz. Nálunk is volt, csak nálunk ugyanígy csak szomszéd vagy helyi lakosok tudnak, és aztán ilyen együttműködésben szépen megoldódott.
1: Európai Uniós motorokkal fut.
0: Így van, szerintem minden kerület, szerintem persze nem látok át más kerületbe, de hogy minden kerületbe lehet erre egy ilyen forrás, és akkor ki írják, legalábbis én úgy látom, hogy a 11. kerületben is így van, hogy kiírják a lakók számára, és jöhetnek az ötletekkel. És így van, hogy itt is a 8. kerületben lehet akár egy szervezet, akár informális, formális csoport, akár személy szerint is lehet jelentkezni erre, és ott a saját kis közösségében megrendezi, akár főzés, akár milyen ünnepséget lehet. Úgyhogy nagyon sok van a 8. kerületben, majdnem minden héten van egy, úgyhogy figyeljétek az információkat.
1: Nézzük meg a konkrét programokat. Most, akik hallgatták, azt mondják, hogy erre van szükségük. Erre van szükségük.
4: Hogy nem gondoltam eddig.
1: Itt azért lehet látni, hogy ez nem, bár nyitott mindenki számára, de ez elsősorban lokálisan a helyi közösségben az élet beindítása, kapcsolódások. Ugye itt igazából az történik, hogy az emberek egymásra találnak. Meleg

0: feltalálása kiderül, hogy mi egyébként tudunk kapcsolódni egymáshoz, és hogy fontos kérdéseket át tudunk beszélni. Láthatóan a ti projektetek tovább lendül, és tágabb társadalmi környezetben nagyobb léptékű kérdéseket is átbeszél, úgy mint nők, autonómia, házasság, kapcsolat, szabadság. Fantasztikus. Az, aki most ezek kapcsán kedvet kapott, ő mire számíthat, mikor, hova kell mennie, lesz-e parra-e belépni az ajtón, nem fogja úgy érezni, egy esetleg nem ért ehhez a dologhoz, vagy hogy ez akkor...
1: Ez csak felvezetőként, én eddig egyszer voltam a Dyer-ban, amikor a Budapest galériából érkező három mexikói hölgy vezetésével a nők a saját mellüket, cicijüket horgolták és kötötték. Micsoda? Volt, amikor egyedül voltam, volt, amikor férfi... Túléltem, úgyhogy lehet menni.
0: És te hogy kerültél be?
1: A Budapest galériánál.
2: Tudod, kellett egy... Igen, volt.
0: Ja, megvan. Jó,
2: igen, mert szerencsére nagyon sok galéria meg intézmény megkeres minket, hogy működjünk együtt mondjuk egy ilyen off programba. Ez például egy off program volt, egy kiállítással
1: igen.
2: És nálunk volt nyáron. Ez is nagyon-nagyon jól sikerült, és egyébként tényleg az üdvözítő, hogy mindenki lát ebben a térben valamit. Ugye ez a tér, ez úgy van kialakítva, hogy mint egy fodrászat. Ben vannak a búrák, a székek, a 100 éves, nagyszüleim 100 éves csavarói, amik most majd aztán életre kelnek. Tehát nagyon-nagyon adja a karaktert, hogy a nőisége, de közben az a szerencsénk, hogy nagyon sok férfi bejön, tehát hogy látják benne azt is.
0: Hát persze, tele van pezsgő nőkkel, persze, hogy a férfiak is mennek, ez nem kérdés. Mindenki részt akar venni ebben, mert látja, hogy van élet. Persze.
2: Na, ezt az életet most még szeretnénk ezzel a fodrásznők éjszakájával egy kicsit megspékelni, és 5 órától már lehet jönni. 22-én.
1: Ez most szerda.
2: Ez most szerda.
0: Ez holnap után.
2: Igen, benn a Horváth Mihály tér 5 szám alatti helyiségünkben lesz, és 5 órától már Bicskei Zsófi és Vörös Gyöngyi, ők a mi házunk környékén lakó szomszédaink.
0: Ez a legjobb benne egyébként, hogy ez nem valami távolról ide jönnek Budáról, az eltartott kis úrnők, hanem ott élnek konkrétan.
2: Nem, itt élnek.
0: És ők mennyi idősek, mert egyébként idősebb fodrászok? Nem úgy csak, hogy akik még aktívak, vagy nénik, akik
2: ott laknak? Nem idősebb fodrászok, hanem 40-es, mondjuk ezt a finoman, ezt a 40-es hölgyet.
0: De arról, kíváncsi, hogy akik ott élnek már régóta esetleg.
1: De ez akkor mi, ez a válasz a barber világra?
2: Nem, hát nem ott élnek, és nem hajaznak semmire, mindenkinek van egy saját stílusa, és elkezdik vágni a hajakat.
0: Ott van a fodrászüzletük is?
2: Nem, az máshol van nekik, de ott élnek illetve a Zsófinak az anyukája.
0: Ez csak megvinten az első fodrászok.
1: Hány fodrász lesz?
2: Ketten lesznek, 2 kiállásunk volt, tavaly is már 2 berendeztünk.
0: 2 kiállásunk?
2: Igen, ez
0: volt.
2: Így nevezem. Nem,
1: a fodrászék
2: ez nem az a kiállás? Igen. Fodrászék, fiókos kis rendszerük van, ahol ki tudják nyitni a kis fiókot, kiveszik a kis, nem tudom, szerszámaikat, igen, és mindenkinek van egy tükör, és van egy fodrászszék.
0: De ugye zseniális, ha tényleg át tudjátok tolni, hogy fodrásznők éjszakája legyen, amúgy a fodrásznő, mint karakter, azért az ilyen pezsgő, mindentudó, avatka, igen. Tehát ők azért ilyen aktívak, mi is ismerünk azért azt gondolom.
1: Számlát tudnak adni?
2: Most nem kell adni számlát, mert mindenkinek ingyen, és ez ugye a kerület...
1: Számláza.
2: A Dyer leszállása a kerületre.
0: Erre van pénz, de a drogosok
2: erre mennek. És igen, a fodrásznők a minden titkok tudója. És
0: igen, ráadásul tényleg, hát a
2: A legtöbb információ és legtöbb kapcsolatrendszer, ami lehet, az mindig
0: szerintem. Amíg járom, én is mindent elmondtam nekik.
2: Elmondtam mindent?
0: Persze, ez nem volt kérdés, azzal kezdtem.
1: És még oda saját mögött.
3: Nem akarom, hogy bármit csináljuk, el akarok mondani mindent.
0: Én vittem is magammal infót, de adtam is. És akkor 5 órakor.
2: Igen, 5 órától ők elkezdik vágni a hajakat, 18 órától pedig Pain Mónikával, aki szintén kerületi lakos, horgolni lehet, ilyen virágokat, hajcsatra, meg hajgumira, tehát minden, ami hajjal kapcsolatos, ott lehet... kézi,
0: ilyen kis regis
2: finom motorikát kipróbálni, hogy tudunk-e még a kezünkkel bármit is, azon kívül, hogy telefonokat nyomkodunk. És 19 órától lesz a puncstorta kollektíva, ez a Mária Magdolna hajszál híján installációnak a leleplezése.
0: Na, azt esküszöm, megnézem.
2: Igen, ez biztos, hogy nagyon-nagyon érdekes lesz, minden programunk nagyon érdekes lesz, és még lesz egy programunk, ugyanis tavaly kinn a téren volt milonga a lakókkal.
0: Ez mi?
2: Hát tangót táncoltak.
0: Mennyi mindent tanulok ma?
2: Lehetett táncolni. És akkor ebben az évben pedig úgy gondoltuk, hogy más mozgásformát szeretnénk kipróbálni. 20 órától hajra való belső tengely feltöltő tai chi workshop lesz ki dr. Rónyai Nórával.
0: Mi orvos vagyok ez?
2: Igen.
1: Nem, jogász.
2: Jogász. Igen. Úgyhogy ez is fog hajazni a hajra.
3: Bocs, hogy ez meddig tartnád, hogy a...
0: Programod van?
3: Nem, csak hogy mindig ilyenkor, hogy a múzeumok éjszakája, vagy akkor egész ilyen
2: volt. Nem, hát ja. Tavaly úgy emlékszem, hogy 11 órakor még az utolsó kliens ült Igen, de nagyon helyes volt, mert ő egy olyan extra hajat kért, hogy nagyon-nagyon nagy precizitás kellett hozzá, tehát ilyen milliméterről milliméterre, és a Zsófi nagyon-nagyon-nagyon odaadóan és kimérten, és befejezte este 11:30-12-ig a haját, úgyhogy addig ott voltunk.
0: Azt mondhatjuk el, hogy ez az esemény igazából akkor nyitánya és megalapozója a fodrásznők éjszakája esemény sorozatnak, amely aztán innentől kezdve az Úr irgalmából mindig július 23-a
2: lesz? 22 lesz, és reméljük, hogy jövőre sokkal nagyobb lesz. Mi még azt gondoltuk már ebben az évben, hogy sokkal nagyobb lesz, mint a tavalyi. Hát nem jött össze, de a lelkesedésünk az töretlen.
0: Hát ilyenkor mindenki a saját személyes ismertségi körében már előtte el kell, hogy hintse, hogy tudjanak róla a fodrászatok, hogy közeleg a fodrásznők éjszaka, mert ez számukra, tehát sajnos a fogyasztói típusú világban élünk, és egyértelműen ez nagyon gyorsan tud a marketing eszközévé válni, legyen, de hogy szerintem akár ilyenkor ebben az esetben akciókkal, különböző ajándékokkal népszerűsíteni.
1: Gyerek is lesz majd ilyen kegytárból a részletek, ahol ilyen kis Szent Margitokat lehet, amit aztán megvehetnek
3: az egyik. Zsebbaltát nem
1: adott. Kirakadva az egyes fodrászatok.
2: Nem, de várjuk a szponzorok jelentkezését, lehet minket támogatni, és akkor jövőre sokkal nagyobbat és sokat. És akkor lehet. Akkor mindenféle lehet.
1: És lesz Dajer zselé, vagy valamilyen? Tehát ilyen...
2: Amint lesz rá bevételi forrásunk, elképzeléseink, nagyon sok minden van, viszont lesz a puncstortának a kollekciója, ki lesz állítva,
4: az
2: és azt lehet...
4: fog elkészülni.
2: Igen, de lehet majd vásárolni.
4: Elviszem, igen.
2: De azért ott ki vannak már téve a...
4: Igen, most már vannak kint utcaink. Az új kollekciónak nekiálltunk, amin szentek szerepelnek majd, de még nem értünk a végére.
1: Hát ez az, amit az előbb mondtak, hogy ez a feldolgozás sorozat.
0: Hát Szent Luca.
4: Szent Orsolya is volt, azt hiszem. Most Brigitta, nem tudom kapásban.
2: Igen, Luca.
1: Szent Alexandra. Vagy jó.
0: Nekünk van egy olyan, ha érdekeltek is.
2: Igen.
0: Szent Alexandra, a Szent Gáiból csináltuk. Tényleg.
4: Akkor minket nagyon érdekel, szerintem.
0: Hol is van most az?
3: Szerintem azt kisorsoltuk, és nem adták vissza.
0: Egyszer visszakadtunk.
1: De most talán elment.
0: Fantasztikus. Azt kell, hogy mondjam, hogy gratulálok hozzá. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És tényleg nagyon jó mutatja az, hogy ilyenkor az Európai Unió pénze mennyire jól kerül csatornázásra, hiszen egy már meglévő, csoport az, amelyik a szomszédnép keretei között azt csinálja, amire szükség van, és hosszú távon indul el. Valami, gyertek mindig a fodrásznők éjszakájával ide-vissza ebbe a műsor, mert szeretnék nyomon követni ennek a genezisét, mert ez zseniális szerintem.
2: Köszönjük szépen, ugye, ahogy mondod, hogy a közösségi aktivizmust, civil megmozdulásokat szeretnénk mindig összekötni valamilyen kortárs művészet. Tehát ugye ez a Daernek hát a kis kártyájában, ez van leírva, mi ezt követjük, úgyhogy...
0: Meg tudod, meg ebbe belekerülsz, nem az, hogy egyszerűen megnézel valami kiállítás, körülmész, kicsit hümöksz, és akkor ez, hanem hogy tényleg bele tudsz menni, részévé válsz, és hogy valóban művészeti produktumok, validált művészeti produktumok jelennek meg. Fantasztikus, gratulálok hozzá!
2: Köszönjük szépen!
0: Oké, van-e még valami, amit üzentek esetleg a népnek?
2: Hajrá!
0: Köszönjük szépen, Attina és Alíz volt a vendégünk, és akkor a Fodrásznők éjszakája 22-én, tehát holnap után szerdán a Horváth Mihály téren, és akkor egy nagyon pici zenét követően, akkor jövünk is majd vissza, Tilos Rádióban a Hét Térítő című műsort hallgatjátok.

is minden elég szép. Baj van, de nem tudom micsoda. Akkor is gyere át, ha van az iskolán. Akkor is melyek, ha nincs hova. Akkor is te kerek, ha nincs nálam papír, csak diploma. Nem is hatok meg a dílóba.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a csörgő telefon. Halló!
1: Áldassák a hét, Pettina vagyok.
0: Áldassék a hét, Pettina! Mi helyzet, vélem? Csak nem te is mész a fodrászodba.
2: A harmadik kopasz.
1: Én is szeretném azt, hogyha belgöndörítenék, sőt, hogyha rattáznák a minden meglévő hajamat is.
0: Nem, te meg jöttél promózni a 27-ét, pénteken.
1: Csókolom a szívetet, 24-én pénteken mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Tilos rádiós hallgatókat, aki él és mozog, és aki szereti a magyar hip-hopot, főleg minket, ugye a Fido Hip-Hop Rádiót, melyik Feri barátom, testvérem már harcos társammal a gólyába. Még egyszer mondom, nagyon nagy buli lesz.
0: Tényleg az lesz.
1: Big Ron, szlovák rapper elfogadta a felkérésünket, akivel azon a héten dolgozunk a lemez kapcsán. De szlovák rapper lesz, ott lesznek a gyerekek. Nagyon nagy világ lesz.
0: Trógeri, ott lesz Trógeri, új feltagott Trógeri, Trógeri tényleg óriási.
1: Így van, ő egy nagyon nagy gyöngyszemű. És ahhoz tudjátok, hogy a Berkesnek lesz egy lemez bemutató lesz, abban a Berkes Norbikámnak a lemez bemutató koncertje lesz. Legalább 8 számot el fog nyomni az albumról. Szóval érdemes jönni korán, és sokáig maradni, mert hatalmas nagy flashek lesznek.
0: 24-én a gólyába. Én majd Pesterzsébetűn érkezek, ott kontrálok, és onnan esek be fejjel.
1: Imádat, jó?
2: Köszönjük.
0: Pepinom, ölellek. Ciao. Na, így kell. Bárki egyébként hozzánk kapcsolódó releváns programot akar betolni, akkor azt így lehet. Na, 46. A köztársasági elnök választása kapcsolódó. Kíváncsi, hogy akkor kiket jelöltök?
2: Én a súlyokat.
0: Ennyi. Tényleg,
3: egyértelműen.
0: Gyűjtjük is valamit a király, nem tett ki, azt gondolom, igen.
2: Most mi választottuk meg, ez most teljesen.
0: De amúgy is csak alá kell írni.
3: De ez lehetséges, nem?
0: Nem.
3: Már volt az, már
0: nem tudom.
3: Mert nem volt ugye 2 ciklus, tehát elvileg.
2: De miért kizárók?
3: Ezért kérdezem, nem?
2: Szerintem nem. Szerintem az diszkriminatív lenne, hogyha kizárók lenne, tőle voltál köztársaság.
0: Elindul. Tamás akkor.
2: Csak alá kell írni megint.
3: Az meg tök volt.
0: Így van, bár teljesen más volt föltolva.
2: Figyelj, az összes gázos dolog már, összes gázos, a nagy gázos dolgok már tudjuk.
0: Igen, vannak azért még itt gázos dolgok.
2: Nem, de a súlyok nem.
0: Na és mit szóltok a Polgár Judithoz?
2: Hát én azon a polgármester Jenőre gondoltam, de... A polgár jelölre, de...
3: Szerintem, hogyha ő lenne jelölt, és kellene szavazni, mindenképpen én szavaznék rá.
2: És a Romsics Ignác, hogy a polgár jön?
4: Sziasztok! Én vagyok a Norbi, véletlenül emeltem, hogy kapcsolódtam valami műsorban, most ébredtem, önmet kapottam, hogy vagyok. Üdvözöllek titeket, nagyon jó a műsor, a zenék is nagyon jó. Puszi nektek, Pacókának kedves, Csabikának, meg a kedves Jatagános Rolinak is, puszi, üdvözlet, csoközön. Szeretném megkérdezni, hogy mondtátok, hogy működik a Horváth Mihály téren fog működni a fodrászok éjszakája.
0: Neked van hajad?
4: Nekem picike, rettentő pici hajam van, én itthon a nullás géppel szoktam sűrű, megcsinálni.
0: Sűrű hajad van? Sűrű hajad van?
4: Nekem?
0: Aha.
4: Hát, én hogy sűrű. Mondjam, most már nem annyira sűrű, de ritka is egy picit. A fejem tetején sűrű, hátul ritka. De azt szeretném megkérdezni, most humorosra fogom venni a figurát, hogy Jatagán bunda szőrzet igazítás nem csinálnak, ugye?
0: Nem csinálnak.
3: Kerülettel arrébb.
0: Ennyi, ráadásul ez nem, ez még
3: mi ilyen. Mi a hátszőrzetesek éjszakája?
0: Még ilyen. Na, súlyok. Nem, Polgár Judit.
3: Ja.
0: Polgár Judit. Akkor Csokinak oké. Neked, Roli?
2: Nekem oké.
0: Akkor ennyi. Jó, akkor ki lehet nevezni.
2: Én azt gondolom.
3: Hárman vagyunk, 2-1, tehát mindegy, mit mondasz.
0: Na, mert egyébként én azt mondtam, csak nem voltatok még itt, hogy tehát, Polgár Judit mellett, ami szerintem szól nagyon nagy tempóval, az, hogy ő egy olyan férfiak által végletekig uralt világban taposta ki az ösvényt, amire csak kevesen lettek volna képesek. Tehát, hogy szerintem, hogyha van politikai tudás annak ugrög értelmében és eszenciás tartalmában, akkor az nála ott van, mert hogy tényleg annyi olyan helyzetben volt, ahol helyt kellett állni, és nőként helyt állni, ami szerintem itt tényleg olyan páncélt és olyan fejvetet adott neki, amelyikkel bátran és bizton fog majd helyt állni.
3: Plusz még Netflix film is van róla, tehát...
0: Igen?
3: Persze.
0: Azt megnézem.
3: Hát mindenképpen.
2: Doksi vagy...
0: Pogányú, meg van az HBO, tehát azért...
3: Dok.
0: Azért akkor lehet a Pogányinduló is, mert nekünk az HBO csinált filmet.
2: És akkor most az Oltai Katát elengedte?
3: Nem, mert van életkorra.
0: Nem engedtem, hát úgy elengedtem, hogy amúgy továbbra is ő az én személyes jelöltem.
2: De lehet most javasolni, tehát beírtad valahova?
0: Nem lehet most még javasolni, annyira javasolhatod, hogy beírtad az internetbe.
3: Hát az, akkor tisztá, az, akkor az maga tisztázzuk. Javaslat.
0: Most jelenleg kinevezték az országgyűlés.
3: Nem, ki nevezték el,
0: hanem ő van. Hanem ő törvényszerű. Holnaptól. Ma, ma belemondják a levegőbe.
2: Rászállt. Nem rászállt.
0: Ma belemondják a levegőbe, hogy ennyi volt papa. Aláírt a papa!
2: Láttad, mit írt el?
0: Papa aláírta, a nagyon fény kirepül. Ennyi. Lezárjuk ezt a témát. Országgyűlés elnöke belép a pozícióba.
3: 30 napig.
0: Forsthoffer. Jó mondom?
3: Igen.
0: Ágnes. Miután országgyűlés elnöke ezt tartja, 30 napja van a parlamentnek arra, hogy kétharmados többséggel megszavazza. Ez ugye játszik könnyedséggel, megy, tisza frakció, egységes, itt nincsen széthúzás még. Itt az, hogy kit dob be a nép, annak annyi jelentősége van, hogy kit dob be a nép. Tehát, hogy így kb. Az van, amit egyébként ők majd mondanak. Be lehet dobálgatni neveket, most Magyar Péter bedobta, felkérte, megkérdezte, akar lenni, ezek a variációk vannak, Polgár Juditnak a neve került be. Másokat is ajánlhatnak, de nincsen jelentősége, mert ez az ajánlás, ez kb. Ez egy ilyen diskurzus. Beszélhetünk róla, ez nagyon jó. De miután az alkotmány elkészül, vagy legfeljebb 5 évig lehet a most megválasztott, most kijelölt, parlament által kijelölt köztársaság.
3: Akkor már nem is 2, ez már eddig 10 év volt, most akkor nem.
2: Nem, mert ez az alkotmányozásig, az új alkotmány.
0: De hogyha egy év alatt összerakja, az új alkotmányt a Magyarország.
2: Vagy 30 nap alatt?
0: Azt mondjuk, az kicsit nagy tempónak érezni.
3: Hát a Szájer, az meg tudja csinálni.
0: Vagy Szájer megírja vonaton és elküldi.
2: Neki már úgyis van egy mintája.
0: Így van.
3: Hát csak át kell írni. Dátumot megírni.
0: Kopi-pénz gyerekek, mindenki sztár lenne. Igen, tehát hogyha elkészül az alkotmány, akkor viszont a tervek szerint ott már boldog-boldogtalant lehet majd jelölgetni, és el lehet indulni egy ilyen köztársasági elnök választáson. És ugye a Márki-Zay már erre gyúr, hogy akkor ő szeretne majd lenni, vagy én úgy láttam, mert hát itt már azért a fekete kabátos... Na azért lenne jó, hogy addig, ameddig lehet, addig áttolni egy patyolatnőt az egész rendszeren. Én nagyon jó ötletnek tartom Polgár Judit.
3: De én még a
0: Fási, Zsüli vagy pedig
3: annyira
0: arra.
3: Is,
2: nem én az Ádámot.
3: Szerintem nyugodtan lenne 10 évig is. De hát akkor ezek szerint akkor ez nem az, tudtam róla.
0: Szerintem az így pont jó, hogy...
2: Nem ez egy átmeneti.
0: Nem átmeneti, hanem
2: az alkotmányozásig.
0: De az nem átmeneti, az rendes regnálás szerintem.
3: A fideszesek meg úgyis illegitimnek tartják ezt az egészet most már innentől fogva, úgyhogy...
0: Fideszesek el vannak foglalva Pócs Jánossal. Érted?
2: Pócs, te pöcs. Ezt írták ki Óbudán. A választások de, után.
0: Van egy nagyon jó cikk a valamelyik internetes újságban, ahol egy igazságügyi nyelvész talán, aki beszél arról, hogy hogyan változott meg a közbeszéd, és nagyon érdekes
2: dolgokat.
0: Ő azt írja, hogy azáltal, hogy bemondta hogy hitták az Orbán Viktornak azt a bankárját, aki kilúgott utána is az egész pénzt, majdnem elvitte, a Simicska. Amikor a Simicskának hívták?
2: Igen, volt ilyen.
0: Amikor a Simicska kimondta, hogy UGIS, akkor utána, hogy ezzel tulajdonképpen a nép felhatalmazva érezte magát arra, hogy különböző nevekkel aggassa a politikusokat, ilyen nagy tételben, és ugye akkor született meg ugye a Bajszosszar, Áder Jánosra.
3: Az gyönyörű.
0: Igen, szerintem is nagyon jól leírja a helyzetet. illetve hát aztán később ugye a patkányozás az MSZP részéről, meg a patkánykormány, ez a dehumanizálós részek, és aztán ugye ennek a poloskák, majd pedig ugye a Szatyor Fing, amelyik ugye abból a szempontból érdekes, hogy képes volt ez a Súlyog Tamás, talán igen, Súlyog Tamás képes volt reflektálni érdemben egy újságíróra.
2: Hogy ő maga behozza,
3: magát nevezte meg.
0: Tényleg annyira nyomtalan volt, tényleg mindegy. Ettől talán csak a Horvát Laci volt, aki képes volt a Szirmai Marcell, a Pogány indulóra reflektálni a Szívtatok már rendesen című felszólalását, örökre beégetve a magyar hip-hop történelemben.
2: Tehát Horváth Laci bent van a parlamentben.
0: Bent. Igen, valaki nem ott lenne a helye bent, hanem a...
2: Igen, csak hogy róla nem nagyon hallani, vagy nem tudom.
0: Hát figyelj, onnantól kezdve, hogy ő nem kábítósz, hogy ő népbiztos.
2: Vagy esetleg ő is vár valami BID ajánlatra, vagy...
0: Lehet.
3: Nem BID, így mondja, BID, nem tudom, hogy... Főleg tőled.
0: Vagy mondd ki, build your dream. Hogy lehet ilyen autónak? Hogy lehet ilyen nevet adni ennek az autónak? Borzasztó egyébként. És ki is van írva hosszan az egész izé.
3: De nem mindig, valamelyiken csak a...
2: Na, akkor köztársasági elnök megvan, kit kell még akkor?
0: Ennyi, Polt Péternek lekerült akkor a védettsége, tehát várható a bíróság elérángatása, neki azért van bőven. 1000 milliárdos ügyek bukkannak ki folyamatosan, Lázár János végül 200 milliárdra rövidítette meg a költségvetést az autópály koncesz esetében. 200 milliárd, az azt jelenti, hogy ugye egy milliárd az 1000 millió, tehát az 1000 milliót szorzod meg 200-zal. Hogy amúgy mi történik itt? Szóval az, ami tehát egy olyan dolgokra derül fény, amelyekről lehetett sejteni, de ezek nagy tempóban
3: mennek.
0: Egyelőre én még elégedett vagyok.
3: De hogy nincs is összefüggésben ez, amit most mondták, 200 milliárd, az, amit előre kifizettek Mohácsi hídra, ami szintén kb. Olyan.
0: Ennyi pénz egyáltalán van a
2: világban. A Mohácsi híd, ami nincs meg.
3: Így van, előre kifizettek, ez a legjobb.
2: De ez megvan nektek, hogy valóságban
3: van, hogy a híd nincs meg.
2: De nem, volt ez a vicc, és hogy ez ténylegi valóságra kelt nálunk. Ez arról szólt a vicc, hogy a görög, mit tudom én, polgármester elmegy a spanyol polgármesterhez, akinek meghívja magához, és ilyen hihetetlen jó háza van, meg minden, és kérdezi, hogy honnan volt ennyi lóvéd. Azt mondja, nézd ki az ablakon, látod a hidat? A hidat, látom. Azt mondja, kétszer két pályára kaptuk, mi kétszer egy sávra csináltuk meg, ebből lett a ház. És akkor egy év múlva elmegy a spanyol polgármester is a görökhöz, akinek valami hihetetlen luxusba úszó háza van, meg minden, azt mondja, honnan volt neked erre a pénzed? Azt mondja, nézd ki az ablakon, látod a hidat? Nem. Ennyi,
0: ez volt a Hintelítő című műsor. Egy hét múlva leszünk újra, mindenkinek kellemes nyár
3: közepet kívánok. Lázár meg örömnek a magát.
0: Szerint csinálta Lázár. Látod a hidat?
5: Így terveztem, hogy azonosíthatatlan legyek emberi faj számára. Igazából kiátszhatatlan, megfoghatatlan.
6: Yeah, mától nem öregszem, meg kiforrott a karom, meg a skill, meg a stiló, nincs már miről beszélni, bro. Veterán vagyok, az egy dolog. Nem tudom, mihez varázsolok. Valahogy fosom a szót, valahogy nem jön ki a számom, valahogy úgy jönnek a szavak, hogy az később majd megvárom, valahogy unom az egészet, őszintén itt mi a dolgom, ha be? Mit mondottam el? Haladtam el?
7: A Tilos Rádió híreit halljátok.
8: Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brocata, azaz homokigatyás még hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homokigyepek virága, a hajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG. Július 18-án tartják a 44. Balaton átúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszók lába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes bahat hajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a réfülő pipartot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
7: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Apollo 11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu online felületen, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, és ezen a meleg nyári napon felvételről jelentkezünk, nyaralás miatt, és egyedül leszek ebben a műsorban. Űrtörténeti témát fogok boncolgatni. Ugye, ilyenkor rendszerint ez szokott történni, de hát ez elég kerek évforduló ad most erre teljesen jogos alkalmat, mégpedig az, hogy 55 évvel ezelőtt, hát igazából a pontos évforduló június 29-e volt, tehát akkor történt egy tragikus eset, az űrhajózás történetének a második olyan esete, amikor űrrepülés közben elhunyt az űrhajón utazó személyzet. A Soyuz 11 legénységéről van szó, Dobrovolszkijról, Volkovról és Pacajevről, teljes nevükön Georgi Dobrovolszkij, Vladislav Volkov és Viktor Pacajev űrhajósokról, akik egy 23 napos, akkoriban abszolút rekordnak számító űrrepülésről jöttek haza, és ez az űrrepülés, ez volt az, amikor emberek először éltek és dolgoztak ilyen sokáig egy űrállomáson, mégpedig a világ első űrállomásán, ami a Szaljut 1 nevet kapta. 1971-ben vagyunk tehát, és ezt az adást ennek a történetnek szentelem, ami kalandos tulajdonképpen, tehát nem csak ez a szörnyű befejezés az érdekesebben, hanem eleve, hogy miért ezek az űrhajósok voltak, miért ott, miért nem másokkal történt meg ez, egyáltalán nem egyértelmű, egyáltalán nem így kellett volna lennie, sőt, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, és talán az adás végére a hallgatóság is ezt így be fogja látni, hogy tulajdonképpen, hogyha azok utaztak volna ezen a repülésen, akiknek utazniuk kellett volna, akkor ez a tragédia alig, ha nem elkerülhető lett volna, nem következett volna be. Na de nézzük, miről is van itt tulajdonképpen szó. Hát először is csak maga az esemény, amitnek az évfordulójára emlékezünk. Ugye ez tényleg ez a Soyuz 11 leszállása volt. Ez úgy nézett ki, ahogy ennek egyébként lennie kell, és ez a manapság is így történik, annak idején sem volt ez nagyon másképp, hogy Karaganda közelében, karagandai területen, Kazahsztánban leszállt automatikus üzemmódban az űrállomásról visszatérő Szojuz űrhajó, kinyíltak az ejtőernyők, rádiókapcsolat nem volt az űrhajósokkal, de ez ugye teljesen normális is lehet, elég sokszor előfordul, hogy ilyenkor adáskiesés van. Azt ugye tudjuk eleve, hogy a légkörbe lépéskor, amikor a plazma kialakul az űrhajó körül, akkor nincs rádiókapcsolat, ez ugye természetes. Utána rendszerint rendre helyreáll a rádiókapcsolat, de nem mindig van ez így, tehát előfordulnak mindenféle technikai hikszerek, tehát nem utalt semmi arra, hogy valami brutális, tragikus dolog történt, hiszen kinyílt az ejtőernyő, az űrhajó a megadott helyen leérkezett, és már mentek az emberek nyitni a kereső alakulatok helikopterrel gyorsan odaértek, nyitották a kabint, és döbbenten vették észre, hogy a személyzet nincs életben. Ugye kívülről kinyitották a kabint, ugye ez sem triviális procedúra egyébként, mert a Soyuz kabint jellemzően belülről kell kinyitni, de lehetséges persze kívülről is kinyitni, és hát a három ülésben három halott űrhajóst találtak. Próbálkoztak újra élesztéssel, ugye most már nyilvánosak azok hát elég sokkoló felvételek, ahogy kivonzolják az űrhajósok testét, és próbálkoznak ott helyben mindenféle újraélesztéssel, de természetesen nem jártak is sikerrel, hiszen a személyzet akkor már percek óta halott volt. Az történt, hogy egy szelep korábban kinyílt a felső légkörben, egy olyan szelep, aminek a kabin belseje meg a külső világ közti légnyomást kellett volna kiegyenlítenie, és ez természetesen nem az űrben kell, hogy kinyíljon, hanem akkor, amikor az űrkabin már az ejtőernyő alatt biztonságosan szépen lassan ereszkedik a Föld felé, már a troposzférában, ahol már jó sűrű a légkör, akkor automatikusan ki kellene nyílni ennek a nyomás kiegyenlítő szelepnek. Hát az a helyzet, hogy itt ez egy technikai hiba miatt már megtörtént. Sokkal magasabban. tehát valószínűleg nem tudjuk pontosan, hogy hol, de hát nyilván már percekkel korábban, konkrétan még az űrben volt a kabin, amikor kinyílt ez, és ez okozta a személyzet halálát. Egyes beszámolók szerint lehetett látni, mondják ezt azok, akik kiemelték a holttesteket az újraélesztés előtt, hogy az egyik űrhajós igyekezett azt a bizonyos szelepet elérni és betömni a hüvelykújjával, de hát nem járt sikerrel. Szóval ez sok kérdést felvet ez az egész történet, és hát egy tragikus napja az űrhajózásnak, ami hát kicsivel több mint 55 éve következett be. Mi vezetett ide? Hát ugye ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni, és meg is fogjuk közelíteni, csak most így beleugrottunk a történet kellős közepébe ezzel, hogy elmondtam, hogy hát mi is történt. Azt már is érezhetjük, hogy ez nem történt volna meg, hogyha az űrhajósok űrruhában lettek volna. Tehát ez egy olyan protokoll, amit éppen a Szojusz 11 tragédiája után bevezettek az orosz űrhajózásban, és ezt gyakorlatilag azóta folyamatosan így csinálják. Tehát az annyira jellemző szokol típusú űrruhákat, amik ugye ilyen ikonikus, a farkas Berci is ilyenben volt fönt, meg azóta mindenki ennek az űrruhának kicsit fejlesztettebb, újabb változatában mentek föl, aki Szojusz űrhajón, vagy annak a későbbi változatain Szojusz T, TM, TMS, MS, mit tudom én, tehát sokféle alváltozat alakult kezidők során a Szojusz űrhajónak, de mindegyik esetben ezután az 1971-es tragédia után ilyen szokol típusú űrruhában mennek föl, és jönnek le a személyzet tagjai, akkor is, hogyha egyébként persze a föld körül az űrállomáson nem űrruhában vannak, hanem ilyen kezes lábasban. De hát eddig a bizonyos repülésig, hát bizony 1964-től kezdve a szovjet űrprogramban egészen eddig a tragikus eseményig ugye az űrhajósok nem hordtak űrruhát, kivéve akkor, hogyha űrsétára kellett menniük. Ugye a szokol amúgy nem egy űrséta szkafander, egy nyomásruha, de nem egy űrséta szkafander, azért az más. Hát szóval ez az egyik máig ható következménye ennek, hogy bevezették ezt az űrruhát, ezt az űrruhás szabályt, és érdekes, hogy az amerikai űrprogramban is megtörtént ilyesmi később. Ugye ott az volt, hogy a Challenger katasztrófa után vezették be, hogy a Space Shuttle-ön a felszálláskor és a leszálláskor űrruhát kell hordani. Ez a szovjetek ezt a leckét ugye ennyivel korábban megtanulták, mint egy 15 évvel korábban. Hát szóval ez volt, de Volkov, vagyis Dobrovolszkinak, Volkovnak és Pacajevnek tulajdonképpen ott se kellett volna lennie, ahogy erre már utaltam. És hát, hogy megértsük, hogy ez hogy történt, akkor most ugorjunk vissza a kezdetekig, vagy ennek a Szaljút programnak a kezdetéig. Ugye emlegettem, hogy ezt az első űrállomást, ami a világ első űrállomása, ezt Szaljútnak hívták. A Szaljút az díszlövést, tűzijátékot, ugye a szalút szóból tisztelgés, de ilyen díszlövés, tűzijáték jelentése is van, tehát ezt a nevet viselte az űrállomás. No, hát ez egy ilyen utolsó pillanatbeli ötlet volt, ugyanis magára erre az űrállomásra is hát olyannyira más nevet akartak neki adni, hogy mást festettek rá az oldalára. Tehát a képeken lehet látni, hogy amikor 1971 áprilisában felbocsájtották ezt az űrállomást, a sasszeműek kiszúrhatják a képeken, hogy rá van írva az űrhajós oldalára, az űrhajó, vagyis az űrállomás oldalára nagy fehér betűkkel, hogy Zárja, ami azt jelenti, hogy hajnal. Ez lett volna tehát a neve eredetileg ennek az űreszköznek. Ugye arról eltérnek a vélemények, hogy ez miért változott meg, tulajdonképpen az utolsó pillanatban. Tehát annak ellenére, hogy ilyen, ez volt ráfestve a felküldött űreszközre, amikor bejelentette a TASZ, vagyis a távirati irodája a Szovjet Uniónak, hogy felment ez az űreszköz, akkor bizony már azt mondták, hogy a Szaljut ment föl, nem pedig a Zárja. Hát, ugye itt több dolog van. Egyrészt, ugye akkoriban éppen nem voltak a legfelhőtlenebbek, hogy úgy mondjam, a szovjet-kínai kapcsolatok, és a kínaiak nem sokkal korábban felküldték egy műholdjukat, aminek szintén az volt a neve kínai nyelven, hogy hajnal. Úgyhogy egyesek szerint ez volt az, ami ott a pártvezetésben nem tetszett mindenkinek. Az is kétségtelen tény, hogy a start, az űrállomásnak a startja, ami ugye ember nélkül ment föl, 1971. április 19-én indult el végül az űrbe a Szaljut egy űrállomás, de az eredeti terv szerint éppen 1971. április 12-én kellett volna felmennie, ami nem más, mint Gagarin űrrepülésének, történelmi űrrepülésének, az emberiség első űrrepülésének a 10. évfordulója lett volna, és hogy ez a szalút, tehát ez a tisztelgés, díszlövés, ez tulajdonképpen ilyen módon a Gagarin iránti tisztelgést jelképezés, hát hogy ezért lett ez a neve az űrállomásnak. Egy biztos, nem Zarja néven jelentették be, azért a Zarja név az azért visszatért később, hiszen a nemzetközi űrállomás elsőként felküldött modulja később, sokkal később, 1998 novemberében, az szintén a Zarja nevet kapta, és hát jelenleg is így hívják, úgyhogy jelenleg van egy Zarja űrállomás modul a föld körüli pályán. De hát a Szaljut egy néven vonult be a történelembe. Na de még visszább lépve, tehát azért a felbocsátás sem csak úgy a semmiből történt, ugye a Szaljut egy nagyon érdekes kompromisszumos űrprogram, és ehhez meg kell értenünk, hogy mi történt a szovjet űrprogramban azután, hogy 1966-ban hát váratlanul elhújt a főkonstruktőr, Szergej Pavlovics Koroljov. Na most ugye, hogy kicsit kitekintsünk egy kicsit a popkultúrába, ugye éppen most mutatták be az első évadját annak a sorozatnak, amit úgy hívnak, hogy Star City, ezt lehet az interneten is megtekinteni, ami ugye a For All Mankind tévésorozatnak egy ilyen spin-offja tulajdonképpen, ami a szovjet nézőpontból mondja el azt a képzelt szovjet űrtörténelmet, ami abból indul ki, hogy mi lett volna, ha Szergej Koroljov, ez a zseniális főkonstruktőr nem hal meg 1966-ban, hanem még évekig él. Ugye nyilván abból indul ki ez az ötlet, hogy hát nem véletlenül ebben a műsorban is már többször kihangsúlyoztuk, hogy ez a főkonstruktőr halála, ez egy tényleges fordulópontot jelentett a szovjet űrprogramban, mert ő egybe tudta tartani az egészet, és egyszerre csúcs szupermenedzserként és brilliáns mérnökként egyszerre tudott mindent kézben tartani. Ugye hát ilyen ember nem nagyon született azóta sem, tulajdonképpen az űrkutatásban sehol sem, és hát ugye Koroljov elvesztése egy nagy tragédia volt, annál is inkább, mert ugye ahogy ez lenni szokott, hát akkor elkezdtek marakodni ott a versengő potenciális utódok. Na most itt nagyjából úgy húzható meg egy ilyen törésvonal, ami ott a Koroljov halála utáni években kialakult, hogy volt a Misin-féle gárda és a Cselomej-féle gárda. Most ez az utóbbi, ez kilobbizta, hogy legyen neki egy katonai űrprogramja, amit ők fejlesztenek, egy teljes, tulajdonképpen egy külön űrprogram. Tehát a Szovjetunióban ez időtájt kettő külön űrprogram kezdett el létezni a Koroljov utáni időszakban. Ebből az egyik, az tényleg inkább a katonás vonal felé hajlik. A Cselomej volt a proton hordozó rakétának az atya, ami hát tulajdonképpen a legerősebb, ténylegesen működő és üzemszerűen jól működő szovjet rakéta. Ugye építették az N1-et a holdutazáshoz. No, nem a Cselomejék, hanem azt a Misinék, a másik csapat építette. De az N1 hordozó rakéta az ugye mind a négy startja alkalmából felrobbant. És aztán sokkal később lett az Energia hordozó rakéta, ami tökéletesen működött, de csak kettőször repült, és aztán összeomlott a Szovjetunió. Szóval az sem vált igazából így rendszeresen használtá, vagy hát, hogy mondjam, csak üzemképessé, de a Proton nevű az abszolút, ugye a Protont tehát azért hívják Protonnak, mert az első hasznos teher, amit ez a hordozórakéta felvitt, az egy kozmikus sugárzás kutató 12 tonnás műhold volt, a Proton 1. És akkor hát ekkor ez volt a szokás, hogy körülbelül ez volt a divat, hogy hát a rakétáknak a maguktól ilyen kódjele volt, hogy mit tudom én, N1, vagy valami, de aztán ugye elnevezték ezeket a rakétákat, rendszerint az első terhükről, amit fölvittek, úgyhogy, és mivel hát ugye a proton sugárzás kutató, hogy ténylegesen a napból jövő protonokat vizsgálta, ezért ez a név ez így ráragadt erre a hordozó rakétára is. Hát szóval, hogy ez a helyzet, hogy a proton hordozórakétát a Cselomej fejlesztette ki, ami tehát a legerősebb üzemszerű hordozórakétája volt a Szovjetuniónak, ami tényleg jól ment, és ez volt alkalmas arra, hogy például űrállomás modulokat illetve egy úgynevezett TKS nevű nagy szállító űrhajót felvigyen. Na most ugye ez volt a terve neki, tehát hogy a kozmikus sugárzás kutató műhold felküldése a Proton rakétával az nyilván csak egy teszt volt valójában. A rakétának a megnagyobbított plusz gyorsító fokozattal felszerelt változata a Proton K volt az, ami alkalmas volt arra, hogy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen akár 20 tonnás, de mondjuk ilyen 18-19 tonnás dolgokat felküldjön alacsony földkörüli pályára. Na most a Csellomaj féle űrprogramban tehát az szerepelt, hogy egy ilyen ember nélkül felküldött űrállomás, aminek Almaz, vagyis Gyémánt lett volna a neve, vagy ilyenek egész sorozata, tehát ez lett volna az Almaz katonai űrállomás sorozat, ezeket küldték volna föl Proton hordozó rakétával. És utána, amikor ezek szépen fölmentek, felment volna hozzájuk a személyzet, a szintén a Proton hordozó rakétára szerelt, szintén Benga nagy TKS szállító űrhajóval, amit hát tulajdonképpen valamilyen Apollo-szerűségnek mondanám, tehát a Szajúznál lényegesen nagyobb űreszközről van itt szó. Mint hogy egyébként, ha már amerikai hasonlatokat keresünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a Proton K hordozó rakéta, az nagyjából az amerikai Saturn 1B-vel állítható párhuzamba teherbírás tekintetében, amivel ugye mondjuk az Apollót földkörüli pályára lehetett állítani. Nem lehetett az Apollót elküldeni a Holdra a Saturn 1B-vel, ahhoz ugye nagyobb, ahhoz a Saturn 5 kellett, a nagy testvér, de földkörüli pályára lehetett állítani a Saturn 1B-vel az Apollót, ami egy benga nagy űrhajó volt, sokkal nagyobb, mint a Szajusz. Na hát ennek a szovjet megfelelője lett volna ez a bizonyos TKS szállító űrhajó, amivel a személyzet fölment volna, összekapcsolódott volna az Almaz űrállomással, átszálltak volna, és ott bizony katonai programot hajtottak volna végre. Ez a katonai program elsősorban persze földmegfigyelési program volt, nagy távcsövekkel alacsony pályáról ugye fényképezni az amerikai, meg NATO, meg egyéb ilyen katonai objektumokat. Ugye ezt nem a szovjetek találták először ki, vagy hát lehet, hogy ők először találták ki, de az amerikaiak is kitalálták ugyanúgy a 60-as években, hogy ilyen kell. Ugye ez volt a Manned Orbiting Laboratory, vagyis emberes földkörüli laboratórium álnéven Amerikában tervezett űrállomás, ami aztán sose valósult meg. Egyszerűen azért nem valósult meg, mert Amerikában 1969-ig ugye tervezték ezt a programot, kiválogattak hozzá űrhajósokat, ugye ezt nem a NASA csinálta értelemszerűen, hanem a légierő, meg a CIA tulajdonképpen, tehát a hírszerzés, meg a légierő közös programja volt ez. Na de hát az a helyzet, hogy ők aztán realizálták, hogy most már oda jut a technika, hogy nem kell igazából a kémműholdakra ember. Tehát valójában már az automatikus kémműholdak elérték a 60-as évek végére azt a szintet, Amerikában legalábbis, hogy úgy döntött, hogy hát ilyen űrállomásokra nincs szükség, és ezért a MOL, Manned Orbiting Laboratory program, ez igazából félbe maradt. Ehelyett ugye nagy erőkkel fejlesztették tovább a Keyhole, vagyis kulcsjuk sorozatnak a megfigyelő műholdjait, amiknek ugye olyasmi műholdakat kell elképzelni ebben a sorozatban, amik ugye a Hubble űrtávcsőre hasonlítanak, csak éppen lefelé néznek, és hát nagy felbontású képeket készítenek, amiket rádión küldik le. Mert a szovjeteknél ez nem volt ilyen szinten még ez az adattovábbítási technika, meg a digitális kép készítés és kép továbbítás, úgyhogy bizony ők hát még csinálták ezt az Almaz programot, és tulajdonképpen valami ilyen hibrid módon meg is valósult, csak nem úgy, ahogy ezt a Csellomaj szerette volna. Ugyanis, hát éppen akkor, amikor az amerikaiak 1969-ben leszálltak a Holdra, azzal tulajdonképpen kimondták egyrészt a Szovjetunió holdprogramjának, ért emberes holdprogramjának a halálos ítéletét. Azt mondták, hogy hát igen, a mi rakétáink, a Holdra szállásra szerezett rakétáink mindig felrobbannak, az amerikaiak meg eljutottak a Holdra. Hát ugye csinálták a szovjetek még egy darabig azért az N1 programot, nyilvánvaló volt korábban is, hogy le vannak maradva az amerikaiakhoz képest, tehát úgymond bízhattak benne, hogy esetleg az amerikaiaknál beüt egy X-er, ami mondjuk egy-két évvel visszaveti az Apollo programot, és akkor hát nyílt volna egy reális esély arra, hogy mondjuk a szovjetek beelőzzenek valamiben itt-ott, ugye? Na de, hát ugye volt az az N1 hordozó rakétát fejlesztő csapat, illetve hát még a koroljovi örökségből ugye megépült a Szajuz és az őt szállító hordozó rakéta, ami ugye egy kisebb, tehát a Szajuz egy 7 tonnás űrhajó, az nem egy ilyen 18 tonnás monstrum, hanem egy 7 tonnás kisebb űrhajó, és egy kisebb, de nagyon megbízható rakétával, ami meg a Koroljov által kifejlesztett R7 rakéta volt. Ugye ez az egyetlen dolog volt, ami addigra már elkezdett működni, hát az sem volt egy egyszerű menet, hiszen tudjuk, hogy a Szajuz űrhajó 1967-es első repülésekor Vlagyimir Komarov hát szintén tragikus halált halt, ugye, mert nem nyílt ki rendesen az ejtőernyője, de hát azon a repülésen volt mindenféle egyéb probléma, amiről egyébként egy Várhegyi Zsolttal csináltunk néhány évvel ezelőtt egy 2 epizódos szokolébresztő párt, úgyhogy a Vlagyimir Komarov tragédiára ott nyugodtan utána lehet járni szokolébresztő archívumban, akár a YouTube-os parallaxisos felületen, akár a tilos archívumban, de hát meg nem mondom egyébként, hogy az hanyas epizód volt, szóval elnézést, de ez volt róla szó. Szóval, hogy az sem indult döccelőmentesen, de aztán 1968-ban, 69-ben már azért elkezdett úgy beindulgatni a Szajusz program, akkor is volt néhány meleg helyzet, de azért ott több ember nem halt meg, egészen ugye a adásunk témájául szolgáló Szajusz 11-ig. Szóval az működött, ez a Szajusz űrhajó. A TKS az nagyon-nagyon csúszott a fejlesztés, és hát az amerikaiak meg leszálltak a Holdra. És akkor a politikai irányelv azt mondta, hogy jó, akkor, hát akkor nézzük, miben lehet beelőzni az amerikaiakat. Olyasmivel, amit amúgy magunktól is csinálnánk, csak csináljuk egy kicsit gyorsabban, meg átgondoltabban. Egyébként magát Brezsnyevtől jött amúgy a direktíva, aki már ugye akkor persze bőven már 1964-től kezdve a Szovjetunió kommunista pártja a központi bizottságának főtitkára volt, vagyis hát az egész Szovjetunió korlátlan ura gyakorlatilag, és hát az ő emberei mondták, hogy ne létezzen itt két űrprogram, a Cselomej-féle proton rakétákkal, almaz űrállomással, TKS űrhajóval dolgozó, meg a Mishin-féle, ami a Szajuz, működő Szajuz űrhajókon alapul, meg hát a kevésbé működő N1 Hold rakétákon, hanem akkor gyúrjuk össze mindenből azt, amit lehet. Hát a Cselomej az persze nem örült, mert Cselomej szerette volna kisajátítani az egész szovjet űripart, tehát lenyelte a keserű pirulát, és ugye ennek a hát kényszerházasságnak lett egyrészt az eredménye az is, hogy végül is a Szajuz űrhajóknak egy módosított változatát tették rá a proton hordozó rakétára, és így történtek azok a repülések, amik azt célozták még 68-69-ben, hogy a szovjetek, de ugyan a proton az kicsi ahhoz, hogy embereket leszállítson a Holdra, de hogy az elég lett volna ahhoz, hogy emberek körbe repüljék a Holdat. Tehát egy ilyen hibrid dolog, tehát a Cseromály rakétájára rátették a koroljovi örökségből származó Szajuznak egy ilyen kikönnyített változatát, és az volt a terv, hogy ezzel gyorsan, alattobosan, még hát ha nem is tudnak leszállni a Holdra, de még azelőtt megkerülik a Holdat, hogy az amerikaiak egyáltalán a Hold közelébe tudnának jutni, és akkor ez egy szovjet elsőség. Az Apollo 8-at kellett volna ehhez megelőzni, ugye, hiszen az Apollo 8 68 karácsonyán juttatott el először embereket a Hold körüli pályára. Na most erre a repülésre ki is neveztek több személyzetet is. Az egyik személyzetnek Alekszej Leonov volt a parancsnoka, az volt az első számú személyzet, és ezt azért mondom, mert neki még sok szerepe lesz ebben a

startengedély nem jött meg. Túl kockázatosnak ítélték ezt a repülést, tekintve, hogy a korábbi ember nélküli próbák csak mérsékelt sikerrel jártak, úgyhogy végül úgy döntöttek, hogy nem. Úgyhogy így járt Leonov, és így járt az egész szovjet emberes hold program, tehát nem csak, hogy a holdra, a mindig felrobbanó N1-jel, de még a viszonylag megbízható protonnal a hold közelébe se tudtak eljutni a szovjetek. Hát ez egy keserű pirula volt, és ugyanakkor azonban azt mondták, hogy jó van, utána ment az Apollo 8, akkor arra jutottak, hogy most ezek után már tényleg nincs értelme még a hold körberepülésével próbálkozni, amikor az amerikaiak már mindjárt leszállnak a holdra, úgyhogy ezt a projektet úgy szépen elhalasztották. Úgy értve, hogy hagyták elhalni. Tehát nem úgy elhalasztották, hogy eltolták időben, hanem hogy szépen leépítették és kivezették. Még volt egy-két ember nélküli tesztrepülés, hogy elhasználják a megmaradt hardvert, de arra már nem raktak embereket, és nem is terveztek. Na, de a másik nagy összeházasítás az az volt, hogy rendben, akkor menjenek a Cselomeiék által fejlesztett almaz, vagyis gyémánt fedőnevű űrállomáshoz hasonló konstrukciók, menjenek fel az űrbe, de ne a TKS szállító űrhajó látogassa őket, ne azon menjenek fel a személyzetek, mert az úgyis sok időbe telik, amíg azt még kifejlesztik, és ugye a Cselomeiék ebben le voltak maradva, hanem azokat is a jó öreg Szajúz űrhajókkal látogassák meg. Na és hát ebből lett tulajdonképpen a Szaljut program, de azért még csavartak rajta egyet, mert mint mondtam, az Almaz az katonai űrállomás lett volna, de közben felmerült, hogy hát kéne csinálni egy tisztán tudományos űrállomás programot is, és ehhez bizony felszólították a Cselomeiféle tervezőirodát, hogy hát az Almazoknak a terveit adják át, és a másik, a Misinféle tervezőiroda pedig hát dolgozza át ezeket a terveket, és ebből a hibrid megoldásból született az első polgári űrállomás gondolata, ez a DOSZ, a polgári űrállomásnak a rövidítése, de hát az nem azt jelenti, hogy polgári űrállomás, hanem azt jelenti, hogy Dobgovremennaja, ugye a Vremja hosszú idejű, orbitálnaja stancia, tehát hogy hosszú idejű űrállomás, földkörüli űrállomás, ez a DOSZ. Ez ilyen, hát fedőnév, nem fedőnév, mert a Szaljut volt a fedőnév, de hogy ilyen kódnéven futottak a polgári űrállomások, amik tényleg úgy készültek valójában az elején, hogy a váza az tényleg a Cselomeiék által megtervezett katonai űrállomás test volt, de sok mindent átdolgoztak rajta. Például, hogy hova kapcsolódik az űrhajó, azt áttették az egyik végéről a másik végére. A Szajúz technikájából átvettek egy csomó mindent, például a Szajúznak a hajtóműveit, egy Szajúz hajtómű egységet rászereltek a végére, illetve hát az első változatban, ami ez a Szaljut egy néven híresé vált űrállomás lett, még a Szajúz napelemtábláit is rászerelték, tehát az sem az eredetileg az Almazra tervezett napelemtáblák voltak rajta, hanem az is ilyen hibrid megoldás volt, összetákoltak valamit, és akkor ez lett az első polgári űrállomás. És akkor azt mondták, hogy hát ez egy jó dolog lesz így, mert ezzel meg lehet előzni az amerikaiakat, mert egy területen, ami hát nem a hold, mert arról már lekéstünk, de hogy a hosszú távú űrrepülések lehetősége, illetve hát ennek a tudásnak a megszerzése, meg hát a földkörüli pályának a népgazdasági hasznosítása, meg persze a tudományos hasznosítása, ez olyasmi, amiben a Szovjetunió előre törhet. Ugye az amerikaiak is terveztek űrállomást, ezt nem is titkolták, ez lesz aztán a Skylab program, ami 1973-ban vált valósággá, de hát azt az Apollo holdrepülések utánra tervezték, nem párhuzamosan, tehát akkor a szovjeteknek úgy felcsillant a szemük, hogy akkor itt most egy területen, fontos területen lehet előzni az amcsikat, és hát így is lett. Tehát akkor így jött ez, hogy végül is a Cselomeiféle katonai űrállomás program, meg a Koroljovi Szajúz program összeötvözése tette lehetővé ezt a rövidítést tulajdonképpen. Mert hát, hogyha az almazokról lett volna szó, meg a TKS szállító űrhajókról, akkor azok tényleg évekkel később lettek volna csak készen.

0: És valójában egyébként részben meg is történt ez, tehát azért vegyük észre, hogy például a Szaljut 3 és a Szaljut 5 néven repült későbbi szovjet űrállomások, azokról azt hitte mindenki annak idején, vagyis hát aki elég naív volt, az azt hihette, hogy azok is tudományos űrállomások, mint a Szaljut 1 vagy a Szaljut 4 típusúak voltak, de a Szaljut 3 és a Szaljut 5 azok valójában almaz típusú katonai űrállomások voltak, viszont azokhoz és a Szaljut űrhajókat küldték föl. Viszont azok cserébe viszont tényleg a Csellomáj-féle eredeti űrállomás konstrukciók voltak, még gépágyú is volt rájuk szerelve, meg olyan kis kabin, amiben le lehet küldeni a filmeket. Ugye? Tehát az, mert hogy ugye fontos, hogy időben eljussanak a földre, mondjuk, hogyha éppen katonai helyzet van. Úgyhogy például a Szaljut 3-on és 5-ön, amik ugye ilyen almaz űrállomások voltak valójában, azokon voltak ilyen kis filmkapszulák is, amiket le lehetett küldeni. Na most az az igazság, hogy egyébként a nyugati megfigyelők azért hamar rájöttek, hogy azok valószínűleg katonai űrállomások, mert hogy pont a Szaljut 3 és a Szaljut 5 azok magasabb inklinációjú pályán, meg alacsonyabb pályán voltak, tehát olyan pályán, ami egyrészt közelebb van a földfelszínhez, hogy jobban lehessen fényképezni, meg hogy az egyenlítővel nagyobb szöget zár be a pálya azért, hogy olyan területeket is le lehessen fényképezni, ami katonailag érdekesek, de mondjuk jó éjszakon vagy nagyon télen vannak. Ugye mind a kettő rendkívül gyanús, tehát egyébként a nyugati elemzők azok nem csak a CIA, hanem az ilyen magán űrőrültek is, már elég korán rájöttek, hogy hát valószínűleg ez most nem véletlenül megy másmilyen pályára az az űrállomás, hanem hogy az katonai programot hajt végre. Szóval igazuk is volt, tehát ilyenek is belekerültek a Szaljut programba, de mondom, ez később lesz, az a Szaljut 3 és a Szaljut 5, azok megvalósult almaz űrállomások valójában, és viszont a Szaljut 1 az nem ilyen volt, hanem a DOSZ sorozat keretében készült el, és hát ugye csúszott a start, de hát nem olyan vészesen. Ugye mondtam, hogy 1971. április 12-ére, tehát konkrétan a Gagarin 10 éves évfordulóra akarták időzíteni, ugye ez nem jött össze, de hát néhány nappal később 19-én megtörtént, néhány kis technikai gigszer volt Bajkonurban, igazából említésre sem érdemes, és hát az volt a terv, hogy 4 nappal később el is indul hozzá az első személyzet. Ugye ez az első személyzet, ez a Soyuz 10 fedélzetén indult volna el, és hát el is indultak. A fedélzetén Vlagyimir Satalovval, Alekszej Jeliszejevvel és Nikolaj Rukavisnyikovval. Most ezek rengeteget foglalkoztatott csávok voltak, ez a Satalov meg a Jeliszejev. Ugye, tehát mind a ketten az elmúlt, ugye 71-et írunk ilyenkor, tehát 1971. április 22-én indult el végül a Soyuz 10, és hát az a helyzet, hogy ilyen, tehát szerintem azóta sem volt, tehát hogy a Satalov és a Jeliszejev az 1969-ben fenn voltak az űrben kétszer, és akkor 71-ben fel voltak most még egyszer. Tehát, hogy ilyen nagyon sokat foglalkoztatott űrhajósok voltak, aztán utána nem repültek többször, de érdekes, hogy ők akkor nagyon, nagyon benne voltak a pixisbe, úgy látszik. Ugye nyilván azért kellett az ő szaktudásuk, mert ők ott voltak a fedélzeten 69-ben, amikor először történt olyan, hogy két ember vezette űrhajó összekapcsolódik egymással, ugye az volt a Soyuz 4 és 5 1969. januárjában. Hát ugye most is ugyanez a tudás kellett, hiszen ugye az űrhajónak, a Soyuz 10-nek föl kellett mennie a földkörüli pályára, megtalálnia ezt a Szaljut 1 nevű, de valójában Zarja nevű, de valójában DOSZ 1 jelű polgári űrállomást, és összekapcsolódni vele. Hát a megközelítéssel nem is volt baj egyébként, de hát sajnos nem megmakacsolta magát a dokkolórendszer, tehát oda ment az űrhajó, összekapcsolódott az űrállomással, de az úgynevezett hard docking, tehát amikor már, tehát van a lágy összekapcsolódás, amikor ugye van a aktív meg a passzív űreszköz, és az aktív és a passzív dokkoló, ez esetben a Szaljut a passzív, az a mama, úgymond, és a papa dokkoló, az volt rajta a Szaljuzon, ugye az egy ilyen kiálló bot, és egy kúp van a Szaljutnak az oldalán, és amikor a bot belemegy a kúpba, akkor már megtörténik a dokkolás, de van még mindenféle mechanizmus, ami összehúzza ezt, behúzza a botot tulajdonképpen, hogy a két űrhajó úgy rendesen egymáshoz legyen szorítva, és ugye utána történhet meg a nyomás kiegyenlítés, meg az átszállás. Na most ez nem jött össze, úgyhogy ők 5,5 órán át ott maradtak szegények összekapcsolódva a szaljuttal, próbálkoztak, de nem sikerült átszállniuk, pedig ők azt tervezték, hogy 3 hetet ott el fognak tölteni az űrállomáson, tehát ők is rendesen felkészültek a tudományos programra. A Szojusz 10 személyzete, tehát még egyszer Satalov, Jeliszejev és Rukavisnyikov, de hát nem jártak sikerrel, vissza kellett jönniük. Hát két szerencse, hogy le tudtak válni, mert ilyenkor az is előfordulhat, hogy beragad ez a botos, dokkoló fej, és hát akkor baj van. De sikerült leválasztani a Szojusz űrhajót, és visszajöttek, de hát ugye 2 napos űrrepülést sikerült ezzel csak abszolválni, úgyhogy hát eléggé elszomorodtak. Tehát itt nem sikerült. Na most egyébként hozzátartozik, hogy a szovjet űrprogramban ez lett volna az első eset, amikor ilyen átszálló ajtó van a dokkolón. Tehát ugye emlegettem, hogy pont a Satalov meg a Jeliszejev ott volt 69-ben, amikor 2 emberes űrhajó összekapcsolódott egymással, a Szojusz 4 és 5. Ez így is történt, és például Jeliszejev át is ment az egyik űrhajóból a másikba. Na de hogyan tette ezt? Hát űrsétával, mert a szovjetek akkor még, tehát 2 évvel korábban még nem rendelkeztek azzal a technológiával, hogy ami ma már ugye természetes, hogy összekapcsolódik a 2 űrhajó, és akkor magát a dokkoló berendezést ki lehet szerelni, és akkor keletkezik egy ilyen átjáró, amivel az egyik űrhajóból a másikba szépen elegánsan át lehet lebegni. Ugye ezt az amerikaiak is az Apollo programhoz dolgozták ki először, és hát a szovjetek viszont nem dolgozták ki. Még a maguk Hold programjában is úgy volt a terv egyébként, hogy a szovjet ember az úgy ment volna a Holdra, hogy űrsétán száll át az anyaűrhajóból a Holdcomba. Nem olyan kulturáltabb, mint az amerikaiak. És hát a Szojusz 4-5-nél is így volt, viszont az űrállomásra már végre a szovjetek is kidolgozták az Apollóra megszólalásig hasonlító ilyen átjáró rendszert. De hát ezt nem lehetett kipróbálni ugye a Szojusz 10-en, hiszen nem sikerült ez a kemény dokkolás, úgyhogy ez egyelőre váratott magára. Viszont azt mondták, hogy oké, rendben, hát akkor eljött a következő személyzet ideje. Most a következő személyzet ideje az persze azért valamivel később, 2 hónappal később jött el, ami azt jelenti, hogy hát fel kellett gyorsítani a programot. Ugye volt ennek a Satalov, Jeliszejev, Rukavisnyikov személyzetnek természetesen egy tartalék személyzete is, és akkor a korábban emlegetett Alekszej Leonovit jön be megint a képbe, mert hogy ez a tartalék személyzet volt nem más, mint a Leonov, Alekszej Leonov, aki egyébként ugye arról is híres, ezt lehet, hogy nem mondtam, de azon kívül, hogy ő lett volna az első szovjet ember, aki körberepüli a Holdat, ő volt konkrétan 1965-ben a világ első űrsétálója. És hát addigra már, a 70-re már ő maga, már a szovjet űrhajós csoportnak a vezetője volt, tehát konkrétan ő lett a fő űrhajós valójában, de nem teljesen ő döntött el, hogy ki repül, tehát nem saját magát jelölte ki például, amikor repült, hanem csak az volt a dolga, hogy mondjuk a többiek felkészítését irányítsa. Ezt egyébként pont 1970 elején kapta meg ezt a feladatot, mert az űrhajós csoport korábbi vezetője Pavel Beljajev volt, aki azonban egy ilyen, hát valamilyen bélgyulladás, vagy valami miatt perforált vakbél, vagy valami miatt nagyon-nagyon hamar elhunyt. Talán 45 éves korában, vagy valami ilyesmi, és akkor így került a Leonova az űrhajós csoport élére, úgy kb. 20-an dolgoztak alatta, abban a keretben, és ugye akkor rögtön azt a feladatot kapta, hogy hát akkor válasszon ki 4-3 fős személyzetet, akik a Szaljut programra készülnek föl. Ugye a Szaljut programra felkészülés az egyébként nem egy triviális dolog, már csak abból a szempontból sem, mert addigra nyilvánvalóan vált, hogy a hosszú távú űrrepülésnek az élettani hatásai azok elég trükkösek lehetnek, és elég félelmetesek. Nem sokkal korábban, 1970-ben volt, hogy a rekord hosszúságúnak számító 18 napig tartó Szojusz 9 űrrepülésről visszajött a személyzet, Andrija Nyikolajev és Vitali Szevasztyanov űrhajósok, és teljesen le voltak gyengülve. Sőt, ugye, hát azt írja a Remes Péter, űrorvos, akinek hát olyan forrásokra is van rálátása, ami nekünk nincs, mert ezt máshol nem olvastam, de neki készséggel elhiszem, hogy a Nyikolajev a 18 napos repülés után, ami ugye nem űrállomás, mert akkor még nem volt, egyetlen egy pici szajőzőrhajóban keringtek a Föld körül szépen 18 napon keresztül, és visszajöttek, és hát nem, hogy nem tudott lábára állni a Nyikolajev, hanem hogy konkrétan újra, hogy talán a szívét újra kellett indítani, meg ilyesmit. Tehát egy elég komoly szív problémákkal jött vissza. Szóval igen, ilyesmik voltak, és ez ugye csak arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú távú űrrepülés az bizony-bizony, hát egészségügyileg ugye nem triviális következményekkel járhat, és hát ekkor jöttek azok az ötletek, hogy hát igen, amikor az ember így több hetet van fönt, no pláne hónapokat, akkor ugye fontos, hogy legyen testedzés, hogy a csontritkulás, izomsorvadás, vagy ilyen kardiovaszkuláris csúnya dolgok, mint ami a Nyikolajevvel történt, ezek hát minél kevésbé viseljék meg az űrhajóst. Szóval, egy biztos, ezt a felkészülést a Leonov nyakába varták, és ugyanakkor ugye berakták a Satalov Jeliszejev Rukavisnyikov tartalékszemélyzetének, és ez a tartalékszemélyzetet úgy nézett ki, hogy a Leonov volt a parancsnok, a kutató űrhajós, vagyis hát fedélzeti mérnök, az a Valeri Kubászov volt, és ott volt még Piotr Kolodjin, aki a személyzet harmadik tagja volt, és mivel hogy ők voltak a Szojusz 10 tartalékszemélyzete, ezért azt mondták, hogy akkor ők lesznek a következő személyzet, mert ők már úgyis kívülről belülről ismerik az űrállomást, meg mindent tudnak, és akkor a Szojusz 11 a következő lesz az, ami ismét megkísérli ezt a repülést. Addigra már rájöttek, hogy mi volt a baj ezzel a dokkoló szerkezettel, úgyhogy azt mondták, hogy oké, júniusban indul a Szojusz 11, és akkor ti fogjátok megcsinálni a nagy 23 vagy 25, akár 28, hát attól függ, hogy sikerül, de az ilyen hosszú távú űrrepülést. Na most egyébként ilyen fun fact, hogy mivel hogy a Leonov eleve gondolhatta, hogy a Szojusz 10 esetleg valami miatt tartalékszemélyzetet kell felküldeni, vagy azt is gondolhatta, hogy majd a Szaljut egyre mennek más űrhajók is, és a következőnek úgyis ő lesz a parancsnoka. Na mindegy, a lényeg, hogy a Szaljut űrállomást úgy küldték fel, hogy a Leonovnak rajta voltak a cuccai. Tehát, hogy konkrétan a személyes tárgyai benne voltak az űrállomásban, amit egyébként gyönyörűen jópofán leír az David Scott-tal, az amerikai űrhajóssal közösen írt regényük, vagy hát ilyen memoárjukban, ugye Scott és Leonov közösen írták a Two Sides of the Moon, a Hold két oldala című remek könyvet, és amiket most mondani fogok, azok többnyire onnan származnak, tehát ezek Leonov visszaemlékezései. Azt írta, hogy ugye Leonov egyébként űrfestő volt, és nagyon szeretett rajzolni zsírkrétákkal is, az űrben is, és ugye nagyon tervezte, hogy majd amikor újra fölmegy az űrbe, akkor majd ott, és főleg egy űrállomáson nyilván lesz több ideje, mint a Voszhoz 2 kétnapos küldetésén volt 1965-ben, szóval, hogy akkor majd ott műalkotásokat fog létrehozni, és tényleg a Leonov az képzőművészeti főiskolára is mehetett volna, sőt, aztán ment is, de aztán végül mégis átcsábította a vadászpilótaság, de hát ő tényleg egy jegyzett művész volt, tehát kiállításai voltak már korábban a Leonovnak. És aztán persze ő lett az űrfestő, mert hát ugye az tényleg elég kuriózum, hogy egy űrhajós, aki saját élményeit meg tudja festeni, úgyhogy közben még jól is fest. Szóval a Leonov elintézte, hogy úgy ment föl az űrállomás, még 71 áprilisában, hogy egy dobozkában ott voltak az ő zsírkrétái, meg a mappája, meg a papírjai, meg ilyesmi, tehát hogy azokkal majd ott tudjon ott szépen alkotni, hogyha esetleg úgy alakul, hogy ő megy fel a Szaljutra. És hát egyébként meg is vádolta őt a Mishin, a főkonstruktőr, amikor azt tapasztalták, hogy fölment az űrállomás, de akkor még nem volt rajta ember, de bekapcsolták a fedélzeti rendszereket, és hát azt látták, hogy a ventilátorrendszer az valahogy nem működik, tehát hogy a légáramlótatás a fedélzeten az nem működik úgy, ahogy annak működnie kéne, az adatok szerint, és hát akkor meggyanúsították, hogy a Leonovot, hogy biztos az ő zsírkrétái sodródtak oda, hogy elnye-belnye. Hát a Leonov hiába mondta, hogy be volt dobozolva a zsírkréta, biztos nem az volt, aztán később kiderült, hogy tényleg nem az volt, De mindegy, szóval ez egy ilyen kis sztori, amit leír a Leonov. A lényeg, hogy a Szajusz 11-re tehát kijelölték őket, Leonov, Kubászov, Kolodjin. Megint megtörtént Leonovval az, ami a Hold körberepülése nevű 1968-as balhéban megtörtént, hogy leutaztak Bajkonurra és várták a startengedélyt. Igen ám, tehát közben a Kubászov beteg lett, tehát hogy ilyen tüdő problémára kellett panaszkodni, kezdett panaszkodni. Ma már tudjuk, hogy az volt, hogy ott Bajkonurban permetezték a fákat, és valahogy arra a permetezőszerre a Kubászov allergiás volt. De nem lehetett tudni, hogy most vajon ez nem egy vírusfertőzése, amit majd esetleg a személyzet másik két tagja is elkap. Úgyhogy akkor elkezdték vakargatni a fejüket az űrorvosok. Először, és akkor most néhány nappal a start előtt járunk, az az ötlet született, hogy a tartalék személyzetből a Kubászov helyére beteszik a tartalékot, aki nem más volt, mint Vlagyiszláv Volkov, aki már megjárta a világűrt egyszer, szintén 1969-ben, a Szajusz 7 fedélzetén megjárta a világűrt a Vlagyiszláv Volkov, tehát akkor úgy nézett, néhány napig úgy tűhetett, hogy úgy fog kinézni a személyzet, hogy Leonov, Volkov, Kolodjin. Na most, de persze hát azért az űrorvosok elkezdtek úgy tanakodni, hát jó, de mi van akkor, hogyha a Kubászov az tényleg vírusfertőzött, és ezt átadta a többieknek is, csak rajtuk még nem jött ki. Hiszen hát ők mégis egy légtérben voltak, hát napok óta. Oké, hogy karanténban, mindenki más körülöttük, mit tudom én, aki hozzájuk ért, az maszkban volt, meg minden, de ők hárman, ugye végig egy légtérben voltak. Volt, hogy egy pohárból ittak például, mit tudom én. Úgyhogy addig gondolkoztak az űrorvosok, még végül az a döntés született, hogy ne csak a Volkovot tegyék át, hanem hogy az egész személyzetet cseréljék ki, és így kerültek bele a jóval kevesebb kiképzéssel rendelkező tartalék személyzet tagjai is a csapatba, tehát ebben a pillanatban Leonoveknek azt mondták, hogy hát bocsi, srácok, majd mentek legközelebb, teljesen ki voltak akadva, főleg a Kolodjin, aki ugye először ment volna az űrbe, és hát a sors furcsa fintora, hogy később sem ment az űrbe, tehát ez lett volna neki a lehetősége fölmenni a világűrbe, de hát ez nem jött össze. Ehelyett legnagyobb meglepetésükre, és hát kicsit félelmükre, mindössze 11 órával a start előtt úgy alakult, hogy Dobrovolszky, Volkov, akiről már beszéltünk, és Viktor Pacajev, tehát Georgi Dobrovolszky, Vlagyiszláv Volkov és Viktor Pacajev lett a személyzet, de még egyszer, ez így kevesebb, mint fél nappal a start előtt dőlt el. És látszik, Leonov írja ugyanebben a könyvében, hogy hát látszott is az ijegység a személyzet tagjain, például készített is egy ilyen kis grafit rajzot a start előtt a Pacajevről, a Pacajev szemei című, azt mondta, hogy tényleg félelmet, és hát valamiféle frusztráltságot, félelmet és szorongást lehetett látni a Pacajev szemeiben, ami nem is meglepő, mert nekik tényleg nagyon kevés idejük volt felkészülni erre a repülésre. Igazából az ő formaidőzítésük az úgy volt tervezve, hogy majd a következő repülésen két hónap múlva mennek föl. A személyzet nem, ez a Dorolszky, Volkov, Pacajev 3-as, ez nem is annyira jó, voltak nagyon tökéletes összhangban. A Volkov volt ugye az egyetlen ember, aki már volt hármuk közül az űrben, de mivel hogy ő mérnök űrhajós volt, ezért nem ő volt a parancsnok. Mert hogy akkoriban az volt a szabály, hogy a fő űrhajósnak tényleg a légierőből származó szovjet pilótának kell lenni, és bármilyen ügyesek és okosak a mérnök űrhajósok, mint mondjuk ugye Kubászov, aki ugye a tüdeje miatt kikerült a buliból, ő lesz aztán később például a Farkasberci parancsnoka, ugye? De hát hol van az még? Vagy a Volkov, tehát ezek az emberek, mint Kubászov vagy Volkov, ők soha nem lehettek űrhajó parancsnokok akkoriban még, mert hogy akkoriban ez volt a szabály, hogy hát bizony, a parancsnok az mindig legyen katona ember. Szóval a Volkov, aki hülyén érezte magát nyilván, mert hogy a két újoncnak neki kellett magyarázni, hogy mi hol van, miközben nem ő volt a főnök. Szóval ez fura. Minden esetre tény, hogy elindult az űrhajó, és úgy tűnt, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van. Hát annak ellenére persze, hogy Leonov, Kolodjin meg Kubászov ott szomorkodtak a földön, de hát felmentek az űrhajósok. Ezúttal sikeresen megtörtént az összekapcsolódás, ez június 7-én volt, 1971-ben az űrhajósok átszálltak, és meg is kezdték a munkájukat a földkörüli pályán. Most ez a munka a földkörüli pályán, ez tényleg sok mindent magába foglalt, ez egy rendesen jól felszerelt tudományos űrállomás volt, tényleg rengeteg fényképet csináltak, amik aztán hasznosak bizonyultak, tehát ezek az adatok ugye megvannak, tehát annak ellenére, hogy a személyzet elhunyt, természetesen a tudományos munkásságuk az maradandónak bizonyult, földfényképezés, csillagfényképezés is, tehát az egész az fel volt szerelve egy Orion nevű hatalmas távcsővel, amit a Burakani híres csillagászati obszervatóriumban fejlesztettek ki, direkt ezért, mégpedig Grigor Gurzadjan híres örmény csillagász volt ennek a fő konstruktőre, és kitűnő munkát végeztek vele. Egyébként azért hívták Orionnak ezt az űrtávcsövet, mert tényleg az Orion csillagképben kellett, az Orion köd, lófejköd, itt tudom én, ezeket kellett ottan fényképezni, nekik mindenféle olyan tartományban is, ami a Föld felszínéről nem lehetséges, mert ugye a légkör kiszűri mondjuk az UV-sugárzást, meg ilyeneket, de hát az űrből gyönyörűen lehetett ilyen fényképeket készíteni, úgyhogy nagyon sokat dolgoztak. Egyébként Vladislav Volkovnak a Csillagok felé című önéletrajzi írása, ez megjelent, persze ezt már csak a halála után adták ki, de magyar nyelven is megjelent, úgyhogy nekem meg is van, és most ki is nyitottam itt hátul, ahol éppen a Szaljut egyről szóló napló bejegyzéseibe lehet ilyen módon beleolvasni. Azt mondja, csak úgy random, kinyitom valahol. Június 10, 21 óra 40, Moszkva idő szerint. Éppen most ébredtem. Moszkvában most este van, nekem azonban új nap kezdődik. Felkelés után tisztálkodás és könnyű reggeli. Elvégzem a reggeli tornát, aztán megkezdem a 12.00-ig tartó szolgálatot. Ismét Észak-Amerika fölött repülünk, jól láthatóak a városok, stb. Egyszer néha megdöbben, hogy milyen nagy az űrállomás. Hát igen, mondjuk a korábbi szajúz űrhajókhoz képest milyen hatalmas, azt mondja, micsoda kolosszus akkora, mint a lakásom. Kiállt fel itt az egyik oldalon. De mindegyszer úgy tűnik, hogy jól el voltak. Észrevettek például, hogy az űrhajóról visszatükröződik fény a Föld felszínére, és ezt ők tudják látni. Itt írja, hogy ma sikerült tisztáznunk, június 18-a, ma sikerült tisztáznunk, hogy a Földön futkározó fényfolt az űrhajóból származik, a folyókon és tavakon áthaladva élesen felvillan. Viktornak, Pacajevnek, ma születésnapja van. Ünnepi lakomát csaptunk. Répa alakú hagyma volt az ínyenc falat. Igen. A Zarya, vagyis a földi irányítás, ugye érdekes, hogy Zarya lett volna az űrállomásnak is a neve, de hagyományosan a Földnek a rádió megszólítása szintén Zarya. Amúgy lehet, hogy ezért is cserélték, mert zavar lett volna belőle, hogy Zarya hívja Zaryát. Szóval Zarya, vagyis a földi irányítás pedig riportot kért tőle. Ebéd után tréfes verseket olvastunk föl, amelyeket a földiek rejtettek el az asztalunk fiókjában. Na, és aztán utána van még egy ilyen, hogy futópálya. Tehát igen, mondtam, hogy itt már elkezdték a Szaljuton, már a Szaljut egyen azt, hogy legyen testedzés, és ez volt az első olyan űrállomás, amire tényleg szereltek ilyen futópadot. Június 20, Viktor idejében felébresztett, meg kell kezdeni a szolgálatot. Könnyű torna a futópályán, tisztálkodás, felveszem a túlterhelési öltözetet. Na, ez is egy vicces dolog, a Csibisz nevű vákumnadrág. Azt is kitalálták a szovjetek egy időben, hogy mivel hogy a fluid shiftnek nevezett valami miatt, ugye a súlytalanságban túl sok vér megy a felső testbe, ezért egy vákumnadrágot adtak az űrhajósokra, ami leszívja tulajdonképpen a vért az alsó végtagokba, meg minden, hogy ezzel is kiegyenlítse a véráramlás, aztán később erről leszoktak, de hát ilyesmikkel próbálkoztak annak idején. A 11. napon egyébként volt egy minimális kis tűzeset, de ezt el sikerült hárítani, és akkor végül egészen ügyesek voltak mindenben, annak ellenére tényleg, hogy úgy kerültek ebbe a repülésből kb. Mint Pilátus a krédóba, de hát 23 nap után, 362 föld körüli keringés után elérkezettnek, látták az időt, hogy visszajöjjenek, akkor már minden létező űrrepülési időtartam rekordot megdöntöttek. És hát ugye itt kezdődött a leválás. Na most ez írja a Leonov az életrajzában, hogy ő konkrétan a repülés előtt, legalábbis ő ezt írja, hát már ugye hajlamosak az emberek nagyot mondani az ilyen önéletírásokban, főleg ha már mindenki meghalt, aki tanúskodhatna. De a lényeg, hogy a Leonov azt írja, hogy ő a repülés előtt még magyarázta ennek a személyzetnek, hogy azt figyeljék meg, hogy a leszálló kabinnak van ez a nyomás kiegyenlítő szerepe, és hogy azt kézzel nyissák meg, zárják mindenképpen, és erre figyeljenek, és írják fel a repülési naplókkal, hogy a manuális üzemmódra állítsák, mert hogy ő nem bízott abban, hogy nem történhet olyan baleset, hogy véletlenül túl hamar kinyílik ez a nyomás kiegyenlítő szerep. Állítólag ő ezt elmondta a Dobrovolszkijnak, a Volkovnak, meg a Pacajevnek előre. És akkor ezért mondtam az elején, hogy hogyha azok repültek, akiknek repülniük kellett volna, akkor valószínűleg a tragédia nem történt volna meg. Hogyha ezt elhihetjük Leonovnak, hogy ő, mint parancsnok, a másik beállítást alkalmazta volna a szerepre, akkor nem történt volna meg az, amit már az adás elején elmondtam, hogy sajnos az történt, hogy leváltak az űrállomástól mindenféle gond nélkül, és hát az történt, hogy utána azonban még a Kármán vonal fölött, tehát a 100 kilométeres magasság fölött az adatok szerint úgy tűnik, hogy kinyílt ez a szerep. Így aztán mind a mai napig ők azok az egyetlen olyan emberek, akik a világűrben haltak meg, tehát a Kármán vonal fölött, tehát 100 kilométeren magasabban, ők tényleg az űrben vesztették életüket, mert valószínűleg már nem voltak életben akkor, amikor már átlépték ezt a képzeletbeli határvonalat. És azt már mondtam, hogy hát leszálltak Karaganda közelében, Kazaksztánban, és az űrhajósok akkor már nem éltek. Hát ez persze néhány évvel visszavetette a szovjet űrprogramot, de egyébként segített az amerikai-szovjet közeledésnek, mert amíg a 67-es Komarov tragédia alkalmával az amerikaiakat nem hívták el a temetésre, 71-ben az amerikai űrhajósok már küldtettek egy delegációt, ott is volt Thomas Stafford például, és ez sokat tett azért, hogy a szovjet-amerikai űregyüttműködés aztán később megvalósuljon, hiszen aztán később éppen Stafford és Leonov, aki ugye ilyen módon életben maradt, vagy hát ha hihetünk neki, ő amúgy is életben maradt volna, mert hogy ő tudta, mit kell csinálni a szereppel. Szóval, hogy ők, Stafford és Leonov volt az a két parancsnok, aki 1975-ben az űrben kezet fogott a híres szovjet-amerikai első közös űrrepülés alkalmával. Tehát ez volt az első űrállomásnak és az első személyzetének a tragikus története, de hát sokat köszönhetünk nekik, és azóta is a nyomdokaiban járunk, hiszen minden űrállomás végül is a Szaljut egyben gyökerezik, ami azóta fölment, hát a Skylab-et talán leszámítva, de ezt leszámítva tényleg minden űrállomás, beleértve most a nemzetközi űrállomást is, szerves folytatása annak a programnak, ami ekkor 1971-ben elkezdődött. Ez volt tehát a Szokolébresztő, mindenkinek köszönöm a figyelmet, és két hét múlva újra lesz adás, addig is mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
1: A Tilos Rádió híreit halljátok!
2: Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brokkata, azaz homokigatyás még hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Pápnövénye a homokigyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG. Július 18-án tartják a 44. Balaton átúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszóklába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes bahathajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a réfülöppi partot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban. Opszika. Na, Tilos Rádió. FM 90.3 Budapesten és tilos.hu világszerte 2026. július 20-a van, délelőtt 10 óra 3 perc, 40 másodperc. Itt most a B-Water műsornak kellene lennie, nagyon készültünk is rá, tegnap elindultak a folyamatok, de Ginger sajnos nagyon dolgozik, de megpróbálta a munkával együtt megoldani az adást. Egy része sikerült is, de így mivel nem teljes, így nem úgy döntöttünk, hogy inkább ismételni fogunk. Szóval akkor egy ismétlés következik, és akkor reméljük, hogy 2 hét múlva sikerül egy adást összehozni.

0: This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend.
1: Cheryl and Andrew Horton know all too well what it's like to endure the wrath of China.
2: Well, it's not what you expect.
3: No, you don't expect to confront it in your own home, in your own country.
1: For more than 4 years, the Melbourne couple have been continuously harassed.
2: Surprising things happen all the time. Hanging out the washing and just a normal day, and just heard a noise above me, and I looked up and saw an object up in the sky.
1: The object was a drone. Cheryl managed to film it before it darted out of sight. The harassment began at the 2016 Rio Olympics when their son, Mac, a champion swimmer, spoke out against one of China's greatest ever athletes, Sun Yang. 2 years earlier, Sun had been banned from competition for 4 months following a positive drug test. A vehement opponent of drugs in sport, Mac described his main rival as a drug cheat.
4: He is an athlete that has tested positive.
3: We learnt very quickly what happens when you offside the largest country in the world.
1: Mac's social media was bombarded.
3: To suddenly get hit by 680,000 hate messages and death threats in a 45-minute period, there's got to be sophisticated structure to that. We're aware that at a consular level, messages have been sent to the Australian government seeking an immediate apology. The Australian government ensured that for the rest of the time that we were actually in Rio, that we had protection.
1: Mac went on to beat Sun, taking the gold medal.
5: Definitely win through good guys.
1: The threat then moved beyond the Olympic city. His parents received a message from neighbours back in Australia, alerting them to a break-in at their family home. And that wasn't all.
3: At the same time, threats were coming through to the school where our youngest boy was. They had to move him quickly and secure him.
6: Hello, sziasztok! Ez itt a Be Water adása. Én Ginger vagyok, és ma nincs velünk Golyós, hanem Bazi van itt.
7: Sziasztok!
6: És az előbb pedig a Horton családot hallhattátok Ausztráliából. A mai témánk ugyanis Ausztrália és Kína kapcsolata lesz, és ennek sok köze van a Horton család sztoriához, ahhoz, hogy milyen a közhangulat éppen Ausztráliába, Kína ügyben. A Mackenzie Horton egyébként egy olimpiai úszóbajnok, egy fiatal srác, egy halkszavú szemüveges, mint ami Darnyi Tamásunk volt, és az történt velem, hogy a legnagyobb betétása a Sun Yang, egy híres, populáris kínai sportoló úszó volt, akit egyszer egy dopingteszten nem sikerült átmenni. Egyébként ez is elég bonyolult volt, mert ott azért volt egy kis balhé körülötte, ott felháborodás volt, meg kisebb dülekedés, ha jól emlékszem, egy kalapáccsal szétverte a dopingtesztet, de erre most így hirtelen nem esküszöm, csak azt mondom, hogy ez botrányos volt ez a dopingteszt körüli szituáció. És hát a Mackenzie Horton az az ausztrál úszó a riói olimpián tulajdonképpen legyőzte a 2016-os riói olimpián legyőzte Sun Yangot, és ő lett az első, és ehhez képest utána készítettek vele egy riportot, ahol megkérdezték, mit gondol Sun Yangról, és azt mondta, hogy hát ő egy drog cheat, egy doping csaló a sportoló, és kikiáll a sportolás tisztaságáért Mackenzie Horton. A következő 45 percben, ezt mondta az apja el az előbb, és ezek után 45 perc alatt 680 ezer gyűlölet és fenyegető és életveszélyes üzenetet kaptak. Egy olyan brutális kínai kampány indult el a Mackenzie család, a Horton család ellen, hogy felhívták pár óra múlva őket Ausztráliából, hogy betörtek a házukba. A kisebbik fiúkat ki kellett menekíteni az iskolából. Innentől kezdve a riói olimpián végig biztonsági embereket vezényeltek az ausztrál kormány a család mellé, és vigyáztak rájuk. Sőt, ráadásul azt mondta a Mackenzie Horton apja, hogy nagyon érdekesek voltak, tehát hogy a gyűlölet üzeneteket azt mondta, hogy there was a structure to it, hogy struktúráltak voltak. Tehát egy pillanatok alatt mémeket, képeket gyártva dobálták tele az internetet gyűlölködve Mackenzie Horton ellen. Mindez nem tűnt el. Na most gondoljatok bele, hogy ha ez történne a mi Darnyi Tamásunk, hogy egy teljesen mindegy, egy másik sportolóra, egy külföldire azt mondja, hogy dopingolt, és erre az egész ország azt nézni, azt olvasni a hírekbe, azt látni a tévébe, hogy hogyan támadják a Darnyi családot. Úgyhogy nagyjából ez egy ilyen alaphangulat. Az egy teljesen normális hétköznap már, hogy melyik kínai cég milyen földet, milyen gyárat, milyen iparágat vásárol meg, fel, hogyan terjeszkednek. 20-valány milliós Ausztrália és 1,2 millió kínai lakik benne. És plusz van 200 ezer kínai cserediák évente, akik meg a 40%-át teszik ki az egyetemi külföldi diákoknak. És hát vagy fizetős, nem feltétlenül cserél, hanem fizetős diákok is. Nagyjából az egész angol száz, tehát az amerikai, az angol és az ausztrál egyetemekre jellemző egyébként, hogy nagyon sok benne a kínai fizetős diák, és tulajdonképpen ők tartják el az egyetemi szektort. Szóval a Mackenzie családot folyamatosan zaklatták. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy az anyuka egyszer csak kimegy teregetni, és akkor látja, hogy egy valami repülőtárgy van a feje fölött, és akkor az nem volt más, mint egy drón. Amit nem játszottunk be, mert még hosszan ecsetelik, az, hogy több vödörnyi üveget találtak, összetört üveget találtak a medencébe, hogy gyors gipszel valaki beöntötte a medencének a szivattyúját, hogy a bokorból kiugranak emberek, és fényképezik őket. Az apuka azt is elmondja, mert az nagy öröm volt, hogyha hetente két-három éjszakát végig tudtak aludni, mert direkt zaklatják a kutyákat, éjszaka zajonganak a ház előtt. És azt is hozzátette az apuka, hogy gyakran előfordul vele az is, hogy utána bocsánatot kér tőlük az zaklató, és azt mondja, hogy ne haragudjon, de neki ezt muszáj volt. Hogy elnézést kér, de ezt most neki meg kellett tennie, ami ugye arra utal, hogy erre meg lettek kérve az emberek nagy része erre az zaklatásra, nem feltétlenül maguktól ennyire kínai hazafias érzülettel rendelkeznek. Utána jött a 2019-es dél-koreai World Swimming Championship, a úszóvilágbajnokság, ahol kezdődött az egész előről, mert hogy, sőt, új szintet lépett, mert hogy ott Mackenzie Horton a második lett, pont úgy, hogy Sun Yang győzte le. Ő lett az első helyezett, és Mackenzie nem volt hajlandó felállni a dobogóra Sun Yang mellé, hanem a dobogó mellett vette át az érmét, és nem is volt hajlandó vele kezet fogni, és beszélni sem volt vele hajlandó, és akkor beindult egy újabb szaklatás sorozat, de az újabb szintre lépés az azt jelentette, hogy meghordta édesapjának egy olyan üzlete van, egy olyan cége van, ami online oktatáshoz szoftvereket készít, és szájberetek, kibertámadásoknak voltak kitéve, azaz már magát a bizniszét próbálták teljesen ellehetetleníteni és tönkretenni. De ugorjunk is, ez csak a hétköznapi része. Sokkoltam egy kicsit a Bazsit adás előtt, mert szoktam, és átküldtem neki anyagokat, hogy olvassa el, nézze meg most, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ausztrál politikusok és befolyásos üzletemberek Kína által támogatott pénzekkel, üzletekkel befolyást szereznek a gazdasági és a politikai életbe. 2017. decemberében például Sam Dastyari le is mondott, ő egy szenátor volt, a politikai folyamatok befolyásolásával vádolták, hatalmas kínai pénzeket kapott támogatásként, ahogy a pártja is. Erre egyébként azóta Ausztrália hozott egy szabályzatot. Erre Ausztrália azóta hozott egy törvényt, hogy külföldi adományt nem fogadhatnak el politikai pártok. Ezt az akkori miniszterelnök Malcolm Turnbull hozta. Ezt egy New Security Law, ez volt az új biztonsági törvény egyik új passzusa. Kína természetesen erre azt nyilatkozta, hogy sokkolják az események, ez démonizálás, ez rasszizmus, ez alaptalan vádak, és hogy Kína soha nem szólna bele más országok politikájába, belügyeibe, ezt úgy mindig hangoztatják, és ezt ők is azt kérik, hogy senki ne szóljon bele az övékébe. A másik nagyon kritikus pont a kormány részéről az volt, amit már nem lehetett szintén nem észrevenni és eltusolni. A meglehetősen nagy mennyiségű szájberetek, azaz kibertámadás, amit először az Ausztrál Meteorológiai Állomáson vettek észre, ami valamiért a hadügyminisztériumhoz van csatolva, és utána pedig az Ausztrál National University, az Ausztrál Nemzeti Egyetem volt a támadás célpontja, majd 2019-ben az Ausztrál Parlament, majd a három legnagyobb politikai párt is jelentette ezt, úgyhogy természetesen Kína ezt is kikérte magának, és ezek alaptalan vádak. Úgyhogy ha szép lassan időközben egyébként például a Darwin kikötőt, ami északon van, 99 évre kibérelte egy kínai cég, a Victoria állam kötött egy tulajdonképpen a Belt and Road Initiative-val, a kínai sejemút programmal kapcsolatban egy szerződést, és az ausztrál állam előbb-utóbb erre is hozott egy törvényt, hogy ugye ez is egy federáció, tehát hogy az államok, és utána az államok meghozhatják a saját törvényüket, és utána pedig maga az ausztrál kormány bizonyos dolgokba bele tud szólni, bizonyos dolgokba nem tud beleszólni. Ez a járványkezelésnél is így volt, maguk az államok döntötték el, hogy mikor karanténolnak, mikor nem, mit hogy intéznek, és eljött a pillanat, amikor az ausztrál állam azt mondta, hogy tulajdonképpen bizonyos nemzetbiztonsági okokra hivatkozva bizonyos befektetéseket megakadályozhat, megvétózhat az ausztrál kormány. Ezek ugye mind-mind Kína magára vette, igazából logikusan, de lehet, hogy a jövőben nem Kína lenne ugyanez a fenyegető erő, hanem más, akkor most már rá is érvényes lenne. És akkor egyszer csak megérkezünk a 2019-es hongkongi eseményekhez, ahol pedig a rendkívül multikulti, színes, demokrata ausztrál lakosság nagy része azért a hongkongi tüntetőkkel értett egyet, és mint diáklázadás meg is mozgatta az ausztrál diákokat. Tüntetéseket tartottak Hongkongért és a hongkongi nemzetbiztonsági törvény ellen. És akkor itt jön be a képbe az, hogy rengeteg kínai diák van az ausztrál egyetemeken, ahogy egyébként hongkongi diák is van az ausztrál egyetemeken, és a 2019. július 30-án a Queensland egyetemen konkrét összecsapás volt. A Hongkong mellett tüntető egyetemisták és öntudatos kínai diákok között. Ebből szintén nagy balhés lett, és a sajtó tele volt mindenféle hírekkel. Utána más egyetemi tüntetések is kudarcba fulladtak, és egyértelműen, mivel felvételek vannak, ugye itt minden rendes egyetemista kezében van a mobiltelefon, amikor történik valami, felvették, és hát láthatóan a mainland students, azaz a kínai egyetemisták voltak az agresszorok, és estek neki a tüntető fiataloknak. Az Ausztráliában lévő kínai nagykövet az szimplán annyit nyilatkozott erről, hogy csak kijött belőlük a spontán, hazafias hevület, nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget, de egyszer csak elindult például egy online petíció kínai egyetemisták részéről, hogy az egyetem azonnal kérjen bocsánatot tőlük, mert hogy bántják őket a nemzeti tudatukban a Hongkongért tüntető fiatalok. Most ott tartunk, hogy 20-20 júliusában, tavaly júliusban, ugye Nagy-Británia a BNO útlevéllel, a British National Overseas útlevéllel biztosít hosszabb távú maradást hongkongiak számára, az letelepedéshez vezető utat megelőlegzi mindenkinek, aki Hongkongból menekülni szeretne, és egyre többen mennek is, jelnek ezzel a lehetőséggel. Ugye Ausztrália is mérlegelte hogy mit tud tenni, és első lépésként azt tette 20-20 júliusában, hogy a hongkongi tanulóknak még plusz 5 évet engedélyezett tovább tanulásra vagy internshipre, ami ugye szintén a letelepedéshez vezető út. A 20-20 decemberében viszont egyszer csak jött, írogatnak, hogy nincs adás. 20-20 decemberében egyszer csak jött a Twitteren egy nagyon érdekes fotó jelent meg, nem mástól, mint Zhao Lijiantól, aki a kínai külügyi szóvivő, a kedvenc Wolf Warrior diplomatám, a farkas harcosok seregének a legrettenetesebb képviselője. És a fotót, amit kirakott Zhao Lijian, az arról szólt, hogy egy ausztrál különleges special force, különleges katona.
5: Haderő vagy valami.
6: Van egy neve, igen, különleges egység katonája. Egy afgán gyermek, akinek le van takarva a feje, egy afgán gyermek nyakához tart egy kést, és a gyermek egy bárányt ölel. Ez ugye egy az egybe fake news, tehát hogy ez a jelenet nem történt meg.
5: Ott voltál?
6: Nem bevallották utána. Mondták, hogy tehát megvan a csávó, aki megszerkesztette a képet, mondta, hogy igen, maga Zaulics ilyen is utólag mondta, hogy igen, ez csak egy illusztráció volt. De azért az elég volt, tehát hogy mondjuk azt, hogy tényleg ez a... hogyha problémánk akadna Amerikával, és akkor egy amerikai különleges egységről készítenénk egy ilyen fotót, és Szijjártó Péter kitenné a Twitter oldalára, akkor gondolom lenne vízhangja. Na hát körülbelül ilyen vízhangja volt ennek Ausztráliában, itt azért már politikai bocsánatkérés és manipulálás és mellébeszélésért erősen megindult egy szájkarate a két ország között. És hát valóban rendkívül gusztustalan megoldás az ilyen jellegű álhír terjesztés. Szóval fokozódott, egyre élesebben fokozódott a helyzet. Hozzátenném, hogy ezt a... itt... az ausztrál különleges erőkről ez a fotó, ez azért történt, mert valóban Ausztrália elindított egy független vizsgálatot 19 katonája ellen, akik ellen felmerült a vád, hogy nem feltétlenül korrektül a nemzetközi egyezményeknek megfelelően

0: Hát nem eltusolták, nem a szőnyeg alá söpörték, nem csináltak úgy, hogy nincs is, hanem nagyon határozottan léptek, mint egy demokratikus ország kormánya az ügyben. Csak hogy befejezzem az egyetemi gondolatkört, 20-21 június 31-én, vagy 30-án kijött egy több, de mondjuk az Al Jazeera-n kijött egy hatalmas cikk arról, hogy a Peking konkrétan fenyegeti már az ausztrál akadémiai szabadságot, itt a szólásszabadságot beleértjük, tehát hogy a kínai diákok zaklatása odáig fajult, hogy öncenzúrára kényszerít más diákokat, és fenyegetve és megfigyelve érzik magukat, és úgy érzik, hogy a kínai diákok, hogy besúgók vannak közöttük, úgyhogy nem tudják úgy élvezni az ausztrál demokratikus körülményeket és viszonyokat, mint mennyire ezt kellene, és az egyetemek nem védik meg őket. Ahogy egyébként tanárok is nyilatkozták azt, hogy felsőbb utasításra a karantén alatt fogják vissza magukat, amikor online oktatnak, mert ebből a problémájuk lehet. Ez egy hosszabb témakör, de ez is felmerült. És akkor mégis minden ott robbant ki, még mindig nem vagyunk interneten, Bazsi?
1: De
0: már vagyunk?
1: Elvileg már megy.
0: Szuper. Ez nem az első alkalom, hogy az én adásom alatt áll, hogy az internet, de gondolom máshol is előfordul.
1: Valószínű.
0: hogy mégiscsak úgy néz ki, hogy a COVID jelenléte és a COVID miatt és ideje alatt lett egy nagyon csúnya szembenállás és egy egymásnak feszülés Kína és Ausztrália között. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a mostani elnök milyen Morrison? Scott Morrison. Azt hiszem. A Scott Morrison egy sajtótájékoztatón közölte, hogy indítványozni fogja a COVID-19 eredetének a független kivizsgálását, tehát hogy egy független nemzetközi csapat elmehessen és kivizsgálhassa a vírus eredetét Kínába, mert az ausztrál kutatók nem találták meg, hiába vizsgálták a vírus, nem találták meg a köztes lépcsőket, tehát hogy az állítás az, hogy denevér, meg talán pangolin, meg nem tudom mi keresztül ment, és akkor úgy jutott el az emberhez, és ahogy az ausztrál tudósok ezt nem így látták, nem mondtak semmit, tehát nem azt állították, hogy mesterséges a vírus, nem azt állítottak, hogy Kína hazudik, semmiért nem állítottak, nem politikai célzattal mondták, hanem ezt maga Scott Morrison is elmondta, hanem azért, hogy a jövőbe bármilyen vírust meg lehessen, hasonló vírus meg lehessen akadályozni, ehhez szükség van ahhoz, hogy feltérképezzük, hogy konkrétan hogyan és mi történt, és mi lehet az eredete ennek a vírusnak. Na, itt Peking agya elszállt, és akkor itt jönnek a különböző kulcs szektorokat érintő szankciók. Első áldozata a kínai szankcióknak az árpa volt, ez tavaly májusban. 80%-os adót tettek az árpára, meg különböző indokoknál fogva nem fogadták el, hogy kémiai anyagok vannak benne, hogy nem felel meg az egészségügyi előírásoknak. Az árpát azt ugye általában az állatokkal etetik.
1: A sör.
0: Szerinted a kínai sör az ausztrál árpából van?
1: Ja, ezt nem tudom, de...
0: Én sem. De lehet. És hát 5 évre tulajdonképpen kitiltották az ausztrál árpát Kínából.

0: Utána jött a bor, és a bor az egy külön érdekesség, mert Kína volt az egyik legnagyobb felvásárlója az ausztrál boroknak, olyannyira, hogy még 41 kínai borászat is megjelent Ausztráliába, tehát hogy megjelentek a kínai befektetők, vettek hatalmas földeket, ami megfelelt szőlőtermesztésre, és hatalmas kínai borászatok épültek, tehát igazából őket is megrázta a szankció, de olyan szinten, hogy amíg 768 ezer üveg bort adott el mondjuk az egyik ilyen termelő egy év alatt, addig a következő évben nullát, vagy ennek az 5%-át. Tehát megkérdezték az ausztrál bortermelőket, és azt mondták, hogy 95-90%-os visszaesés volt. Ott álltak az ausztrál borok halomban, de egyébként pont arra gondoltam, hogy nem is véletlen, hogy Magyarországon viszont megjelentek ilyen teljesen hétköznapi közértekbe is már az ausztrál borok, hála a jó égnek.
1: És arra is hivatkoztak a kínaiak, hogy nagyon drága az ausztrál bor a kínaiakhoz meg a másokhoz képest, és az ausztrálok meg azt mondják, hogy jóval olcsóbban adják, mint bárki más.
0: 200%-os adót raktak rá, tehát nem kitiltották, ugye, hanem egy akkora adót raktak az ausztrál borra, vámot, hogy nem tudták eladni. Nem tudták eladni az ausztrálok a bort, tehát azt igazából ellehetetlenítették. És utána jött az ausztrál marha, mert mondjuk az lehet, hogy előtte volt, az ausztrál marha hús, ami híresen egyébként jó minőségű, utána jött az ausztrál marha hús importjának a megszüntetése, utána jött a gyapot, utána a crayfish, amit lobsternek is hívnak, de egyébként most mindig megy a vita, hogy melyik mi. Ez igazából nem a homár, hanem a languszta. Ami az ausztrál halászok és langusztcsapdások 90%-a Kínába adta el és importálta a különböző cégeken keresztül az általa begyűjtött állatokat. Ezt az iparágat érintette legjobban. Ezt ugye Magyarországon nehéz elképzelni, mert hogy nincs tengerünk, tehát hogy ez a hajós halász és egyéb bizniszek mennyire pörögnek, mozognak, és ez egy írtózatosan kemény munka. Tehát a lobster hunting az egy kifejezetten brutál fizikai meló. Ezt nem is tudták ezt az iparágat megmenteni. Nagyjából nincs hova eladni, tehát az, amit eddig $100 adtak languszta, azt most $30 adják magába Ausztráliába, tehát most érdemes elmenni Ausztráliába hülyére enni magadat egyébként lobsterrel. Még 2020 előtt 550 millió amerikai dollárnyi biznisz volt az ausztrál langusztából, és ennek a 90%-a Kínába ment, addig ez az iparág nagyjából több tízezer embert tett tönkre most, és családokat, és konkrét városokat, és városrészeket. És ami a legeslegfurcsább szankció, az pedig 2020 októberében érkezett, az pedig nem más, mint a szén. Ami azért érdekes, mert Kínában még mindig 67%-a az energiának a szén alapú termelésből érkezik. Tehát nem megújult energiáról beszélünk egy pillanatra sem. És ugye az legutóbbi hírek, bár én már tavaly is mondtam nagyjából ilyenkor, hogy nincs áram Kínában, de ez egy rövid ideig tartott. Most viszont ott tartunk, hogy már hetek óta jönnek a hírek, hogy 20 tartományt érint nincs áram Kínában. Folyamatosan 2-3 órákra, 1-2 napokra elmegy, már az amerikai híreket, de televíziós híreket is ellepték azok a felvételek, amik Kínából érkeznek. Például van egy híres felvétel, amikor egy lift egyszer csak elvágják az áramot a városban pár órára, és 4 órán keresztül beszorult a liftbe 6-8 ember, és ebből két gyerek, tehát az egyik talán 4 éves lehet, a másik meg 5-6, és simán beszorultak a liftbe, nem volt figyelmeztetés. Elképesztő felvételek jönnek ki arról az áramellátás akadozásáról, hogy mi van, és gyárak is beosztják, hogy mikor kapnak egy rendeletet a helyi kirendeltségtől, hogy mikor üzemelhetnek, mikor nem. És ez ugye azért érint minket, mert azt mondják, hogy karácsonyra itt nem lesz áru, hogyha ez így marad továbbiakban is, ne számítsunk arra, hogy őrült nagy dömping lesz karácsonykor mindenből, mert ugye leálltak gyártósorok, de acélgyártósorok, játékgyártósorok, kémiai gyártósorok, mondjad, látom, hogy mondanál valamit.
1: Nem lesz Black Friday.
0: De biztos lesz Black Friday, csak nem tudom, mit fognak eladni.
1: Nem biztos, hogy túléljük.
0: Én még életemben nem vettem semmit Black Friday-on. Az még hagyján, hogy te nem éled túl, de majd amerikaiak, hogy élik túl, amikor nem lesz Black Friday. És szóval hatalmas áramkimaradások vannak, meg egyébként tavaly is voltak, de tavaly volt az, hogy szokásos menetrend, ahogy mennek, bányásznak szépen ezek általában külszíni fejtések, ahogy bányásznak az ausztrál szént, felrakják hatalmas teherhajókra, a teherhajók elindulnak Kínába, ott szépen kapnak egy sorszámot, sorba állnak, átveszik az árut, lepakolnak, elindulnak hazafele, vagy legénységet cserélnek, vagy valami. És ehhez képest azt történt, hogy ott parkolt 77 ausztrál teherhajó több millió tonna szénnel, és nem tudták lepakolni, mert Kína egyik pillanatról a másikra betiltotta, fogalmam sincs, valamire hivatkozva, az ausztrál szén importot, és ott álltak a hajósok, se kisebben. Ilyenkor ugye megy a taktikázás, hogy lehet, hogy csak 1-2 nap, mindjárt megoldjuk a szitút, lehet, hogy 1 hét, lehet, hogy 2 hét, de ezeken a hajókon legénységek vannak.
1: Hát egy 4-5 ezer főről beszélnek, akik ilyen filipino, meg ilyen, ezek, akik ott vannak elvágva a külvilágtól, nem tudnak mozdulni sem erre, nincs a
0: kajájuk. Elfogy a kajájuk.
1: Mert ha kiállnak a sorból, vagy kimennek vásárolni, akkor újra a sor végére állhatnak csak be.
0: Meg alapjáraton ugye a hajózásnál ilyenkor el sem hagyhatják a hajót, mert ugye egy bizonyos zászló alatt vannak, és hogyha leszállnak, akkor már vízunk el egyébként, tehát akkor beléptek az ország területére. És tömegével lehetett látni olyan felvételeket, hogy segélykérő üzeneteket küldtek indiai, fülöpszigeteki, indonéz és még egyéb ausztrál hajósok is. A tömegével álltak a hajókon papírokkal, beszédet mondtak, hogy éheznek, fáznak, nem látják a családjukat, nem látják, hogy mikor lesz ennek a szituációnak vége. Valaki segítsen, mentse ki őket innen, küldjenek segítséget, történjen valami. Nem lettem volna a helyükbe, rettentes beragadni egy ilyen hajóra, úgyhogy tényleg, amikor elfogy az élelmed, meg az ivóvizet, nem is tudom, hogy mit csináltak szerencsétlenek. És a bazsírccal egyébként az egy, ami megmaradt. A szénnel még az érdekes, hogy ez egy marha nagy szénhiányt okozott, és a kínai iparnak és az áramfejlesztésnek, Úgyhogy elkezdtek mindenhonnan szenet rendelni. Csak az ausztrál szén az híresen jó minőségű, meg erre is vannak beállítva az erőművek, és sokkal gyengébb minőségű szenet Indonéziától, Brazíliától vásároltak, és eljött a pillanat, amikor már a lingitet, ami a leggyengébb, már azt is beüzemelték, csak hát az korán sem termel ugyanannyi energiát, mint az ausztrál szén.
1: És nem működtek ezek az erőművek, amik az ausztrál szénre voltak kalibrálva.
0: Most se. Nagyon működnek. Most ott tartunk, hogy bizonyos hajókat aztán hagytak, hogy lepakoljanak és elmenjenek, de Kína nem vette át a szenet tőlük, tehát ott áll halomba a hatalmas szénmennyiség, és most úgy néz ki, hogy India felvásárolta őket egyébként, sokkal olcsóbban, és Kína meg pontosan úgy néz ki, hogy más országoktól elkezdte felvásárolni az ausztrál szenet. Tehát most különböző országok berendelik az ausztrál szént, amit Kína drágában megvesz tőlük. Úgyhogy egy ilyen széndrágulás van, köszönjük a kínai kommunista pártnak. Jó döntés volt Peking. Egyszer csak megjelent az ausztrál sajtóban, átadtak a kínaiak egy listát, az úgynevezett, erről beszéltünk még egy régebbi adásban, az úgynevezett 14 grievances, azaz a 14 sajnálatos pontot, Kínának a 14 fájdalmát, amit annól lefordítottam és felolvastam, természetesen nem találtam meg ezt a papírt, de egy párat kiegyszeteltem újra. Ez a 14 rettenetesen fájdalmas pontja Kínának Ausztráliával kapcsolatban, tehát hogy arra a kérdésre, hogy miért megy ez a kereskedelmi karate, aminek mi köze van bármihez, tehát hogy azért el lehetne tudni szeparálni egy kicsit a politikát meg a gazdaságot egymástól, és de pontosan azzal a bátorsággal, hogy a Peking tudja, hogy az ausztrál ipar és termelés mennyire függ a kínai piactól, ezért megteheti azt, hogy rossz helyzetbe hozza Ausztráliát az export-import szankciókkal. Szóval a 14 fájdalma Kínának többek között az, egyébként úgy adta át ezt a papírt, ez egy híres mondat, ez bejárta az ausztrál sajtót, ezt több helyen látni, úgy adták át ezt a 14 problémás pontot, ahogy közölte a kínai hölgy, hogy if you make China the enemy, China will be the enemy. Hogy ez a köze a mindennek mindenhez, hogyha a Kínát ellenségét teszed, akkor Kína ellenség lesz. Ez a tipikusan a bullying kategória, tehát amikor nem a tárgyalás útján, a megbeszélés útján, hanem amikor erővel próbálod a másikat meggyőzni valamiről. Szóval a 14 pontok egyike az, hogy Ausztrália, mint annyi más ország is, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezte a Huawei és a ZTE cégeknek az 5G hálózat kialakítását az országban. Már beszéltünk róla, hogy hozott egy ilyet, hogy Foreign Interference Law, hogy a külföldi befolyásolás törvénye, ami Kína szerint konkrétan őket támadja, igazából konkrétan miattuk hozták, de nem őket támadja, hanem a jövőben mindenkit ellenszól. Amiről már beszéltünk, hogy ne lehessen politikai pártoknak külföldi donációt, adományt elfogadniuk. A legnagyobb fájdalma az, hogy Ausztrália a független kivizsgálásra buzdította a nemzetközi társadalmat a COVID-19 eredetével kapcsolatban. A dél-kínai tengeri szituációval kapcsolatos fellépése Ausztráliának sem tetszik Kínának. Hát ez ugye Ausztráliát rettenetesen érinti, hiszen felette van, tehát ő is azon az útvonalon sokat harad. Ráadásul a partner országai vannak körbe, Fülöp-szigetek, Indonézia, és őt sokkal jobban érinti, hogy mi történik a dél-kínai tengeren, mint akár az USA-t, ami mondjuk így nem igaz, de hogy rendkívül érinti, és hát természetesen Ausztráliának sem tetszett az, hogy Kína épített 7 szigetet oda. Úristen, elment az idő! Nem fogunk eljutni a végére. Ausztráliának sem tetszett, hogy szigeteket épített oda, és hát felszólalt ellene, nem beszélve arról, hogy a franciákkal együtt idén pedig a Zsandárk gyakorlatozás keretében a francia és az ausztrál haditengerészet közösen gyakorlatozott egyet a dél-kínai tengeren. Ez ugye az ausztráloknak külön, vagy a franciáknak különösen azért fáj, mert rá pár hónapra meg ugye lemondták a tenger alatt járó dílüket az ausztrálok, amit egy pillanatra se hinném, hogy azért, mert Amerika befenyegette volna Ausztráliát, hanem azért, mert Amerika egy más típusú dílt adott, azon túl, hogy nukleáris a meghajtású lesz a tenger alatt járó, ami nagyjából azt jelenti, hogy a tenger alatt járót egyszer bekapcsolat, hogy elinduljon, és következő 20 évben folyamatosan megy anélkül, hogy megállna. Kizárólag akkor kell megállnia, hogyha felveszi élelmet, itt már csak a raktár kapacitása a faktor, hogy mikor kell megállni a nukleáris tenger alatt járónak. Viszont a dílnek a legfontosabb része az, hogy 60%-ban Ausztrália gyártja le a tenger alatt járókat, tehát hogy a hazai iparnak ad vele munkát, ez volt a döntő érv mellette. És még az is beletartozik, hogy a 14 rettenetes, szomorú akupresszúrás pontjába Kínának, hogy hogy felszólalt Ausztrália az állítólagos emberi jogok megsértése miatt Xinjiangban, Hongkongban, Tibetben, tehát az újguroknál, a hongkongi demokráciát illetően, stb. És még hozzátették, hogy itt hazugságokat is terjeszt Ausztrália. Az, hogy gyenge lábakon álló vádakkal vádaskodik kibertámadásokat illetően, és rákeni Kínára, hogy meghozta ezt a New Federal Law-t, ezt az új törvényt, hogy ami azt mondja, hogy a federál, tehát hogy az ausztrál kormány megvétózhat bármilyen állami vagy állami kormányzatnak a projektjét, és ja. Ez Peter Jennings egyébként, aki a Stratégiai Politikai Intézetnek Ausztráliában a vezetője, azt mondta, hogy for years China has applied the strategy to Australia, take the money and shut up. Hogy évekig ugye Kína azt a stratégiát használta Ausztráliával, hogy csak fogd a pénzt és kussolj, és ez most úgy tűnik, hogy a politikai szintéren nem így működik. Hát nagyon sajnálom, hogy lejár az adásidőnk, de mindenképp játsszuk be azt a részletet, amikor volt egy rettentesen jó műsor a múlt hónapban Under Investigation néven War with China a 60 Minutes Australiától, és itt azt az esélyt latolgatják, hogy áll Kína és Ausztrália katonai szempontból. Az egésznek az eredménye, de szerintem a következő adásban folytatjuk, hogy tulajdonképpen Tajvan lesz a triggering pont, Tajvan lesz az, ami kinyithatja a háborús csapot, és hogyha Tajvant megtámadja, akkor Ausztráliának muszáj oda mennie, és nagyjából Amerikának is, és ezt esélytelen elkerülni. És eljön a pillanat, amikor a nukleáris támadás esélyéről beszélnek, és erről készítettünk egy részletet, azt mindenképpen játsszuk még be.
1: Bejátsszuk. Még van, akarsz még utána valami?
0: Lehet egy kicsit.
1: Jó.
2: But Dr. Brophy believes that as China sees us as America's closest ally, there's even a possibility that Australia may become a nuclear target.
3: I hate to speculate about this situation because it's so horrible to think about, but if China and America do enter into a conflict situation, China wants to take a step up the escalatory ladder without necessarily striking the US mainland, then a country like Australia becomes an option.
2: You test the waters
3: as
2: with
3: a way
2: Australia.
3: Of, you know, sending a message that they're serious, but without taking the risk of hitting America directly because of the potential for that to produce massive nuclear retaliation.
2: Do you see that?
4: No, I mean, I think it's pretty clear to the Chinese that if the Chinese strike Australian territory with WMDs, that is treated as an attack on the US. The US would retaliate with overwhelming force.
2: Frighteningly, Australia's forward planners, including Professor Kilcullen, who leads the Future Operations Research Group, also don't rule out a nuclear strike from China.
5: If it does go kinetic, as we call it, you know, if we get to battlefield shooting between the US and China and it reaches that tactical nuclear threshold, I think it is actually quite likely that Australia would take a nuclear hit fairly early in that conflict. Now, you know, I think strategists on both sides don't want this to go nuclear, but if it does, then that would put Australia in the firing line pretty quickly.
6: The Chinese know that if they use nuclear weapons, we'll use nuclear weapons back, and that will be the end of the PRC. Okay, so they understand the implications of crossing the nuclear threshold.
2: Our strong relationship with America, including Australia's ANZUS Treaty, has meant we've stood shoulder to shoulder with the US in every major conflict of the last century, including the most unpopular, expensive and punishing, like Vietnam, Iraq and Afghanistan. Our experts believe that a war with China, if triggered by an invasion of Taiwan, will involve Australia. That's because whatever America does, we will follow.
3: I think that Australia is acting in such a way as to signal its willingness to go along with a tougher American strategy. That is the strategy for Australia.
2: Given that any war between China and the US will essentially be happening in our backyard, is this a conflict Australia will be able to avoid, even if we wanted to? Our close military ties to the US include American intelligence bases on our soil, Pine Gap in the Northern Territory and Northwest Cape on the coast of Western Australia. Both would be critical in any conflict with China.
0: Nos, hát nagyjából azt hallottuk, de ez csak egy zanzásított kivonata. Itt öt szakértő ül, és ebből egyetlen egy amerikai van, az összes többi ausztrál. És van közöttük kettő olyan ausztrál is, aki kínai származású ausztrál. Ugyan az egyik hongkongi, a másik viszont maláziai kínai. Nagy kedvencem, Jolly. És hát azt taglalgatják 60 percen keresztül, hogy állnak ezzel a támadással, nem támadással, ami rettenetesen meglepő, hogy pont ebbe a részbe azért tettük ki, azt állítják, hogyha eljön a pillanat, hogy itt nukleáris háború lesz, amit a legnagyobb valószínűséggel Tajvan fog kiváltani, akkor Ausztrália lesz az első célpont. Úgyhogy az ausztrálok ebben a tudatban léteznek, hogy ennyit a tenger alatt járókról. Mit gondolsz? Bezárjuk az adást, de jó lenne, ha jönnél a következőre is, mert akkor tudnánk veled beszélni, mert te mindent megnéztél és meghallgattál. És sok véleményed lett volna, meg kérdésed?
1: Meglátjuk. Tehát ha ráérek, akkor tudok jönni. Vagy hogyha el tudom cserélni a műszakokat.
0: Szuper.
1: Én még annyit, hogy ugye van ez a... amiről beszéltek is, hogy ez a bullying, meg a ne piszkáld az alvó oroszlánt, meg mit tudom, ilyesmi. Tehát ez hogy amit Kína állít, hogy őt bántják, hogy a Huawei, meg a...
0: Ő sértett fel mindig, igen.
1: Igen, tehát hogy én ezt nem gondolom komolynak. Tehát, hogy ezt ők Tehát nem tudom a helyükbe beleképzelni, be tudom, csak nem tudom a helyükbe beleélni magamat.
0: Ez fontos, hogy ugye mennyire... nem a magyar retorika, tehát megtámadták a magyar népet. A magyar nép akarata ellen mennek.
1: De hogy ez mennyire bántja őket, hogy most...
0: A kínaiakat? Egyáltalán nem. Ugye itt ebben a műsorban azt is mondják, hogy Kína összesen annyit fegyverkezik, egymagában fegyverkezik annyit, mint annyit költ a fegyverkezésre, mint egész Ázsia. Tehát egy ország, mint egész Ázsia. És azért Indiában is laknak annyian, meg még kétszer annyian, és mint egész Ázsia annyit költ a fegyverkezésre. És akkor egyszer csak felteszi az egyik szakértő. Valaki megfenyegette Kínát? Miért valaki támadást akar indítani Kína ellen? Tehát, hogy lássuk be őszintén, miért fegyverkezik Kína? Mire készül? De szerintem Folt Köv, mert ez is a Tájvannal kapcsolatban is volt kint még jó kérdésed, hogy miért, kinek mit jelent ez a Tájvan ügy, amit szerintem a következő adásban folytatjuk, Ausztrália-Kína kapcsolatát, és mindezt katonai és tájvani szempontban.
1: Ja. Nézzük meg.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Be water.
7: Be water, my friend.
8: 我嫁不合格。
9: 你是哪国人？
8: 我是。

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Johannes Pfommer, a Bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brocata, azaz homokigatyás méh, hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homokigyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG. Július 18-án tartják a 44. Balaton átúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszók lába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes bahat hajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a réfülő pipartot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: Július 18-án tartják a 44. Balaton átúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon a déli partnál az úszók lába a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes Bahart hajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak is 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a Réfülöppi partot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brocata, azaz homokigatyás méh, hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homokigyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Szabad foglalkozás című műsora, ahol én vagyok 20 éve a műsorvezető Busa Pista, és hoztam nektek 2 vendéget, 2B-t és Kölköt. Üdv itt a stúdióban, srácok!
3: Szervusz, Pista!
2: Arról van szó, hogy megjelent a kis testvéremnek egy új lemeze, és erről fogunk előadni és beszélgetni pár számról, meg bemutatom nektek a spanomat, akit a Budapest Open Mic-on ismertem meg, és akkor át is adom a szót testvérem, akkor mesélj, hogy fogott meg téged a hip-hop muzsika?
4: Yeah, man. Én őszintén elég sokáig nem hallgattam hip-hopot, én rapperként nőttem fel. Van egy 10 évvel idősebb bátyám, és kizárólag tankcsapda ment otthon. Úgyhogy már ilyen 18-9 éves voltam, amire az első AKPH számokat átküldték, addig nem tetszett a hip-hop, onnantól tetszik, onnantól imádom, azóta vagyok szerelmes bele nagyon mélyen, és onnantól nyílt ki a világ minden irányba, igazából.
2: Legjobb. Testvérem, Kölök, hogy téged is láttalak a Budapest Open Mic-on. Veled mi a helyzet, mióta csinálod?
5: Hát magát a rappelést, az talán 3 éve, de verseket már azért nagyon régen írtam, mióta azt talán a tejfogaim elkezdtek kihúzni.
2: Nagyon komoly. És akkor a régi szép idő, például Erdélyre, meg ilyesmiről mesélhetnél. Potya utas Botival való kapcsolatokról, meg ilyesmi az
4: ott. Hát van a... Bocsi. Van az erdélyi magyar rapnek azért elég nagy múltja most már. Én ebbe is kicsit későn estem bele. A Covid alatt mentem én ki Hollandiába melózni egy orchidea farmra, 14 hónapig, és ott szedtem össze azt a pénzt igazából, amiből aztán sikerült az átcuccokat megvenni, jó pár 1000 eurót beleverni, és körülbelül azzal egy időben, de már a Covid előtt

0: lettem jobb a potyautas Botevval, ők egy csíkszeredai duó, ugyanúgy nekik volt ez a Sovereign Crew nevű formációjuk, ahol volt a DJ Stukkeres Pepa, ő Nagy Károlyból való, és akkor igazából ott kerültem bele ebbe az Erdélybe, ami igazából csíkszeredai, Nagy Károlyi és nagyváradi embereket tömörít magába, meg ennek a legtávolabbi határvonalain minden irányból, románul is, magyarul is, és akkor Covid után Stukkeres Pepával és Cifrával alapítottuk meg az első bandámat, a Randa Lírikát. Két számot sikerült eddig kiadjunk abból, aztán rövid úton átfordult ebbe az Erdély Rap Session nagyobb ilyen posszi mozgalom dologba, ami igazából arról szólt, hogy 8 emberből minden koncerten annyi van ott, meg annyi rappel, amennyi el tud menni. Nyilván nagyon messze laktunk egymástól, én ez alatt már Kolozsváron laktam, és akkor ezek az Erdély Rap Sessionek, ezek olyanok voltak, hogy soha nem lehetett tudni, hogy mi lesz benne, meg mi lesz belőle. Úgyhogy ezek voltak a legelső nagyon nagy partiaink, és igazából az Odákovics, a betegszobát, aki szervezi, az hívott el még akkor minket az Erdély Rap Sessionnel, a Manyiba volt egy hatalmas nagy buli, és akkor ott igazából akkor én már úgy eldöntettem, de ott lett megpecsételve, hogy én költözök Budapestre, és most már 2 éve élek itt.
1: Üdvözlöm testvérem itt szépen az olvasztó tégelyben.
0: Yeah,
1: vidéki srácként felutaztam Pestre, és akkor értem itt 10 évet, hogy mindig a zene közelébe lehessek és építessek magamnak karriert. Szóval ez egy ilyen párhuzamos út. Azt akartam megkérdezni, hogy két arcot például hallgattál, vagy ismered?
0: Persze, ismerem.
1: És az ottani román repet is szeretted, mint Biugyi Mafia?
0: Igen, hát két arc, ő a legnagyobb OG szerintem Erdélyben, ő a legidősebb, meg neki volt a legnagyobb hangja, szerintem fantasztikussal volt közös zenéje, meg na, ő már 2000-es évek elején, de talán már 90-es évek végén aktív volt. Ő azóta, vagy mostanában annyira nem aktív, de én ismerem, nagyon jóban vagyunk, és nagyon imádom a munkásságát.
1: Jelenség, respekt neki innen a Tilos Rádióból.
0: Yeah.
1: És kacok, térjünk vissza a lényekhez, nagyon örülök, hogy bejöttetek. Volt ez a Budapest Open Mic, bekerültetek a döntőbe.
0: Yeah, én az Enemivel akkor ezt szerettem dobva egy csapatban, úgyhogy ketten kerültünk be a döntőbe. A Kölket igazából akkor már ismertem, de még nem repeltünk együtt. És hát mit mondjak el az Open Mic-ról, Pistán?
1: Hát azt, hogy bedobtad a rőzsét például, ezt azért nem biztos, hogy minden hallgató tudja.
0: Ja igen, hát a végén nekem nagyon hosszú olyan volt, a végén levágtam, hogy legyen egy ilyen plot twist benne. De igazából nekem, ami fontos, meg ami igazán jó volt az Open Mic-ban, az tényleg ez a dolog, hogy most itt, mint barátomként beszélhetek veled, meg 60-70 másik emberrel, akit emiatt ismerek, most, vagy emiatt ismerek már.
1: Tehát, és hirtelen lemezedre is, nem? Tudod, között van olyan ember, akit ott ismertek.
0: Persze, hát szinte mindegyik, aki a lemezemen van, az AD Rappes Rászkon kívül szerintem körülbelül mindenki. 18 feat van a lemezemen, rajtam kívül 11 embernek a beatje, tehát én vagyok a 30. ember igazából, aki a művészetét belerakta abba a lemezbe. És ezeknek az embereknek a nagy részét nyilván amúgy is ismertem meg embereket, de a Budapest Open Mic, meg ez a szervezés, meg az, hogy találkozhattunk forgatási napokon, beszélgetettünk, fanolhattunk, barátkozhattunk, az volt a legjobb, és igazából a legtöbb embert ott tudtam megismerni, és ezért vagyok a leghálásabb igazából.
1: Mi meg hálások vagyunk azért, mert betartottad, amit mondtál, hogy meg fogod csinálni a lemezt. Elkészült, ki lett keverve, emlékszem, amikor mentünk együtt még a jogvédőbe.
0: Igen, igen.
1: Hú, valahogy össze kell csapni a lemez mindenképpen.
0: Igen, mekkora voltál Pistám. Ezt tudtad kell, hogy Pista elvitt engem az Artis Jusshoz, de így nem kellett tőle semmit csináljon, csak ott
2: másnap meséltett a só.
0: Ja.
1: Becsapok egy jó muzsikát, jó, hogy a hallgatók.
0: Melyiket rakod?
1: Figyelj, legyen.
0: Az egy mocsár. Egy mocsár. Na, az még annyit elmondok arról, hogy a Varangyék, Gently the Spitta és Kurafi van rajta azon a zenén, az egyik kedvencem, Heilig Tominek a beatje.
1: Oké, hadd szóljon.
3: Yeah.

0: Jó, ez ennyi. Ez pont ennyi.
1: Királyság volt, nagyon királyság.
2: Yeah, ez pont ennyi.
1: Szóval az Undergroundtól kérdezett, hogy hogy van, akkor kösz jól van. Működik ugyanúgy szépen, a fiatalság viszi tovább a fonalat, ahogy mit csináltuk gyerekkorunkban. Azóta se tettük le a mikrofont, csináljuk, amíg tudjuk. És nagyon örülök, hogy a fiatalok is csapatják. És akkor legyen még ilyen élményben részünk, mindenki megtalálja a legjobb platformokon, mindegyik nagyobb megosztón a lemezét kettőbének. Mi is a címe pontosan?
2: Nyár. Ez a nyár album. Volt még egy tavasz, ez most a nyár. És okay, minden, a nyár. Mindenhol fent van.
1: Mindenki meg
2: sokat nem kell keresni.
1: Kettőbét kell keresni rögtön.
3: Felkiáltó jelen a végén.
1: Fölcsapok még egy muzsikát, gyerekek. Cream One az a címe.
2: Micsoda?
1: Cream One, jól látom.
2: Igen, Cream. Igen. Az Gegével a közös zenénk. Az jó, egy Gegé zene. Az egy nagyon jó, azt rak be.
1: Oké,
2: becsapom,
1: akkor szólhat, hadd szóljon, gyerekek.
2: Szóljon. Let's keep it tuned. Out your up. Hold it up.

0: Szóval a Gegével, nem ismerj, öcsém, nagyon jó. Szóval aki kíváncsi a lemezre, ugyanúgy elérheti. Szerintem hallgassuk meg még egyes rácok. Ja, és utána van két instruit, amire csapathatjátok live and direct-be a cuccot.
1: Adjuk be. Annyit elmondanék, Pista, az utolsó zene, amit hoztam, eddig ezek ilyen nagyon funky, nagyon upbeat történetek voltak, imádom az egészet, de ugyanúgy vannak az mélységei a dolognak, meg a zenének, meg az életnek, és ez pont egy olyan mélyebb zene, Saidnak a beatje egyébként, és egy történet van elmesélve belőle, ami kiderül belőle.
0: Királyság, szeretem a storyteller dolgokat. Akkor fogadjátok szeretettel, hadd szóljon. Jó csinálom.

összecsapt a tér. Milyen közel voltál, milyen messzire mentél, hogy gyűlölheted ennyire, akit szerettél. Ezek lettünk te meg én, hatalmas szakadék, valaha társ egy tányér, most egy csatatér. Milyen közel voltál, milyen messzire mentél, hogy gyűlölheted ennyire, akit szeret.

0: a nőt kizárta. Egy órát volt kint, nyílt az árba lépett, ott talált egy összeroskat nőt is, két darab kéket.
1: Mi? A hölgy hívott, kivárt, megvárta őt. Na mi a neve?
0: Csak lépte a rendőrt, mint Noét a harmadik szembe.
1: Cirkuszból a tekezet nem emeltem, nincs karcolás rajta. Szétvárt fél.

miért most egy csatatér? Milyen közel voltál, milyen messzire mentél, hogy gyűlölheted ennyire, akit szerettél? Ezek lettünk te meg én, hatalmas szakadék, valaha társ egy tányér, most egy csatatér. Milyen közel voltál, milyen messzire mentél, hogy gyűlölheted ennyire,

0: Igen, ez még mindig FM 90,3 Tilos Rádió, szabad foglalkozás, vendégem 2B és Körök, respekt srácok.
1: Yeah.
0: Nagyon jó muzsika volt, tényleg vannak benne mélységek, rendes storyteller, az ilyeneket szeretjük igazán.
1: Yeah.
0: Ezt még 50 éves fej is tök jó hallgatni, szóval erről van szó, aminek van értelme és intelligens, és ami vicces, azt is szeretem, ami technikás, azt is, mindenben van valami jó, és nem hiába kerültél el a döntőig szerintem. És örülök neki, hogy figyelj, igaziból nyertél.
1: Én nagyon sok mindent nyertem, az biztos, aztán nem tudom.
0: És készen álltok, srácok, Körök, te is csapassuk a honfoglalást.
1: Yeah. Na jó, hogy... Hallott Pista, szerintem a honfoglalást tartsuk meg a végére.
0: Oké, okay, és akkor sovány medve menjünk?
1: Át kell fogalmazni, egy kicsit chillebben kezdjük.
0: Jó,
1: de
0: van,
1: itt vagyunk, kettő békőben, egy Körök.
0: Ennyi, csapjátok, srácok.
2: Sovány medve gang.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Szeklesztlen.
1: Sallorúf, kallorúf, evok, fogas kereket forognak a fejemben, az áramtó remege.

mit létrehozok, mint egy anya az új szülöttnek, mikor az élnek mozog. Hát hogy ne adnék érte bármit, meg nem állít semmi, el tudnék fegyverben állni, a halálig menni, mit nekem ma kirúgtok, a bezártok, a éhezek, a dolgozok, nem alszok, csak utazok, mindent élvezek, amíg belül a zene szól. Lehetek remekül, lehetetlen elhagyni, 28 éve megy.

0: szép fie. Ó. Megelégszik a gyerek, ez megfelel, ma de pislákol azért a ferde gyertya megy a rát. Ropontú leszes nyelven, és nem mondom anyádat, megeskedtem, esik úgy. Megemelik emelt, Pepi tesze, Pepi púj, de mi tudjuk az igazat, ami a mai csúcs. Sikor a hasatok is, a tagom is, az Adonis, az hatom, az a csik is. Mindig is intim, a riddim, a hazugok, sínylik a szavam, meg magad takar, de hamar te. Piaszból vagy én a kezit csókolom a kisasszonynak. Kiporkodva pusztulnak el, amik kitartottak, akik itten a hitleri fiak voltak. Ti vagytok ezek ám, szent vakerám, és a ti fiatok képezé lesz a perám.
1: Ez az igopatlanul más, mert neked ugyanott van a tudatod, és ezért vagytok ugyanolyanok. Míg az utakon tekerek a jó flótozókkal, mert smoke-kel nem keverek a kórokozókkal. Az érzed, hogy szint tiszta a rím séma, azért húzol az a ház a pincébe lekísér ma. Azért tedd fel, mert fincsi az íze, a bújja repet köpök az ujjadra mind a tízre. Izé, hozé, falon fordul meg a Jézuska, mert Véluskannak pofájából előtört egy gépuska, cédrus szaglenk. A papíruszom széthúzta, megrázzuk az Olympus, mikor csíkban 4-20 van. Azért nézel fel, de nem nézlek le, mert elinném és vágnám, hogy ezt tévesz már. Nem szakma, ez szerelem is sziklaszilárt, ha a tilosba keverem a rím taktikát. Hát, igen, igen, igen. Szeros rádió, Busa Pista, kettő V. Itt a kölek.
0: Nagy büdös székelye.
1: Yeah.
0: Vagyunk.
1: Küm-küm kolléga, meg a sovány medve van még rajta ezen a számon. Azért ilyen hosszú.
0: Vérbeli kovály, mind a kettő.
1: Legjobb alakok.
2: Ez is már a respektnek kénylen.
1: Yeah. És Fábián Béla beatje.
2: Nem
1: is kéne felejtsük. Fábián
2: Béla a
1: Vanébi
2: is adott nektek
1: beatet. Vanébi is adott beatet. De amúgy Vanébi mixelt az egészet, tényleg ezt erre felejtsem mondani.
2: És Helyik Tomi is, ugye?
1: Helyik Tomi beatet csinál, de Vanébi mixelt a végig az egészet, és innentől is hatalmas respekt, meg pacsi, meg minden neki. Vanébi a legnagyobb utha a hip-hop szénába.
2: Így van. Respekt.
0: Kiveri jelenteni.
2: Yeah, és azt mondtátok a végére, majd csapjuk a honfoglalást. Yeah, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, srácok. Nagyon jó a freestyle, meg jó a felvétel is, hogy a előadás, a live.
1: Yeah.
2: És szóljon ez most akkor a hallgatóknak továbbra is, megint kettőbétől és köröktől egy fajn kis honfoglalás.

Olyan biztos a szó, mintha írnak az égen, mint hogy azt teszi Donád, most amit Ronád rége. A rap a trupa, mint Molotov, Ribbentrop, Benzmi, borba, szaborba, egy nyelvem sincs verbóte. Feladtam mindent, nem veszítettek semmit, elhúztam a szenget, teredátó Pestig, és nem állok le, meddig nem rokó pannónia, és nem tapod a poppon, ami folytó ammónia. Mi a tasz velem a kölöket, jeszem a komfort, nem sül a pufa, nem fűt a hóbó, mozog a foszor, de nem izzadt a pózom, szétrátsz az áram, a füledben lopózom, lehet üres a tányér, a kárimbánya minket jobb bajt, a zene, mint a női egyik vágya, ha, rázad meg

0: pipa, te kitől kérdezed, kivel légy gorombo? Na mindegy, hogy soppen vagy löppen van az a lapon, hogy Muhamma vagy Salvador Dalibe adó.
1: Halla de Béla,
0: na mondjad, mit van atya?
1: Kirontott a szellem, a reddet kiakasztja.
0: Hát pedig a füllek a padazon azon.

0: Hatalmas városra nyár, s enne bűrökjö.
1: Győzni jött az új menet, rakunk Szegedbe, helyzbe a túrhánk. A falon az álmatokok a mellett falra kempe. Megfogtuk a mellett, szipolyoztunk, hogy törködött az angyal felettünk, támélkodott az ördög. Látni kell, elviselni, tűrni, támogatni, bőrigázni, véle várni, hajnalban felápolozti. Mindig a tiéd volt a csép, az aki ma sem más, ha felmásznék a nagy hegyek közé, kit akkor se látnék. Hegyek közé nem érhet el a barmok háborúja. Ereszőcsém győzni megyek a durva vándorútra. Már borult a tervük és a szemüket hájog is van öccse. Háborúkba táva jogsz a tájak a röltve. Diadoloz, amit a ratavíz a viki vagy a kutyák felett. Észbe vésd a szart és ember sose hunnyá a szemet. Veled kezdél abba, mint az életet felkínál. Ennyi járna neked a pályára meg a végtelenbe cibá. Cikázom-e, hadd mondjam el mástok, amit itt fel nem fognak el. Mert ugyan kergeti lett társak, áskálódó sáskák, dagonyázó disznó. Hatalmas gajdulás legyen, ne pedig barmickó. Elutasítom azt a durva debil disztópiát, amelyben egy népet uralhat egy depin hízó király. Megindítom simán, aztán megy amerre csak lát. Halászatra tanítottuk ezt a beste patkát. Mondjad, mi van, atya?
0: Kirontott a szellem, a rendet kiakasztja.
1: Gondzsától gondzsít a zene kivonatva.
0: Hatalmas verseny, nyers energia rakja.
1: De hallod-e, Béla?
0: Na mondjad, mi van, atya?
1: Kirontott a szellem, a rendet kiakasztja.
0: Pedig a fülek a pad azon alom kapott.
1: Mit rakolád a két lator raszlatókatot?
0: Igen, igen,
1: erről van szó, és már még mindig sok megényjál, vagy a már közepén túl vagyunk legalább. Vigyel a fejedbe, vágom a csipkából,
0: Peace. East Coast, West Coast, the world wide. East Coast, West Coast, the world wide.

weed and get lifted. I have the kite.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3 és benne Busa Pista a szabad foglalkozása után Baszabom G.A. Tomanekkel 3-tól 5-ig. A tegnapi viaduktos DJ szettem után nem raktam vissza a polcra az oda általam vitt ilyen dance floor jazz és funk válogatás lemezeket, hanem ide is behoztam, és azokról válogatok a következő két órában. Igyekszem majd a chat.tilos.hu oldalra is írni számonként, amikor odáig eljutok, hogy mik hallhatóak, amelyek később az adásnaplóba is bekerülnek. Boogaloo Joe Jones-tól szólt a Snake Rhythm, és jöjjön Brother Jack McDuff-től az Obligato, Tilos Rádió.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3 is benne. Vége felé jár Bosszabon Gia Tamanekkel. Örülök, hogy úgy döntöttem, hogy végül nem pakoltam vissza a polcomra azokat a lemezeket, amiket vittem tegnap a Viaduct Barba, mindenféle dance floor, jazz, funk válogatásokat, mert azokra válogattam ma is, és sikerült így 34, illetve mindjárt jön még egy néhány másodperc, egy 35. darab felrakni, jobbnál jobb, pörgetőbbnél pörgetőbb ritmusokkal, dallamokkal, melódiákkal, tempóval, virámsággal. Szép hetet mindenkinek, Tilos Rádió FM 90,3, jöjjön még Joe Batantól az Ordinári Guy-nak az első másodpercei, és utána a hírek is az, amiről nem lehet beszélni, című műsorunk, azt hiszem az, igen, az a hét van, Tilos Rádió.

0: a Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy nagyjából 150 millió évvel ezelőtt a jugakorban élt óriás nyomaira bukkantak paleontológusok Tájföld észak-keleti részén. A sauropodák arrendjébe tartozó új dino, az Uragasaurus kalasiensis nevet kapta, amelynek első tagja kígyógyíkot jelent, a második tagja pedig a kalaszin régióra utal, ahol a faj fosziliáját, egész pontosan egy darab épségben megmaradt hátcsigolya csontját megtalálták. Ebből a csontból tudták levezetni, hogy egy új fajra bukkantak. Az Uragasaurus kalasiensis egy nagy testű növényevő volt, amely nagyjából 20 méter hosszú lehetett, vagyis kb. Hosszában átért volna egy teniszpályát. Dr. Apirut Nilapanpan, a kutatásvezető paleontológus, a BBC-nek azt nyilatkozta, amikor rájött, hogy egy új fajt fedeztek föl, az öröm első hullámában szétverte a számítógépét. Azt mondta, a felfedezés tudata felvényező volt, de meg is könnyebbül tőle, így a telex.
2: Kína az 1970-es évektől a sivatagosodás megállítására hivatott nagy zöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számukat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 millió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága 2-3-szor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél, azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Beregsurány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromoncsapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatta cikcakos, gyakran fél méteres járat látszik. A NEBIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Amiről nem lehet beszélni a Rádió Filozófiai Magazin műsora, és annak is a 2026. július 20-i élő adása. Ketten vagyunk itt a stúdióban, először is akkor bemutatkozunk, itt van Laci.
1: Sziasztok!
0: És itt vagyok én, Mikey. Hát nyár van, de így összehoztuk, hogy ketten be tudjunk azért jönni, de ilyenkor ugye nehéz, mert mindenkinek a nyaralások, ez ügyes-bolyos dolgok intézése van, ezért többiek igazoltan mondhatjuk hiányoznak, de azért ketten összejöttünk, hogy nektek újra műsort készítsünk, avagy beszélgessünk filozófiáról, mert hát ez volna a műsor lényege. Mielőtt a mai témába belecsapunk, amihez természetesen várjuk szokás szerint az észrevételeket, hozzászólásokat, kérdéseket, észrevételeket, mindenfélét a 061-215-3773-on, remélem jól mondtam, mert itt most nem látom sehol kiírva, de azt hiszem, hogy ennyi. A számca ezen hozzá lehet szólni a műsorhoz élőben. Két dolog van így nyáron, az egyik egy sajnálatos eseményről megemlékezni, mint azt hiszem az ország egyetlen filozófiai rendszeres műsoraként ezt meg kell tennünk. Sajnálatos módon a napokban elhunyt Ludasi Mária, aki egy kiváló filozófia történész volt, a 17-18. Századi társadalompolitikai filozófia avatott szakértője, sok-sok klasszikus szöveg fordítója, értelmezője. Engem még tanított is, én tőle tanultam így Hobbes-tól Marxig a klasszikusokat, a társadalomfilozófia klasszikusait. Laci, azt hiszem, téged nem tanított.
1: Nem.
0: Nem az LT-n végezted a szakot.
1: Én csak a doktorit, de ott igen. Pont elkerültem, sajnos. De óráján ültem bent, és én értem, hogy végül is tanított, de én, amit hallottam tőle, az inkább a kortárs politika filozófia volt kapcsolatos.
0: Igen?
1: Igen, ilyen.
0: Persze, szerintem ritkán merészkedett arra a terepre, ha én jól tudom.
1: Így van, de a nagy ágazatokról beszélt, hogy mire jellemző rájuk, és hogy mennyiben hasonlítanak a régebbi állapothoz, és most mennyiben más, főleg a konzervatizmusról és a liberalizmusról beszélt, amikor én hallottam. Jó volt, érdekes ilyen összehasonlítások voltak.
0: Igen, annyit hadd mondjak el, hogy egy olyan megnyerő személyiség volt, elképesztő jó humora volt, az arról híres volt. Az ilyen nagyon híres, hadd mondjak el, azt én annak idején élőben láttam, tudom, ilyen 6-8 éve a Facebookon, az egy nagyon jó pofa volt. Kinek a cikke a lefordult magyarra is, szerintem a Rézan által szerkesztett kötetben a morális felelősség szabadság nélkül. Szerintem az egy Fischer Ravizza. Ravizza cikk.
1: Igen, az.
0: És egy ilyen filozófiai csoportban egy hallgató kiírta, gondolom, a vizsgájára készülve, hogy így utolsó este volt, másnap vizsgázott, és hogy egy éjszakára nem tudná valaki kölcsönadni, valahogy átküldeni neki a morális felelősség szabadság nélkül című cikket, mire Ludasi Mária oda kommentált, hogy a éjszakára inkább javasolja a szabadság morális felelősség nélkül című programot, ami szerintem a évszázad egyik legjobb poénja volt.
1: Jó,
0: és így tovább, szóval egy rendkívül ilyen vitális, jó humorú, kedves ember volt, úgyhogy nagyon sajnáljuk, hogy elment közülünk. Talán az egyik utolsó, hát most igen, van mindegy, erről hosszan lehetne beszélni, van egy ilyen talán valamelyest ilyen neves generációnak mondható generáció, akinek a tagja volt, hogyha valaki nyomon követi a műsorunkat, nagyjából 2 éve ilyenkor emlékeztünk meg Kelemen János haláláról, ő is ugyanennek a generációnak volt a tagja, és még jó pára, még egy-ketten élnek, hála Istennek. Na jó, úgyhogy erről ennyit. Kaptunk egy levelet.
1: Igen, így van.
0: Mondanám, hogy a múltkori adáshoz, de sok korábbi adás témáját is érinti a levél. Nagyon hosszú, lehet, hogy csak az elejéhez tudunk hozzászólni.
1: Igen, mert az eleje érinti az előző adásnak a témáját, az időtapasztalatot, és hát azt ott végül is mondjuk így, hogy én magamra vettem, hogy én is vagyok a címzet. A másik az a narratív identitás, az inkább Kristófnak az asztala. Igen. És hát ő nincs itt, ő is a nyári nehézségekkel küzd, úgyhogy én csak a levél elejét fogom felolvasni, és akkor egy kicsit beszélünk erről.
0: Jó.
1: Tehát itt, ugye, kedves a megszólítás, vagy kedves műsorkészítők, az időtapasztalatról szóló adásban elhangzott, hogy a filmszínház elmélet, ahol a szubjektum minden pillanatban meghal és újjászületik, nem túl motivál. Ló, de szerintem az elírás, ő is arra gondol, a levélírós, hogy nem túl motivált, tehát hogy szeretnék egy részletesebb ellenperspektívát felvetni a buddhista pszichológia és a nyugati analitikus filozófia találkozásából, de most csak a buddhista pszichológiáról lesz szó, mert az a másik fele. Mi is történik valójában minden pillanatban? A buddhista hagyomány szerint nem egy egységes néző van, aki folyamatosan tapasztal, ehelyett hat érzékszer működik, szem, fül, orr, nyelv, test, és a hatodik az elme maga, amely gondolatokat és érzelmeket érzékel, ugyanúgy, ahogy a szem a formákat. Minden egyes érzékszer minden pillanatban önálló tudatmozzanatot hoz létre, amely megszületik, majd elmúlik. Ebben az értelemben a filmszínház elmélet nem pessimista következtetés, hanem a tapasztalat pontos leírása. Itt szerintem egyértelmű, hogy arra gondol a szerző, hogy tehát igen, van egy ilyen elme, ami egymás után ilyen képeket tapasztal. És ez egy viszonylag pontos leírás. És utána jön a kérdés, hogy de mi tartja össze ezeket a pillanatokat? Itt jön Buddha által leírt láncolat, amelyet, és ezt nem fogom jól ejteni, Satipatthana Sutta az öt halmazban így rögzít időrendi sorrendben, és itt most ezt nem olvasom föl, itt van szó az anyagról, az érzetről, a percepcióról, a reakcióról, a vonzódásról és a tudatmozzanatról. És ez csak annyit, hogy tehát ez nagyon, nagyon nehéz, szeretném hangsúlyozni, hogy ilyenkor, amikor ilyen régebbi filozófiákat értékenk abból a szempontból, hogy most ellene megy egy adott hát kortárs elméletnek, vagy nem, az nagyon nehéz. Egyszerűen azért, mert nem erre voltak szerintem kihegyezve. Itt ebben a kis szövegben is bizonyos megfogalmazások arra utalnak, hogy hát itt egyfolytában keletkeznek, meg múlnak bizonyos tudattartalmak. És ezt el lehet úgy is képzelni, hogy persze képek, de úgy egymásba átfolynak, és akkor ez nem a filmszínház elmélet lenne, ahol ugye mereven el vannak ezek egymástól ontológiailag választva, hanem akkor ez éppen a másik lenne, a tartalmelmélet, vagy folyamelmélet, ahol ugye ezek egymáshoz összekapcsolódnak redukálhatatlan módon. De igazság szerint, még ha így is lenne, hogy a buddhista gondolatok azok éppenséggel azt állítják, hogy a filmszínház elmélet igaz, azt én ebből a szövegből és más ismeretemben nehéz lenne megmondom, mivel támasztják alá. Tehát ezek nekem ilyen bejelentésszerű dolgoknak tűnnek. Nincs semmi baj, mindenki azt jelent be, amit akar, tehát ez mindenkinek joga van, de nekem, mint filozófusként, akkor nehéz vele mit kezdenem, mert persze, tehát mások akkor mást mondtak, ha ez az értelmezés igaz, de nem tudom detektálni, hogy mi lenne az érv emellett, hogy ez így van. Tehát ezért nehéz szerintem ókori vagy régebbi filozófiákkal.
0: Nem arra amikor... fut ki a megjegyzés, hogy ugye tehát ez a mozi elméletnél ugye arra jutottunk, hogy az vele talán az egyik legnagyobb probléma, hogy ha feltesszük, már pedig azt azért mondjuk felszokást tenni, hogy a tapasztalóshoz kell egy tapasztaló, és ha az mindig csak egy darab hát egy ilyen kimerevített kép, aminek nincs köze a következőhöz, meg az előzőhöz, akkor maga a tapasztaló sem ugyanaz a következőben, meg az előzőben, és azt ugye azt gondoltuk, azt mondtuk, hogy ez azért elég furi.
1: De nem önmagában volt furi, ugye?
0: Igen, csak azt akarom, és talán ide kapcsolódik a buddhista filozófia, ahol én nagyon keveset tudok róla, de ezt így szokták mondani, nem tudom, hogy ez igaz-e, mert nem értek hozzá, hogy ott tényleg valami olyasmit tanított a Buddha, hogy nincs ilyesfajta megmaradó én. az időpontok között.
1: Ja, persze, ez világos, tehát, hogy... ez a része. Nem, akkor kicsit finomítom azt, amit én mondtam. Igen, például ezt is lehet mondani, és emellett persze vannak érvek. Tehát általában az, hogy nem tanulunk semmi állandót, tehát nincs ilyen, ami erre mutatna. De ugye én nem is így próbáltam érvelni ez ellen, hogy de találunk. Hanem máshogy, de minden esetre nagyon érdekes. Nyilván ezek a gondolatok, főleg az idővel vagy az időtapasztalat alapján olyanok, amik több különböző kultúrában, több különböző korszakban újra és újra feljönnek. Szerintem ez mutatja, hogy ezek nem puszta kulturális kitalációk, hanem olyasmikben gyökereznek, ami az emberi létezéshez azért kicsit merevebben hozzátartozik, mint nagyon sok minden, ami elmúlik, ahogy egy adott korszakból kilépünk.
0: Ja, ezzel mélyen egyetértek. Mi ketten már azt gondoljuk, Lacival, ami egy ilyen ismert vita, hogy a izgalmas filozófiai problémák azok nem ilyen egy adott, nem ilyen kontingens, kulturális, téridőbeli, hogy mondjam, konstelláció szüleményei, és emiatt aztán majd elmúlnak és lesz másik, hanem valahogy mélyen összefüggnek valami, nem is tudom mivel, a valóság vagy az emberi természet alapstruktúrájával, és a mi ketten azt gondoljuk, hogy van ilyen, és ez van, úgyhogy ezen mi nem fogunk vitatkozni egymással.
1: Nem, ezen nem annyi.
0: De valaki szokott.
1: Igen.
0: Jó, úgyhogy ezt tudjuk mondani a levélírónak, hogy izgalmas a gondot, és tényleg átvezetett oda, de nyilván nagyon messze vezet ezt megvizsgálni,
1: igen,
0: hogy hihetünk-e egy ilyesfajta elméletben komolyan, amelyik nem tételez föl egy ilyen időn átívelő, megmaradó ént. Jó, ugye, ahogy te is mondtad, például az emlékekkel nehéz lesz elszámolni, meg ilyesmikkel. Jó, oké, még lehet, hogy visszatérünk a levél második részére, hogyha Kristóf
1: visszatér.
0: Egyszer itt lesz, reméljük, hogy ez még megtörténik a nyáron. Jó, a mai témánk az a szabad akarattal kapcsolatos, a szabad akarat problémával, amivel egyébként már volt adásunk, amiben foglalkoztunk, utána több is, de így kifejezetten ezzel, amivel ma, azzal nem annyira, ez pedig a kompatibilizmus és inkompatibilizmus közti, hát hogy mik ezek, meg a köztük lévő viták és érvek, és hát felvezetőként talán én legalábbis egy szubjektív felvezetőként én úgy mondanám, hogy szerintem nagyon sok ember akkor is, hogyha nem foglalkozik filozófiával, átgondolta a szabad akarat probléma, hogy mondjam, ilyen legelemibb lényegi, azt a lényegi fogalmi feszültséget, ami a probléma lényegét adja. Ez pedig ugye nem más, mint hogy egyik oldalról van egy ilyen nagyon erős meggyőződésünk, hogy hát rendelkezünk azzal a képességgel, hogy eldönthetjük, hogy mit csinálunk. Most ne a külső kényszerekre gondoljatok, mert vannak dolgok, amiket nem tudunk megtenni, mert nem áll módunkban, hatalmunkban, meg külső kényszerek korlátoznak, de van mozgásterünk, eldönthetünk ilyen egyszerű dolgokat, hogy lemenjünk a tejér a boltba, vagy ne menjünk le tejér, és így tovább. Ez szerintem elemi mély meggyőződésünk, és egyébként azt is gondolom, hogy nem is nagyon tudjuk feladni. Másik oldalról nagyon sokan már szerintem a világtörténelemben végig gondolták azt, hogy legalábbis első blikre sokaknak meggyőző azt gondolni, hogy a valóságot, legalábbis a tapasztalható valóságot valamifajta ilyen törvényszerűségek irányítják. Ezt hívhatjuk akár a fizika törvényeinek, vagy bármi másnak is, és azokat is szeretjük legalábbis így a hétköznapokban ilyen determinisztikus törvényeknek fölfogni, tehát az olyasmi lenne, hogy hát a törvény az itt azt jelenti, hogy ha van egy ilyen állapotom, amivel leírom, hogy mi a helyzet, akkor a törvény megmondja, hogy milyen lesz a következő állapot. Mit tudom én, ez már a sztoikusoknál biztos felmerül, de szerintem hamarabb is.
1: Persze, hamarabb is.
0: És hát és a kettő, hogyha belegondolunk, akkor azért feszültségben van egymással, mert hát hogyha egyszer a determinisztikus törvények azok így megmondják, hogy mi lesz a következő állapot, akkor én nem választhatom meg, hogy lemegyek-e tejér, vagy nem megyek le tejér, hanem ezt a determinisztikus törvények alapján el vagyunk döntve. Legfeljebb én nem tudom még, hogy mit fogok csinálni. De az az én, hogy mondjam, ilyen episztemikus korlátom, vagy hát keveset tudok én ehhez, hogy ezt döntsem. Na, ezt szerintem, hogy ez maga ilyen nagyon elemi szinten a probléma lényege, sokan gondolták. Ami szerintem izgalmas, és amivel ma fogunk foglalkozni, hogy viszont egyes filozófusok, ezt már mindjárt beszéljük meg, hogy ez hol bukkant fel először. Lehet, hogy nagyon műveletlen vagyok, nekem Hume a tippem, de lehet, hogy jóval korábban. Aha. Egyes filozófusok elkezdték azt pedzegetni, hogy még sincs feszültség a kettő között, még sincs ellentmondás a kettő között, hihetjük mind a kettő ilyen, a barátunk Tőzsér Jancsi kifejezésével élve, barátunk és műsorkészítőtársunk kifejezésével élve, mind a két episztemikusan nagyon vonzó állítás, tehát hogy egyrészt dönthetek róla, hogy mit csinálok, másrészt meg a valóságot tényleg determinisztikus törvények irányítják, mind a kettőt hihetem, és nincs közte feszültség, vagyis kompatibilis egymással a kettő, és innen is ered ez a név, hogy kompatibilizmus. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez egy nagyon furcsa gondolat szerintem elsőre a...
1: De annyit hagyd tegyünk hozzá, hogy a Hume annyiban volt különleges, és ebben igazad volt, hogy őt kiemelted, hogy ő volt az első tudtommal is, aki azt is mondta, hogy nem elég, hogy a szabad akarat összefér a determinizmussal, hanem erősebbet mondott.
0: Kell is hozzá.
1: Ebben talán ő volt az első. De ezt sokan mondták, például a sztoikusok, akiket emlegettél, ők azt mondták, hogy hát végső soron azért mégiscsak úgy van, hogy a szabad akarat összefér egyfajta, nem mindegyik fajta, de egyfajta determinizmussal. És hát legalább tőlük számítva ez az egyik legelterjedtebb pozíció a filozófusok között, az egy jó kérdés. Én ebben kicsit megosztottam, vagy én nem tudom, mit gondoljak erről, hogy hányan kompatibilisták a nem filozófusok közül, mert kétfajta attitűdöt érzékelek, és ugyanazon emberekben akár. Egyrészt, ha úgy feldobjuk a témát, ahogy Miklós felvetette, akkor hajlamosak azt mondani, hogy hát nem fér össze a kettő, hát látszik, hát vagy mind a kettőt tudom csinálni, de akkor nem szabja meg semmi, hogy melyiket csinálni. Mármint,
0: hogy mind a kettő lehetőséget két választása.
1: Igen. Vagy hát valami megszabja, valami törvény, az okság törvény, a természet törvény, a fizika törvény, valami, de hát akkor az egyik csak egy illúzió, hogy meg tudom csinálni, másik fog megtörténni. És ugyanezek az emberek, akik ezt mondják másfelől, arra is hajlamosak, hogyha fölveti az ember, hogy mondjuk XY, mondjuk nagyon gonosz ember, mondjuk mit tudom én, legyen Hitler, ő szokott lenni a nagyon gonosz ember. Na itt van ez a Hitler, hogy őt most...
0: Hamar előjött a Hitler kártya.
1: Az kell a Hitler kártya, mindig kell ebbe a témát. Szóval itt van ez a Hitler, hát nagyon gonosz volt, tényleg. És hogy most akkor őt azért lehet azt mondani, hogy gonosz volt, nem? Hát lehet azt mondani. Igen, mondja a másik. Akkor mondja az ember, hogy jó, hát de akkor azt mondja, hogy hibáztathatjuk is azért, amit csinált. Tehát most így azt mondják, hogy igen. És tehát ahhoz, hogy valakit hibáztassak, nem az kell, hogy akár cselekedhetett volna másképp is. Dehogy, nem az kell. Hát de mi van, hogyha a determinizmus igaz, akkor nem úgy van, hogy hát akkor... És akkor szokott jönni ezen a ponton, hogy jó, de hát nem hát azért nem ezik ilyen forrónak kását, akkor is egyszerűen rossz volt, akkor is ilyen gonosz dolgokat csinált, akkor is bizonyos értelemben lehetett volna ő másmilyen. És akkor, ha innen közelítem meg a dolgot, azt tapasztaltam, hogy az emberek elárulnak egyfajta hajlamot a látens kompatibilizmusra. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy a morális felelősség bármi áron. Tehát az, a szabad akaratról könnyebben lemondanak az emberek szerintem, mint a morális felelősségről, és attól függ, hogy melyik keretet adjuk nekik. Igen. Szerintem ez nagyon fontos.
0: Igen, de beosztod a morális felelősséget, amit egyébként én ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy azért az egy, bár nagyon könnyen lépünk át szinte ilyen hogy hívják ezt, ilyen futószalag, vagy a mozgó lépcsőszerű, így átvisz rögtön a szabad akaratba, de azért vegyük észre, hogy új elem, tehát hogy azért szerintem fontos hangsúlyozni, hogy a szabad akarathoz képest egy plusz új elem a morális felelősség kérdése, csak állandóan belekeveredik.
1: Az emberek összekeverik, és az viszont nagyon masszív, tehát az emberek, ebbe szinte mindenki, aki nem filozófus, nekem úgy tűnt, hogy egyezik, hogy a morális felelősséghez kell szabad akarat. Ezt úgy nagyon, igen. Ezt így nagyon. Igen. Abban is egyeznek az emberek úgy általában, hogy azt gondolják, hogy igen, ha determinizmus van, akkor úgy tűnik, hogy szabad akarat nincs, de az is úgy tűnik, hogy legtöbb meggondol, hogy determinizmus van, akkor is van morális felelősség. Ez három dolog egyszerre nem jön, nem működik, és attól függ, hogy keretezzük a problémát, a filozófiával nem foglalkozó ember annak függvényében fog reagálni. Én így tapasztalom. Aztán ez lehet, hogy egy rossz kép, de én ezt így látom.
0: Azért mondjuk már, ha már bedobtuk, hogy hol kapcsolódik a morális felelősség a szabad akarat kérdéshez, még akkor is, hogyha ez, én is azt gondolom, amit te, hogy szinte minden ember szinte automatikusan összekapcsolja. Hát mit tudom én, például mondjuk Kant volt az, aki ezt a nagyon, nagyon erőteljesen hangsúlyozta ezt a kapcsolatot.
1: Igen, de sokan mások
0: is.
1: Hát van egy egyszerű dolog, ami miatt összekapcsolódik ez a kettő igazából. Szóval valami ilyesfajta gondolat, hogy akkor hibáztathatsz valakit, akkor kérhetsz valakit számon értelmesen, akkor mondhatod, hogy kötelessége van, stb. Ez sok ilyen morális szót lehetne itt mondani. Ha elvárható lenne, hogy teljesítse.
0: Igen.
1: És ugye, amikor valaki nem csinálja, akkor hogy úgy tűnik, hogy van egy ilyen nagyon erős intuíció, hogy nem csinálta, de elvárható lett volna, hogy teljesítje, tehát, hogy a Kantot beosztod, ő híresen úgy mondta, hogy a kellből következik a lehet, tehát, ha neki jónak kellett volna lennie, de rossz volt, akkor azt jelenti, hogy lehetett volna jó is. Ergo, rossz, az biztos, hogy lehetséges volt, mert rossz lett, de lehetett volna jó is, tehát akkor az lehetett volna, tehát két lehetőség kellett, hogy előtte nyitva álljon, és így szokott összekapcsolódni a kettő tipikusan. És akkor persze azt megválaszthatjuk, hogy melyik szóval kapcsoljuk össze, kötelesség, hibáztathatóság, számonkérhetőség, amelyik tetszik.
0: Itt már igen. Én szoktam azt mondani, hogy hétköznapilag úgy szoktuk kifejezni, hogy hát csak olyasmit kérhetünk máshol számon, amiről tehet. És az, hogy persze, hogy hogyan értelmezzük ezt, hogy mi az, hogy tehet, ez messzerű filozófiai vitákat nyit ki, de világos, hogy itt arról van szó, hogy hát valami fajta rajta múlik.
1: Így van.
0: Valahogy irányítja,
1: ez még
0: kontrollálja.
1: Jobb, tehát ez a legjobb, igen. Tehát a morális felelősségbe bele van bújtatva, hogy rajta múlik, mintha így szugerálná belénk, hogy volt szabad akarata.
0: Igen. Na, szóval, hogy igen, ha behozzuk a morális felelősséget is a képbe, akkor valahogy az emberek azt szeretik gondolni, egyébként a büntetőjük jut eszembe, ahol megjelenik a probléma, természetesen, tehát jól érzékelhetően csökkenti, vagy akár el is tünteti a büntetőjogi felelősséget, hogyha nincsen szabad választása, nem nincsen irányításra.
1: Na, most
0: kapunk
1: döntesz?
0: Egy. Jó, itt befejeztem, és akkor majd folytatom. Halló, parancsolj, kedves hallgatunk.
2: Halló,
0: szervusz. Hallgatunk.
2: Azt gondolom, hogy egy kimaradt.
0: Igen.
2: Úgy értem, hogy kimaradt az, hogy az erőfeszítést megteszi-e. Tehát van egy olyan is, ugye, hogy ha valaki az nem elvárható, hogy erőfeszítést tegyen, akkor megkíméljük attól, mert mi sem vállalnánk az erőfeszítést. Tehát, hogy igazából mindenki megúszni szeretné, és észszerűnek tartja, ha valaki a könnyebb utat választja, viszont ugye akkor ezzel magát belefoglaljuk azt is, hogy erőfeszítést már nem tudunk elvárni valakitől, holott nagyon sokszor hiába akarok valamit, hogyha az erőfeszítést meg úgy nem teszem meg. Tehát ez egy ilyen mondva csinál. Fából vaskarika lesz, nem tudom, hogy jó helyen járok, de nekem ez jutott betűk ezt a kapcsán, amit itt bontogatatok.
0: Aha, nem biztos, hogy értem, hogy...
2: Nem nagyon hallom, kiszállok, jó, okay, mert vezetek, okay, csak
0: jó.
2: Hogy ennyi lesz volna.
0: Oké, okay, köszi. Én nem biztos, hogy értettem, köszönjük amúgy a telefont, hogy az erőfeszítés.
1: De az elejét értettem, tehát van egy csomó helyzet, amikor azért nem hibáztatunk valakit, vagy azért nem kérjük számon valami miatt, mert nem várjuk el tőle, hogy valamit megcsináljon, azért, mert azon, hogy túl nagy erőfeszítés lenne, hogy egyáltalán megpróbálja.
0: Aha.
1: És ami azért faramúci dolog, mert hogyha ezt így nézzük, a hallgató, mintha erre utalt volna, hogy hogy hát sokszor valami csak azáltal lesz lehetséges, hogy erőfeszítést tesz valaki. A hallgató arra utat, hogy egy kör, vagy elpróbált utáni, itt valami fából vaskarika van. Tehát, hogy azt mondom, hogy meg tudná tenni, de túl nagy erőfeszítés lenne, ezért nem problémázok rajta, hogy ezt nem teszi meg. Viszont hát akkor, de hát minden az erőfeszítés kell, hát könyörgöm, mert meg kéne próbálni, minden akkor válik lehetséges egy bizonyos értelem. Ez nem az volt a hallgató probléma, ez hogy itt egy kis paradoxon rejlődik.
0: Ez nem az a probléma, amit hogy is szok, ilyen kötelességen túli.
1: Igen.
0: Egyébként egy borzasztó izgalmas kérdés, tehát, hogy van olyan, most megint a büntetőjogot hadd hozzam be, most azon gondolom, hogy azt hiszem kinek a cikkében van ez, mindegy. Nem jut eszembe, hogy kinél olvastam. Van ez hogy tényleg úgy volt a büntetőjog fejlődésében is, hogy mondok egy példát, ma például büntetőjogi tényállás és bűncselekményt követ el az, aki úgynevezett ilyen cserbenhagyásos gázolást követ el, vagy segítségnyújtás elmulasztása, hát ez talán még jobb, segítségnyújtás elmulasztása. És ugye ott valami olyasmiről van szó, hogy komoly bajba jutott embert, egyértelműen tapasztaljuk, most nem itt tudom felidézni a konkrét törvény tényállás, de valami ilyesmi, és nem kísérlünk meg segítségnyújtani. És ott idézi a szerző a, nem is tudom, ilyen 20. század elejé közepi jogtudósoknak az állásfoglalását, akik körülbelül azt mondták, hogy hát igen, az nagyon szép dolog, hogyha egy ember segít a másikon, és hogy bajba jutott valaki, és ilyesmi, de az nem egy olyan dolog, amit így el lehetne várni valakitől. Hát ha nem teszi meg, akkor hát egy...

0: hogy mi múlik ez, hogy hol húzzuk meg ezeket a határokat.
1: Hát igen, igen. Jó, na ez például egy nagyon összetett dolog. Tehát amit mondtál, hogy a szabad akaratot, meg a morális felelősséget érdemes egymástól leválasztani, annyiban, hogy szerintem a morális felelősség kérdése az összetettebb, mint a szabad akarat.
0: Messze összetettebb.
1: A szabad akarat, és térjünk ide talán vissza egy pillanatra, vagy több pillanatra is, hogy az ugye az csak arról szól, hogy van egy adott pillanat, és hát az a kérdés, hogy két cselekvés végrehajtására vagyok-e képes, vagy csak egy cselekvés. Mert úgy tűnik, hogy ha determinizmus van, akkor az illúzió, hogy kettőféle dolgot is tehetek egy adott pillanatban, és én választom. Nem úgy van. Még ha én választok is, az is determinálva van. Tehát végső soron csak egy cselekvés végrehajtására vagyok képes. És ugye a híres konzekvencia argumentum, azon ezt nagyon egyszerűen megfogalmazta, egyébként Miklós már elmondta a velejét, és nem érdemes szerintem ezzel, de hogy, hogyha van egy állapot, egy mit tudom, akármilyen, T1 állapot, T1 időpontban egy állapot, és van egy természeti törvényünk, ami megmondja minden egyes állapotra, hogy milyen állapotoknak kell utána következnie, tehát akkor van, legyen ez egy X állapot, és megmondja, hogy ha X állapot van, akkor Y következik, aztán Y-ra majd ugye következik Z, és így tovább a végtelenségig, vagy ki tud az idők végzetéig, akkor ugye úgy tűnik, hogyha egyszerűen X állapotban van most az univerzum, és ugye én ennek egy része vagyok, akkor muszáj, hogy Y állapot jöjjön, mondjuk, hogy lemenjek teért, egyszerűen így van, a természeti törvények megmondják, és nincs kecmec, úgy tűnik, hogy mivel csodára nem vagyok képes, ez egy nagyon fontos premissza, hogy csoda az lenne, hogy megszegjem a természeti törvényeket, na de hát csodára nem vagyok képes, így aztán, hát csak egy dologra lehetek képes, arra, amit a természeti törvény előír. És ez a úgynevezett konzekvencia argumentum, mert ugye úgy tűnik, következményérvként is lehet fordítani magyarra, hogy egyszerűen úgy szükségszerű következmény a mostani állapotnak az, hogy milyen következő állapot következik belőle, mint ahogy például egy érvelésben a premisszák szükségszerűen maguk után vonják a konklúziót, nincs érdemi különbség a kettő között.
0: Jó, csak akkor most kapcsolatban, hogy miért lesz érdekes a konzekvencia érv, mert menjünk a kompatibilista oldalra. Én úgy látom, de mondjad, azt el kell mondanom a hallgatóknak, hogy a Laci ez a témához jóval jobban ért, mint én, egy kifejezett kutatási területe ez, de azért én is belekompárkodom. Szóval én úgy látom, hogy a kompatibilisták azt próbálják csinálni, hogy határt akarnak húzni valahol. Azt akarják mondani, hogy bizonyos szóval ha meggátol engem valami abban, hogy másképp cselekedjek, csak valamilyen értelemben, ez fontos hangsúlyozni, mert mindjárt példákon szerintem igyekezünk megvilágítani, hogy ne legyünk ennyire dodonaiak, szóval ha valamilyen értelemben csak egyféle módon cselekedhetek. Azt mondják a kompatibilisták, hogy de nem mindegy, hogy miért. Van ezek között, vannak, amik, ahogy hívjuk őket, akadályoknak. Vannak olyan akadályok, amik fönnállhatnak, de ettől még én továbbra is szabad akarattal és felelősséggel rendelkező ember vagyok, még ha igaz is rám, hogy igazából csak azt tudtam tenni, amit tettem. És vannak olyan akadályok, amik meg nem. Amelyik, hogyha tényleg fennáll, akkor tényleg kizárja a szabad akaratot. És akkor ezt akarják mondani, hogy azért kompatibilis a determinizmus, mert ez a fajta determinisztikus, a valóság ilyen determinisztikus felfogása, meg a szabad akarat, mert az, hogy a valóság determinisztikus törvények által irányított, az abba a csomagba tartozik, ami egy akadálya annak, hogy én másképp cselekedjek, de ez nem zárja ki a szabad akaratot szerintük.
1: Így van, mert igen. Általában az a játék kezdődik, nem mindig, de szerintem a legtipikusabb az, hogy különböző képességtípusokat találnak, vagy képességkategóriákat. És akkor mondok egy legegyszerűbb példát, hogy például mondanak ilyen, hogy vannak a összességében vett képességek. Tegyük fel, hogy a világ determinisztikus, akkor összességében nézzük a világot most egy pillanatra, mindent, ami benne van, és az összes természeti törvényt, és ilyen összességében nézve valóban nem vagyok képes arra, hogy otthon maradjak, ehelyett, hogy lemenjek teért. Ez oké. De, és akkor nagyon sok kompatibilista valamilyen formában azt mondja, hogy de van egy olyan általános képességem, de valami olyasmit jelent, hogy hát jó, hát igen, hogyha most nézzük azt is, hogy mik a természeti törvények, meg a világ összes tényét, akkor tényleg nem tudok másképp dönteni, mint hogy lemegyek teljért. De hogyha ezt nem nézzük, hanem csak

0: azt nézzük, hogy megvan-e például a testem, az olyan állapotban van-e, hogy például ha úgy döntenék, akkor otthon tudnék-e maradni. És igen, ez igaz a testemre, hogy a testem otthon tudna maradni, hogyha úgy döntenék, akkor otthon maradna. És elég ez a szabad akarat, hogy ez az általános képesség elég, vagy valaki ezt kondicionális képességnek igen. hívja. Ugye a filozófusok a részleteken sokat szőröznek, hogy most kondicionális képesség ez, vagy ez olyan diszpozicionális esetleg, minek nevezük, szerintem nincs jelentősége. Most nekünk ez teljesen mindegy. Igen. A lényeg az, hogy valami ilyesmi poént mondanak, hogy például, hogyha azért nem tehetek más, mint hogy lemegyek a tejért, mert hogy mit tudom én, jön a Hulk Hogan, megkötöz engem, megfog és levisz tejért, akkor ugye nem igaz az, hogy ha én úgy döntenék, akkor otthon maradnék, akkor így is úgy is lemennék, ez nyilván szabad akarat sértés.
1: Így van.
0: Mert ott már nincs meg az általános képességem, az összekötözött láb és az összekötözött kéz, már testemnek a konfigurációja se olyan,
1: igen,
0: hogy otthon
1: tudjon például,
0: maradni.
1: Most maradjunk ennél, de ha például valami eszevezett, ahogy mondjam, már extrém módon lusta vagyok, ilyen az én személyiségem, lusta vagyok, és hogy képzeljétek azt el, hogy én egy nagyon lusta ember vagyok, és ismernek a családtagjaim meg a barátaim, mondjuk vegyünk 30-an, és megkérdeznék, hogy na, felismertem, hogy le kéne menni tejért, mert nem lesz holnap reggelre a kávéba. Na, vajon le fogok-e menni? És mind a 30-an azt mondják, hogy nem. Tök eltalálják, és igen, tehát hogy teljesen egyértelmű, hogy nem fogok lemenni tejért. Engem a lusta személyiségem ebben gátol. Csak erre azt mondja a kompatibilis, hogy jó, de ettől még van szabad akarom. Most megpróbálom a legjobb fényében feltüntetni.
0: Abszolút, de egyébként ugyanebben a logikában, most gyorsan becsatornázom, amit mondtam, mert működik. Tehát ugye mi van itt? Itt az van, hogy például igaz-e az, hogy ha úgy döntöttél volna, simán le tudtál volna menni teljért. Ez igaz. Nem úgy, mint a Hulk Hogan-nél itt.
1: Így
0: jó,
1: van.
0: Persze, tudjuk, hogy nem fogsz lemenni, mert lusta vagy. Te attól még teljesen igaz, hogy ha úgy döntöttél volna, akkor lementél volna te.
1: Igen, és akkor hogy a kompatibilisták, és szerintem itt megpróbálnak, ebben igazad van, megpróbálnak a józanésszel valami összhangot találni. Tényleg most eszembe jutott, hogy miért is kezdtem el a büntetőjogra hivatkozni. Ott is valami ilyesmi van, hogy bizonyos tényezők kizárják, vagy nagyon lecsökkentik a felelősségre vonhatóságot. De mondjuk például...
0: Az, hogy lusta vagy, az nem
1: az,
0: nagyon
1: lusta
0: működik.
1: Vagyok, és ezért nem nyújtottam segítséget például. Ezt én hiába mondanám bíróságon. És szerintem valami ilyes... Szerintem az átlagember is valami ilyesmit gondol, és valahogy ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy van egy ilyen átlag elvárás csomagunk, amivel azt gondoljuk, és most értettem meg, hogy mit mondott a hallgató, hogy milyen az az erőfeszítés, amit elvárunk mástól. Tehát nyilván Hulk Hogan elleni hatékony erőfeszítést azt nem tudjuk elvárni senkitől, akkor nem tartozik felelősséggel azért, hogy lekötözték és nem ment teljér, de mondjuk a lustasága elleni küzdelmet meg valahogy elvárjuk. És valami ilyesmi, ezt az intuíciót próbálják a kompatibilisták megragadni, hogy na, azért nem mindenfajta akadály olyasmi, ami kizárja a szabad akaratot.
0: És ami ezen a ponton engem folytonos csodálkozással tölt el, és erre még van időnk, hogy belekezdjünk a szünet előtt, az, hogy ugye itt nem szabadna bizonyos értelemben, hogy vita legyen.
1: Jó, akkor megint meghallgatjuk a hallgatót. Szervusz, kedves hallgató, parancsolj, hallgatunk.
2: Kiegészíteném csak annyival, hogy akkor ezt hívjuk talán erkölcsi minimumnak, amit úgy mindenki szeretne elfogadni, és így érvényesek gondolni mindenkire?
1: Igen, talán
0: igen,
1: ezt lehet
0: jó.
1: mondani. Abszolút, így igen. van. És persze én hozzátenném a bennem állandóan bujkáló ilyen szkeptikus kisördökként, hogy na jó, de van-e ilyen, tehát hogy tényleg eltekinthetünk az egyéni különbségektől. Mert nekem egyébként erős gondolatom, meg egy kicsit tapasztalatom is a valóságról, hogy amikor megismerjük a konkrét egyedi eseteket, akkor az nem ilyen általános elvárásokkal kezdünk viszonyulni, hanem tényleg az egyedi ember egyedi helyzetét próbáljuk felmérni.
2: Pontosan. Igen, ezt én is így gondolom, hogy akkor az erkölcsi minimum az egy ilyen változó valójában.
1: Hát igen, és akkor viszont itt kezdődnek a problémák, hogy van ugye egy ez meg, mindenki ismeri ezt a, jó, letett a hallgató, nagyon köszönjük a hozzászólást.
0: Igen, mert mondta, hogy ő nem nagyon hal minket, tehát igen. Hogy nem szimmetrikus ott a viszony.
1: Igen, a kommunikáció kicsit egy oldalú, de nem baj, nagyon köszönjük. Ugye az jutott eszembe, mindenki ismeri ezeket a problémákat, mert mindenki szerintem elgondolkozott már rajta talán életében egyszer, de ugye van a, nem jut eszembe melyik cikkbe, az a nagyon híres eset, nagyon hosszan leírva, ahol először megismerkedünk egy szörnyű gyilkosság esetével, ahol tényleg egy kegyetlen módon végre lett a gyilkosság. További taszító elem az illető... Ez a Gary Watson.
0: Igen,
1: az ő cikkében van. És ráadásul különösen taszító az elkövetőnek a
0: hát ilyen röhög, miközben hátba lövi a áldozatát.
1: Igazi, kegyetlen, cinikus szörnyűség. Ezek után, mire részletesen megismertük, és az nagyon jó fel van építve, az olvasó összes ellenszenve ott van az illető szemben, megismerjük ennek az elkövetőnek az életét eddig az eseményig, ami egy szörnyűség volt, az egész élete borzasztó volt, és gyakorlatilag a családja, a szűkebb közössége, az egész társadalom, és mindenki, hogy mondjam, hát minimum elhanyagoló módon, de
0: bántalmazták meg brutális, a saját anyja is bántalmazza, tehát az a legdurvább részlet az, hogy a saját anyja mindig ellöki magától.
1: Igen.
0: Azért, mert ha jól emlékszem, az apja, és az általában a család, ezt a gyereket hibáztatja, az teljesen irracionális módon, azért, hogy az anya nem tud megcsinálni dolgokat. Ez nem sokadik gyerek igen, a házasságban.
1: Nem akarták a gyereket.
0: És nem akarták, igen. Szerették volna elvetetni, nem jött össze, és akkor megszület, és utána megy ez a...
1: Igen.
0: És akkor az anya is elfordult, igen. És mindig ellöki magától a gyereket, igen. Amikor próbálnak közeledni.
1: Nagyon szép példája annak, hogy amikor megismerkedünk az egyedi esetekkel, akkor elkezdjük módosítgatni az általános elvárásainkat, vagy legalábbis elgondolkozunk ezeken a dolgokon minimum. Jó, vissza a kompatibilizmusnál, te mit akartál?
0: Hát nem, igazából csak az az érdekes, hogy mondjuk a morális felelősség az egy komplexebb téma, azt toljuk félre akkor egy pillanatra, és akkor marad ez a kicsit szárazott téma szabad akaratról, hogy most akkor egy adott pillanatban kétféle módon cselekedhetünk-e, vagy csak egyféle módon. És itt nem szabadna, hogy vita legyen, mert abban szerintem nagyon jól meg tudunk egyezni, hogyha képességet így és így értjük, meg a természeti törvényt amúgy meg emígy, akkor kizárja ez a két dolog egymást, vagy nem. Tehát itt van például, ezt szerintem mindenki elismeri, hogy ez az általános képesség, amikor mondjuk Elvis a Hulk, benne van az általános képesség, persze, hogy mit tudom én, a levegővételre ott van, meg egy csomó mindenre ott van az általános képesség, de arra már nincs, mert össze van kötve a kezem, lábam, hogy ott maradjak a szobába egy helybe.
1: Uh-huh.
0: Oké, hát ez nincs meg. Mert ezt elvesztettem azáltal a gúzsba kötés által. Ezt értjük. És abban is meg tudunk egyezni, hogy ugye ez az összességébe vett képességem, az sincs. Jó. De arra van általános képességem, például itt, hogy mit tudom én, csomó mindent tehetek, amit nem teszek konkrétan még ebben az esetben, és például szitkozódhatok magamban, vagy ettől eltekinthetek, és mit tudom, imádkozhatok is magamban, hogy nehogy valamit csinál velem a Hulk Hogan. Tehát, hogy ez nyilván, ezek megvannak, ezekben meg tudunk egyezni. És hasonlóképpen meg tudunk egyezni, hogy igen, a determinizmus nem nagyon veszi el önmagába véve szinte egyetlen egy általános képességemet sem, mert a testem az abszolút abban a kondícióban van, hogy csomó mindent megcsinálok, amit nem csinálok amúgy, de nyilván ezt az összességébe vett képességemet azt meg elveszi. Nincs mit ezen vitatkozni, nincs mit azon vitatkozni, hát értelmes emberek azon nem fognak vitatkozni, hogy van egy definíciója valaminek, van egy másik definíció egy másik dolognak, egyik definíció a képességre, másik definíció a determinizmusra, és összeillik-e vagy nem.
1: Akkor neked mi a meglátás, hogy akkor mégis miért vitatkoznak, mert nehéz megtalálni, hogy melyik lesz a jó definíció.
0: Hogy melyik lesz, igen, de ennek sincs sok értelme, így önmagába véve, mert akkor... De ez preferenciákon múlik, hogy melyik definíciót szeretjük? De akkor meg minek vitatkozunk rajta? Vagy akkor miért nem ez van a homlok terébe a dolognak?
1: Hogy valami olyasmi van, és egyébként ezzel most, ha hosszan belemennénk, akkor a filozófia módszertani kérdéseibe kéne nagyon belemennünk, hogy a, tehát arra gondolok, hogy hogy valami olyasmi lehet, hogy a szabad akarat probléma, először is rögzítjük, hogy itt van valami intuitív probléma. És azt keressük, hogy ez az intuitív problémából valahogy milyen definíció adódik, hogy miben is állna ez a képességünk, hogy szabadon döntsünk meg ilyesmi, és ezen vitatkozunk, hogy melyik passzol az intuitív elképzeléshez jobban. Hát messze menő, igen, igen, tehát ez most mindegy.
0: Na jó.
1: Az utóbbi időben a filozófiában erre tudatosan rá is mennek, van ez a Conceptual Engineering program, ami pont ezt akarja mondani, hogy bizonyos értelemben nem puszta verbális vita, meg szócséplés az, amikor fogalmakon vitatkozunk, hanem itt az a tétje, hogy minél jobban, hogy mondjam, sikerüljön megfogalmazni problémákat. Nem mindegy, hogy melyik fogalmat hogyan fogjuk meg, és így tovább. Bizonyos esetekben nem mindig erről van szó, persze a Conceptual Engineering-nél, de igen.
0: Miklós, lesz egyébként szünet?
1: Lesz. Úgyhogy még mondjál valamit, addig keresek zenét.
0: Jó, rendben. Akkor előrevetítem, hogy mi fog történni. Szóval, jó. Hogy én kicsit kiszálltam ebből a szabad akaratos vitába, de azért, mert és akkor akár hallgatok is, hogy én fel nem tudom fogni egy csomó esetben, hogy ez miért lenne jó, és főleg a kompatibilista oldalról, hogy ez miért lenne jó, hogyha az ő általuk felvezetett módon mutatnánk be a problémákat, vagy az ő általuk használt fogalmakkal kezelnénk a problémát. Azon kívül, hogy jogosítványt kapjunk olyan mondatok kimondásra, hogy hát van szabad akarat. Ezen kívül egyszerűen nem látom, mert nagyon, majd, na, a szünet után meg fogok mutatni néhány példát, ahol szerintem teljesen értetlen, hogy az
1: jó,
0: miért jó.
1: Meg térjünk vissza a konzekvenciáiről, mert szerintem most már izgalmas lesz, igen, hogy pont az a célja az inkompatibilistáknak a konzekvenciáiról, tehát akik nem hisznek az összeegyeztethetőségben, hogy megmutassák azt, hogy nem tudod hol meghúzni igazán jól ezt a határt, amit meg akarnak húzni a kompatibilisták. Jó, akkor tartunk egy kis szünetet, amiben szerintem egy remek zene jön, méghozzá ez nem más, mint egy remek magyar jazz quintet, a Dave Form quintetnek a közös koprodukciója a világhírű amerikai gitárossal, Kurt Rosenwinkel-lel. Ez nemrég jött ki, szerintem nagyon jól sikerült, ezt hallgassátok meg, amíg egy kis szünetet tartunk, és aztán folytatódik majd az adás. Ne menjetek messze. Jövünk vissza. Sziasztok!

0: Visszajöttünk, szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is az, amiről nem lehet beszélni, a Rádió Filozófiai Magazin műsora, és várjuk a észrevételeket, hozzászólásokat a 0612153773-as telefonszámra. Szóval a kompatibilizmus és inkompatibilizmus ügyről beszélgetünk a szabad akarat kapcsán. És akkor tehát ott tartottunk, hogy a kompatibilisták szeretnék bizonyos értelemben a ilyen hétköznapi intuíciónknak megfelelően valahol meghúzni azt a határt, hogy milyen típusú akadályok, hogy mondjam, nem számítanak. Elsősorban és ezt is beszéltük, hogy persze ez egy bonyolult további kérdés, de azért, ha így leegyszerűsítve, elsősorban a morális felelősséggel kapcsolatban, hogy teljesen abszurd lenne azt mondani, hogy valaki nem felelős valami, esetleg valami komoly morálisan elsőbbik a felruhatónak tűnő cselekedetért, mert azt mondja, hogy de hát én ilyen személyiség vagyok, vagy ilyesmi. És egyébként ennek azt gondoltam, hogy folytatjuk, volt egy, ha én jól sejtem, volt a kompatibilizmusnak egy olyan vonulata, hogy a 20. század, a második világháború utáni ilyen angol száz filozófiai irában, az úgynevezett ilyen ordinary language filozófiban, amelyben pont ezt akarták mondani, hogy de hát a hétköznapi józanésszel, szóval nem szoktunk olyanokat mondani, hogy nem szoktuk feltenni azt a kérdést, hogy saját önként saját akaratából tette meg dolgokat, akkor, ha ennek a föl sem merül, hogy itt valami extra, nem hétköznapi akadály volt itt. Tehát, hogyha fölmerül, hogy valakit kényszerítettek, zsaroltak, valami ilyesmi történik arra, hogy valamit csináljon, akkor persze izgalmas kérdés, hogy azt most tényleg saját szabad akaratából tette meg, vagy nem. De ha ilyen föl sem merül, akkor nem szoktunk ezen sportolni, hogy így megkérdezzük, és akkor ezzel próbálták azt mondani, hogy jó, hát hogyha az derítik ki a fizikusok, hogy tényleg ilyen determinisztikus a világ, és úgy van, ez nem oszt, nem szoroz a dolog szempontjából, hiszen nem szoktunk csinálni, hogy azért mondjuk, hogy valaki nem önként tette, mert hát mit mondanak a fizikusok, teljesen abszurd.
1: Egyébként ez nagyon jó példa, amit hozol, mert rávilágítva arra, amit én, nekem egy kedves gondolatom, és most meg fogom mindenkivel osztani, hogy a kompatibilisták egy kicsit ilyen társadalmi a szempontból néznek erre az egész ügyre, az egészre. Azt mondanám, hogy az ítélkező, vagy az ítélethozónak a perspektívájából. Tehát már eleve, hogy elmondod, ez egy teljesen önként, amikor valaki elmondja a kompatibilista ügyet, akkor van egy másik ember, aki rosszat csinál, jót csinál, valamit csinál, és arról kellene ítélkeznünk, hogy most mi őt hibáztatjuk, nem hibáztatjuk, azt mondjuk, hogy képes lett-e volna másképp cselekedni, vagy nem, de hát ő a beszélgetés tárgya, és valóban, mintha nem érdekelne minket, amikor csak meg akarjuk ítélni, hogy képes lett volna valamire, vagy sem, hogy a determinizmus igaz-e, vagy sem. Mert egyszerűen igazodunk ahhoz, hogy általában ezt meg szoktuk ítélni a hétköznapokban, valaki valamire képes-e, vagy sem. És a hétköznapokban ez kiesik, hogy foglalkozunk a fizikával, vagy mit tudom én. Mármint az ilyen fajta fizikával, úgy értem, hogy a nagy természeti törvények most determinisztikusak-e, vagy sem. Igen ám, de az én tapasztalatom meg az, hogy egyes szám első személyből ez máshogy működik. Tehát én vagyok az, aki valami rosszat tett, és ezért lelkiismeret furdalása van, mondjuk, és akkor fölmerül az emberbe a kérdés, hogy de jó lett volna, hogyha nem ezt teszem, vagy nem ezt csinálom. Uh-huh. És akkor nagyon fontossá válik egy idő után a kérdés, hogy tényleg tehettem volna másképpen, és elkezd agyalni ezen az ember, így személyesen. És ha valaha olvasott olyan könyveket, amik azt mondják, hogy a fizika már pedig determinisztikus, akkor ugye a mentségkereső agyunknak ez gyorsan beugrik, hogy de hát ez nem úgy van, hogy meg tudom magyarázni magamnak, hogy miért azt tettem, amit tettem, milyen gondolatok vezettek oda, meg milyen motivációm voltak, és nekem megmondta a fizika, hogy végül is ezt adott, ezt a helyzetet egyféleképpen dönthettem. Most mi társadalom, mi a francia szadizik engem ezzel, meg az én lelkiismeretem, hogy itt megpróbálnak rám kenni valamit. Uh-huh. És szerintem ez egy nagy, fontos perspektívikus különbség, tehát azt gondolom, hogy a kompatibilizmus ilyen egyeszem harmadik személyből az, ami kézre esik. Míg azt gondolom, az inkompatibilizmus, ami azt mondja, hogy nem összeegyeztet a kettő, az nagyon az ilyen egyeszem első személyű, amikor saját magunkról van szó, tehát amikor a saját magunkat értékeljük bizonyos értelemben, vagy próbáljuk nézni a helyzetet. És egyébként ez is érdekes, hogy például a érzelmek is megosztottak ebben a tekintetben. A lelkiismeret furdalás az ilyen, az egy szerintem egy nagyon inkompatibilista érzelem. Uh-huh. A lelkiismeret furdalás azt üvölti az arcunkba, hogy megtehettük volna a jót is pont ugyanúgy, akkora erőfeszítésre, mint a rosszat megtettük, csak nem voltunk, nem úgy döntöttünk, ahogy kellett volna, és ennyi. Tehát én azt gondolom, hogy a lelkiismeret furdalás nagyon inkompatibilista érzelem. Bezzeg a szégyen, az nem ilyen. Tehát a szégyen az egy nagyon kompatibilista érzelem. Tehát ha valaki szégyelhetünk ugye olyan dolgokat is, amik teljesen tudjuk, hogy nincsenek az irányításunk alatt. Akár a cselekedeteinknél is van olyan, hogy szégyeljük azt a cselekedetet, amiről halványlila sejtelmenk született, és joggal, hogy például nem odaillő, nem odavaló.
0: Vagy másokat megbántó.
1: És totál szégyelhetjük magunkat, miközben tökre úgy gondoljuk, hogy hát úgy igazán úgy nem tehettünk a szónak egy erősebb értelmében. Tehát mondjuk teljesen joggal olyan információkat gondoltunk, amik... Tehát ugye ilyen példa az, amikor mondjuk bemegy valaki egy társaságba, és ellő egy olyan poént, ami valahogy a halállal kapcsolatos. És akkor pont tegnap halt meg valakinek a hozzátartozója. És hogy a poén is pont úgy üt, hogy mintha közel lenne hozzá. És akkor az ember elszégyeli magát, és ugyanakkor másra meg visszagondolva, hát nem gondolnánk azt, hogy ezt így nagyon tehettünk volna róla, hogy pont rosszkor, rossz helyen sütöttük el ezt a poén.
0: Igen.
1: Tehát a szégyen az nagyon kompatibilista érzelem.
0: Aha.
1: Én azt is gondolom, hogy amikor önmagunkat hibáztatjuk, tulajdonképpen lelkiismeret furdalás, a többi kevésbé egyvesik, akkor inkompatibilisták vagyunk. Amikor másokat hibáztatunk, akkor hajlamosak vagyunk kompatibilistának lenni. Uh-huh. Szerintem ezek a dolgok vannak, és látszik a példáknál is. Tehát amit megfigyeltem brutálisan, hogy az inkompatibilista példák nagyon sokszor az, hogy a bíró arról dönt, hogy engem, tehát a leghíresebb inkompatibilista példa a konzekvenciájában az ez, hogy az én sorsomról dönt a bíró. Nem a bíró nézőpontjából van megcsinálva az egész példa, hanem az én nézőpontomból, mert én azon izgulok, hogy a bíró felemeli a kezét, és akkor közben kivégeznek, vagy börtön megyek, nem tudom. Ha pedig nem, akkor nem marad el úgy az ítélet. Tehát, hogy akkor egy ilyen narratíva van. A kompatibilista példáknál meg nagyon sokszor az van, hogy itt van ez a Harris, ez a gyilkos, nyilván nem mi vagyunk azok, egy tök másik ember. És ugye őt kell megítélnünk ezeken a fordulókon is, mert ugye ott is a kompatibilizmust hozza ki egyébként poénnak ez az illető, mert ugye arra akar rámutatni, hogy hát főleg a másik emberről van szó, korlátozottan érdekel minket az ő előtörténete. Tehát van ugye az a cikk arra megy ki, hogy idő után egy függöny lezárul bennünk, hogy oké, észrevesszük, hogy az, hogy ilyen szörnyű gyerekkora volt, ez magyarázza a tettet, de nem akarjuk elszalasztani azt a lehetőséget, hogy ítélkezzünk fölötte. Uh-huh. És hát ebben maradunk, ítélkezünk fölötte, sem a jogrendszert nem változtatja meg úgy, se semmit. És akarunk ítélkezni, főleg azért, mert a bűne annyira égbe kiáltó, hogy ez vagy lenyomja bennünk azt a fajta észrevételt, hogy ja, egyébként szörnyű gyerekkora volt.
0: Egyébként van egy baromi izgalmas a büntetőjogi megoldás, az úgynevezett hogy hívják azt a jogos felindulás. A jogos felindulás, ha jól sejtem, most nem akarok belemenni, tehát most megbuknék vizsgán, ez pontosan mi, de az a lényeg, hogy az egy bizonyos értelemben ilyen enyhítő körülmény.
1: Igen.
0: Tehát, hogy Ugye ez szerintem egy ilyen inkompatibilista meglátás, hogy legalábbis abban, hogy legalábbis észrevesszük, hogy
1: fontos,
0: csökkentettük.
1: És a Watson is erről beszél, hogy ezek enyhítő körülményként lépnek be aztán
0: nem,
1: az ítélet.
0: Teljesen. Na, de pont erről akarom mondani, hogy a büntetők szemlélete valami olyasmi, hogy egy pszichológiai állapotot vesznek, hogy hát valaki valamilyen nagyon erős pszichológiai felindulásban is így követte valami szörnyű tettet, de akkor ezt mindjárt folytatom a telefon után. Igen, hallgatunk, kedves hallgató.
2: Most én kívánok, a Gulyós vagyok.
0: Szia.
2: Nem erős felindulásról lenne szó véletlenül?
0: Hát pont ezt akarom mondani, akkor...
2: Szerintem inkább erős felindulás, vagy jogos felindulás.
0: Mondjad, aztán hadd válaszolok mindjárt.
2: Nincs válasz, csak én erős felindulásra emlékszem, nem pedig jogos felindulásra.
0: Én meg úgy tudom, a szavakban lehet, hogy neked igazad van. De nem mindegy, hogy mind van az. Ezt akarom pont mondani. Tehát egyrészt ami kell hozzá...
2: Oké, tálok és hallgatok,
0: jó? Oké, köszi, hello. Szóval ez a büntetőjogban, ha én jól tudom, akkor két elemi dolog. Ez egy ténykérdés, ha úgy tetszik, egy empirikus kérdés, biztos akár kirendelnek pszichológiai szakértőt is.
1: Én megnéztem gyorsan, tehát a magyar jogban leginkább az erős felindulás és a menthető felindulás fordulatok szerepelnek.
0: Na majd mégis megnézem, amíg te beszélsz, majd megnézem a BTK-ban. Szóval, hogy két elemi a dolog, az egyik, egy pszichológiai állapot, hogy tényleg ilyen nagyon erősen felindult állapotban jut, itt a büntetőjogászok hosszan tudnak arról menni, hogy ilyen bizonyos esetben beszűkül a tudat, nem nagyon méri fel a következményeket, stb. Egy erős érzelmi, affektív állapotba kerül valaki. Ez egy empirikus kérdés, szakértő akár megpróbálja megállapítani. Igen ám, de azért nem mindegy, hogy mitől. Tehát, hogy viccelődve lehet ilyen példákat felhozni, hogy én akkora Fradi Drucker vagyok, hogyha mellettem egy újpestes sába jelenik meg valaki, ez olyan felindulásba hoz, hogy ezért agyon csaptam, és hát kérem szépen, ez ezért ad, meg tetszik érteni, ugye? Tehát, hogy nem mindegy, hogy mitől. És itt szóval, hogy a büntetőjog is, meg szerintem a hétköznapi tudatunk is így próbál egyensúlyozni, mérlegelni a kompatibilista és az inkompatibilista intuíciónk között. Ott van az, hogy igen, az ilyen pszichés ingereket, az ilyen dolgokat nem tudjuk uralni, ez az inkompatibilista intuíciónk. Ez történik velünk, ezt nem mi irányítjuk, és hát mivel nem mi irányítjuk, és csak történik velünk, ezért biztos, hogy valamilyen értelemben csökkenti a felelősséget, de a másik az inkompatibilista, vagyis a kompatibilista intuíció működik ott, hogy de hát nem mindegy, hogy miért. Van megint belép ez a, amit a hallgatóval úgy mondott, hogy ilyen erkölcsi minimum, ilyen általános elvárás, hogy hát van olyan helyzet, amikor általánosan azt gondoljuk, hogy ezért megértjük a felindulást, és van olyan, amiben meg azt mondjuk, hogy hát ha ezért indulsz fel, az baj. szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, hogy itt nem lehet teljesen csak simán az empirikus tényre hivatkozni, hogy valaki erősen felindul. Ezért gondoltam én, hogy jogos. Jó. Folytassuk talán, akkor vegyük elő újra a konzekvencialista évet, vagy a konzekvencia évet. A konzekvencia érv, mert az inkompatibilisták gyártják le, azért, hogy megmutassák, hogy nincs igazán, hogy mondjam, nincs megállási pont. Kezdjük egy olyannal, mondják ők, amire a kompatibilista azt mondaná, hogy ez nem mentesít a szabad akarat feltételezés alól és a morális felelősség tulajdonítás alól, mondjuk, hogy szokták ezt mesélni, hogy mivel szoktak kezdeni, és utána, hogy mondjam, ilyen nagyon kontinús lépésekben.
1: Szerintem úgy szokták kezdeni.
0: Fordítva.
1: Tehát úgy szokták kezdeni, hogy hát az a kompatibilista is egyetértene, hogy mondjuk fognak, hogy beleszerelnek egy csippet az agyamba, és ha megnyomnák a csippet, akkor ez arra kényszeríti az agyamat valamilyen módon, hogy én úgy döntsek, hogy lemegyek teljére. Jó, kezdjük ezzel. Hát a kompatibilista azt mondja, hogy jó, hát igen, hát persze, hát itt mindenféle képességemet elvesztettem a tejvásárlásra. bocsánat, nem arra, hanem hogy otthon maradjak, mert egyszerűen irányítanak, mint egy bábot. Tehát ez a chip, ez erre van. Jó, oké. Akkor most tegyük föl, hogy a chippen, most saját változatot mondok, nem pont így szokott lenni, de ez most mindegy. Tehát a chippet így fogják, és azt mondják, hogy speciális chippet csinálják, ez nem fémből van. Ez kérlek szépen már ilyen húszszerű szintetikus anyagból van, ez már tök úgy néz ki. És akkor azt mondják, jó, de hát nyilván mondaná kompot, meg bárki, hát most tök mindegy, hogy most fémből van-e, vagy ebből a szintetikus anyagból, ugyanúgy nem vagy morálisan felelős. A következő kérdés, most már azt is meg tudják csinálni, hogy 20 szövetként rakják be. Tehát egyszerűen úgy rakják be, valahogy így beleivódik az illetőnek az agyába, és úgy. És akkor még mindig mondhatná kompot, hogy jó, de te raktad bele. Tehát ez nem volt ott eredetileg, ezt te rakod bele, ez azért nem olyan, nem ez a józan, jó? És akkor mondja a következő, most képzeld el, hogy a születésén az illetőnek a természetanya rakta bele ezt a részt az agyba, nem használódik ez, csak akkor, amikor majd jön ez a teljes dolog, de egyébként tök normális agyi szerkezet, csak valahogy ilyen fura, hogy akkor lesz majd fontos szerepe csak, amikor ez a teljes döntés lesz. És itt szokták azt mondani, hogy jó, hát ez fura, de most ha nem kötözködnek a részleten, hogy na ácsi, ez nem oké. Addig még ez kezelhető volt a mi keretünkben, hogy mi is azt mondjuk, hogy persze nem morálisan felelős, amíg így valami józan ésszel nehezen összeegyeztethető, ilyen nagyon furcsa, idioszinkratikus sztori elem volt benne. Tehát itt magyarul az, hogy valaki szándékosan belerakott valamit az agyba. De amint a természet anya a természetes folyamatokon keresztül rak bele valamit valakinek az agyába, egy konkrét, egyedül egy konkrét, vagy viszonylag esetek szűk halmazán, ugyanúgy mondhatnánk, hogy hát fizikailag ugyanaz megy le, hogy az atomok így lökdösik egymást, és abba az irányba tolják az ágest, arra már azt mondanák, hogy nem. Tehát itt ők valahol így megállt akarnak ennek parancsolni.
0: Talán érdemes beletenni a zigóta ügyet, mert szerintem ott az még finomabban bontja a dolgot, tehát hogy mesterségesen idézik elő, de már nem a már megszületett illetőnél, hanem már ilyen génszerkesztéssel.
1: Igen, megtervezik az zigótát.
0: Megtervezik a zigótát, és abban raknak valami olyasmit, hogy te nem tudsz ellenállni valami.
1: Hát nem egyszerűen, csak mondjuk a lustaságot megszerkesztik, hogy te lusta legyél, és akkor valami, mert az a mániájuk, hogy te nem ennyi le teért, hogyha a kávédról van szó, vagy éppen lemenjél.
0: Az a más kávéja, mert az a saját kávé nem érdekes, de a más kávéjánál már felmerül a felelősség.
1: De mondjuk most legyen úgy, mert eddig az volt, hogy lementél teért, ténylegesen, legtöbbször így beszéltünk. Tehát, hogy mondjuk akkor ilyen obszesszívé teszik az illetőt egy kicsit, igen, megtervezik úgy, hogy ő mindig a teljességet akarja. Hogyha van a kávé, akár saját, akár másért, tök mindegy, ő törekszik a teljességre, és az egész személyiségét meghatározza, az egész életét meghatározza, de a készítők egyébként csak ezért csinálták, hogy ez volt a mániájuk, hogy lemenjen az egyik így nap van teljér.
0: Tehát, hogy csak úgy összefoglaljam, hogy ilyen nagyon finom kislépésekben haladunk, amire az elejére még azt mondja a kompatibilista, hogy oké, ez kizárja azt, hogy itt felelős legyél, meg szabad akaratot tulajdonítsunk neked, meg ilyenek. És hogy eljutunk olyat, hogy igen, hát a zigótát is már megtervezik, és akkor te így születsz, és abszolút így születsz, és onnantól kezdve már senki nem avatkozik be, meg kényszerít, meg semmi. És ha még erre is azt mondod, hogy jó, de akkor ez még szintén kizárja a morális felelősséget, akkor ez már mekkora lépés az, hogy jó, de nem, a zigótát nem emberek tervezik meg, hanem az evolúció, vagy a természetanya, vagy bármi, aki mit gondol. És hogy gyakorlatilag elhanyagolható a lépés, és azt akarja ez mondani a konzekvencialista is, hogy ha az elején azt mondtad, hogy kizárja a morális felelősséget, akkor nincs semmilyen indokolt hely, ahol azt mondod, hogy itt már megálltam, és a végén az, hogy így működik a természet, és ezért ilyen vagyok, az meg nem zárja ki, amit a kompatibilista akarna, hogy ez ne zárja ki, akkor hogyha jó, hogyha következetes magához, akkor elismeri, hogy az is kizárja. Nem tudja a konzekvenciális lényeg, hogy nem lehet ilyen megállási pontot
1: hát
0: felmutatni.
1: Igen. De itt van valami nagy, és talán ez a vége, ugye? Még 15 perc van körülbelül.
0: Persze.
1: Azért szeretném elmondani, hogy hát a filozófus problémák rákfené ez, hogy mindenkinek van egy nagy gondolata a háttérbe itt a dolgokról, amit a konkrét vitában nem mond el, vagy csak néha alkalmattán, sporadikusan, ami igazából nagyon megindokolja, hogy az illető miért tart ki. vannak néhányan, akik igen. Tehát van egy csomó filozófus, aki nem szereti a konzekvencia érvet, de éppen azért, mert konzekvencialista. És ez egy kicsit vicces. Van egy rakás ilyen filozófus, aki a következőt mondja.
0: Már a morális felelősséggel kapcsolatban
1: konzekvencialista? Szabad akarat. Tehát nem. Akik a etikában konzekvencialisták, általában véve, és azt gondolják, hogy a morálisan helyes az valami olyasmi, hogy mindig törjünk arra, hogy maximalizáljuk a jót a társadalomban.
0: Igen.
1: És akkor ők...
0: Boldogságot.
1: Igen, és akkor van például egy Manuel Vargas nevű filozófus, de többen vannak azért, meg a történelme többen voltak, akik megpendítették egy ponton, amikor már nagyon megszorongatták őket, megpendítették a következő mondatokmenetet. Következő. Oké. Tényleg itt úgy tűnik, ha lenne talán valami következetlenség az én pozíciómban. Tehát tényleg, mintha lenne olyan következetlenség, hogy akarok egy éles határvonalat rakni való oda, ahol hát, ha jobban megnézem, tényleg nincsen. De én ragaszkodok, kicsit önkényesen most valahova én oda teszem a határmat, én ragaszkodok ahhoz, hogy tegyük oda, mondjuk azt, hogy az annak nincs szabad akarata, akit ilyen akár húscsippet raktak az agyába, de bezzeg, akit még az igóta korábban megszerkesztettem, annak van. És miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mondaná az illető, mert csak ez fér össze azzal, hogy értelmesen fönntartjuk a jogrendszerünket, a hétköznapi morális ítélkező rendszerünket, ami nem azért jó, mert olyan csoda következetes, vagy nem azért jó, mert minden ártatlant megvéd attól, hogy egyébként meghurcolják, hanem ez azért jó, mert ez az egész nagy rendszer úgy összességében inkább jobb kimeneteket, jobb eredményhez vezet, mint hogyha eldobnánk. És azt mondja, hogy figyelj, ha végig gondoljuk a te gondolatmenetet, végén senkinek nem lesz szabad akarata, senkinek nem lesz morális felelőssége, de ezt nem akarhatjuk, mert ha így gondolkodunk, az a társadalom számára rossz lenne, tehát rakjunk be valahol egy önkényes határvonalat, kvázi döntésszerűen, és ennyi. Tehát ez van például ez. Van egy másik is, másik nagy ilyen meta, ez pedig a Strawsonhoz kötöm én, de biztos, egyébként a Hume is szerintem ilyesmit mondott, szerintem Hume, Strawson, ők ebben nagyon hasonlítottak, ez pedig a következő, ez valami ilyesmi. Hát figyelj, oké, ez így nagyon jól hangzik, csak hogy az ember, főleg a moralitásban mondanák, érzelmi lény. Ez egy úgynevezett szentimentalista válasz lesz. Az a lényeg, hogy a moralitást a hétköznapokban nem az agyaddal közelíted meg, hanem az érzelmeiddel. És az ember egy olyan érzelmi lény, akinél nem aktiválódnak a hibáztatásos érzelmei akkor, amikor egy olyan sztorit hall, hogy valakit mesterségesen így és így állítottak elő, de aktiválódik, hogyha természetes folyamatok által létrejött emberekről beszélünk. Ennyi, ez van. Lehet ezt ide-oda tologatni, de valahogy így működnek az érzelmeink, és csak ez számít. De egyébként, by the way, ezt azért hagyj érzem meg, a háttérben itt is van egy konzekvencializmus, szinte már lábjegyzet szintjén, hogy ne akard a saját érzelmeidet kiiktatni, ne akarjál ellene menni, ne akarjál ezzel ilyen radikálisan...
0: Én inkább úgy fogom föl, hogy nem tudsz.
1: Hát, keveredik. Nem jó, tudsz, igaz, vagy csak nagyon nagy áldozatok árán tudsz, mindegy, tehát, hogy nem
0: de
1: tudsz.
0: De van egy igazad van, mert ugye van ez a, hogy milyen embertelen lenne az a világ.
1: Igen, erre gondolok, az embertelenség duma.
0: Tekintünk egymásra.
1: Igen. És akkor, hát, de mindegy, ezt hagyjuk el. Lehet, hogy csak nem tudsz, hogy nem tudod következetesen végvinni az inkompatibilizmust, mert nem tudod következetesen azt képviselni, hogy senki nem morálisan felelős, mert az érzelmeid úgy is visznek majd. Tehát törődj bele, és igen, az érzelmeid önkényesen rakják oda azt a vonalat, de fogadd el. Egy csomó ilyen van szerintem.
0: Ez jó. Kíváncsi vagyok, te mit gondolsz? Szerintem abban egyetértünk, hogy egyikünket se győznek meg ezek az érvek. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz róluk.
1: Az én álláspontom valami ilyesmi lett már így az évek alatt, meg már annyit olvastam erről, hogy most már megfertőztek olyan értem, én azt tudom mondani, hogy ha elfogadok egy ilyen pozíciót, vagy szentimentalista vagyok, vagy ilyen vagyok, akkor meg tudom érteni ezt. Amivel nekem nagy bajom van az, amit én mondtam, tehát én elrukadtam ki, hogy nekem ez az egész kérdés egyes szám első szemébe jön föl. Tehát nekem úgy jön ez föl, és És viszont ezt vettem észre, hogy az egész konzekvencialista, meg szentimentalista duma viszont számomra tök irrelevánsá válik. Tehát nekem a fő kérdésem az az, hogy tettem rossz dolgokat, van lelkiismeret furdalásom, meg vannak pillanatok, amikor ilyen úgymond kísértésekkel szembesülök például, vagy nem csak morális szituációk vannak, amikor mondjuk egyszerűen csak rivális értékek között kellene döntenem, és nagyon úgy érzem, hogy ezek mind a kettő mellett dönthetnék valahogy. És persze az világos, az világos, hogy hát, ha ilyen az emberiség, akkor persze attól függetlenül, hogy determinizmus van vagy nincs, akkor kívülről engem így is, úgy is, így meg úgy fognak megítélni. Csak hogy ez engem általában, amikor a kérdések kapcsolatban, nem érdekel, engem általában ilyen nagyon kevés érdekel, hogy ítélnek meg az emberek, ez ilyen defekt. Tehát a feleségem sokszor szokott leszúrni abban, hogy miért megyek el olyan ruhába, ami problémás, azt hiszem, hogy gyűrötte, vagy mit tudom én.
0: Nos, ebben is hasonlítunk.
1: De nem, szerintem ez egy prediktor arra, hogy inkompatibilista leszel-e, hogy mennyire érdekel, hogy mások mit gondolnak róla. Szerintem minél kevésbé érdekel, hogy mások mit gondolnak róla, annál valószínűbb, hogy inkompatibilista.
0: Ez ilyen filozófus sztereotípia is a teljesen...
1: A filozófusok között sokkal több az inkomp szerintem, ilyen
0: felelősségi értelemben, igen.
1: Na, de várjál, csak ezt akarom elmondani, és akkor be is fejezem a mondókámat, csak itt leteszem mindjárt pontot. Tehát, hogy az van, hogy én nyilván engem az érdekel, hogy tényleg cselekedhettem-e volna kétféleképpen. Tehát és akkor van-e magamat ezért értelme rágni? A determinizmus igaz, szerintem nincs értelme rágnom magam ezeken a dolgokon, hogy mit tudom én, valakinek hazudtam, nem kellett volna, hát érted, akkor minek? Hát akkor erre voltam determinizmus, csak megyünk tovább, lapozzunk. Tehát, hogy engem minden érdekel, és nyilván innentől teljesen érdektelen ez az egész. Az egész szentimentum, a konzekvenció, és mind érdektelen az a kérdés, hogy a társadalomnak hasznos-e a moralitás rendszere, vagy sem. És akkor, hát ezért nem győz meg, mert egyszerűen érdektelen, amit mondanak, és az viszont metafizikailag full igaznak tűnik, hogyha a determinizmus igaz, akkor nem igaz az, hogy mind a két dolgot ugyanolyan erővel megtehettem volna. Ez csak simán hazugság. Tehát ez csak simán nincs.
0: Persze. Mellesleg közben utána néztem, tehát
1: mi az igazság?
0: Szerintem engem támasztanak.
1: Na, hát,
0: a BTK szó használata az, hogy méltányolható okból származó erős felindulás. Ez egy enyhében megy.
1: Jó, de az erős felindulás van ott
0: igen,
1: benne.
0: Igen, nem jogos, ezt mondtam, hogy a szavakon nem, de a méltányolható ok az nagyon
1: világos,
0: fontos.
1: Hogy az persze, de ez nyilván ez egy normatív koncepció. Igen, tehát igen. A jog nem mondhatja azt, hogy te nagyon méregbe gurultál, akkor hagyjuk. Hát ilyen nincs persze.
0: Messze vezet, de vannak sok tekintetben számítanak az empirikus tények is.
1: Például hát számítanak, ténylegesen, hogy ténylegesen például igen, ténylegesen, volt-e ilyen érzelmi stressz hatásod nyilván.
0: Igen. Na, de egyébként visszatérve, én nekem mind a kettőnél valamilyen ilyen, valószínűleg azért, mert kevésbé vagyok benne ebben a témában, ilyen elemileg nem értem, akik így gondolkodnak. Az első valamilyen ilyen szimpla érvelési hibának tűnik. Nagyon úgy tűnik, amit úgy szoktunk tanítani érvelés technikán, meg ez a standard nevelőtől a kézikönyvben, hogy a következményre való hivatkozás, mint ami egy hibás érvelés. Tehát, hogy azt mondani, hogy valami így van, vagy nincs így, azért mondjuk valami nincs így, mert ha így lenne, annak rossz következményei vannak, hát kérem.
1: De ezt nem is mondják ki, ez csak, hogyha nagyon sokat olvasol, igen. Akkor ott a sorok között megbújik.
0: Hát
1: ahol
0: nem,
1: első szinten vannak,
0: ki,
1: az a logikai. Igen, de ez a logikai izé, hogy ne ezt a képességfogalmat használd, hanem a masztad.
0: Igen.
1: A józan észre arra támaszkodj, hogy ugye te is ugye különbséget teszel az iszákos, meg amit tudom én, a beteg
0: ember között. Értem, de hogyha így tényleg kisarkítjuk úgy, ahogy elmondtad, akkor szóval az a helyzet, hogy a filozófia az kényelmes pozícióban van, mert neki nem kell egyébként konkrét intézkedéseket javasolni. Úgyhogy akár azt is mondhatja, hogy tehát valaki akár helyezkedhet arra az álláspontra, hogy igen, akkor dől az egész társadalmi meg jogrendünk. Igen, marhaság az egész úgy, ahogy van. Egy filozófus ezt nyugodtan mondhatja, és pusztán azt mondani, hogy emiatt valami nincs úgy, ez egy picit ilyen érvelési hibának tűnik.
1: De én azt érzem, hogy nagyon sok filozófus titokban abba a pozícióba helyezkedett, hogy a fogalmaknak másodlagos a valóság leíró szerepe, hanem a fogalmak azok funkcionálisan bizonyos rendszerbe illeszkedve nyerik el a lejelentésüket. Tehát a következők gondolják, hogy a szabad akarat végső soron az egy ilyen kultúráltal kitermelt fogalom, és azt hogy mondjam, azt a jelentést veszi föl, amit a rendszer szerint föl fog venni. És igazából ők azt mondják, hogy értem. De figyelj, nem is jelenti azt a szabad akarat, amit te akarsz, aha, hogy jelentsen. Tehát tulajdonképpen ilyesmi van.
0: Igen.
1: Míg mondjuk te vagy én meg ragaszkodnánk ahhoz, hogy józanészként valamikor valahol rögzítjük, hogy mit jelent a szabad akarat, már pedig úgy rögzítjük, akkor van szabad akaratot, hogy mind a kettőt egyformán képes legyél tenni a szó legszigorúbb értelmében, és utána nem vagyunk hajlandó erről leszállni. Ők meg azt mondják, hogy ez egy fölösleges rigiditás. Nincs is ilyen. Nem, fogalmak nem is így működnek. Uh-huh. Tehát szerintem ez is benne van egy jó oldal.
0: A másik már meg, hát az is ilyen, nagy, távolról nézve az is ilyen elemileg nagyon fura, mert hogy ugye ha az a vitánk, hogy az megint csak, az egy normatív ügynek tűnik, ez egy ilyen normatív probléma, ami rágódunk, hogy mikor indokolt, jogos, igazolt, ilyen szavakat lehetne mondani, a morális felelősség tulajdonítás, és itt egy egyszerű ténykérdésre appellálni, hogy de hát figyeld oda az érzelmeidre, és hát látod, az, ugye ez megint egy ilyen fura érvelési bakinak tűnik, hiszen normatív kérdésekben az, hogy szoktunk csúnya dolgokat is csinálni.
1: Hát igen, de ők azt mondják, hogy ez hiba, ha lokálisan csinálod, de az egész rendszer tekintve nem hiba.
0: Igen, tudom, én, tehát most lesarkítjuk a dolgokat.
1: Hát eléggé, persze, nyilván.
0: De nekem így tűnik. Azt érdemes még egyébként, az óra, ez 2 percet siet, úgy annyira még több időnk van. Még azt érdemes, hogy ugye szerintem ez egy érdekes dolog, hogy a kompatibilisták azon utána mind kezdenek el ügyködni, ugye ők, tehát ha inkompatibilista vagyok, mondom, szerintem a józanészhez ez egy közelebb álló gondolatmenet, akkor azt mondod, hogy és behozod a felelősség problémát, hogy a felelősség akkor van, ha van szabad döntési lehetőséged, azaz nyitva állnak előtted valós cselekvési lehetőségek, és tényleg rajtad múlik, hogy melyiket választod. Innentől ez aztán kettő felül mehet, de ez most nem a témánk, hogy valaki egy inkompatibilista vagy azt mondja, hogy de egyébként meg, mint tudjuk, nem dönthetsz, mert determinizmus van, az tényleg azt mondja, hogy akkor nincs is ilyesmi, hogy felelősség, vagy pedig azt mondja, hogy de hát akkor viszont nem igaz, hogy tényleg determinizmus volna, mert dönthetsz. De a kompatibilista az ugye azt akarja mondani, hogy nem ezen múlik a felelősség, és nem azon múlik, hogy te választhatsz, igazán rajtad múlik, hogy merre felé menj, és akkor nekik egy fontos kérdés lesz, hogy akkor min? És ezen gyúrnak, és kidolgoznak mindenféle koncepciókat arra, hogy igazából min múlik. És akkor itt ugye jönnek például azok, hogy például azon, hogy racionális vagy-e, és ez egy ilyen racionális döntés volt-e, vagy legalábbis racionális döntésnek kellett volna ellennie, most ilyen nagyon kisarkítom. Ugye valami ilyesmit mondogatnak néhányan, hogyha ez egy olyan ügy, amiben te racionálisan mérlegelhet, és te mint amúgy képes vagy racionálisan mérlegelni dolgokat, meg ilyesmi, akkor is felelős vagy, ha igazából bizonyos metafizikai megfontolások miatt. Mások valami olyasmit mondanak, hogy van egy ilyen igazi belső énünk, és az a kérdés, hogy tényleg abból származik-e. Ugye itt klasszikus tankönyvű példa, hogy választjuk el ugye legtöbbször az ilyen tényleg beteg, függő, kényszerbeteg embereket nem tekintjük.
1: Súlyos kleptomániások versus a igazi belevalótól vagyok.
0: Például, hát meg kábítószerfüggők. És akkor ugye valami olyasmit akarnak mondani, hogyha az a helyzet, hogy te ott legbelül te nem akarnád azt csinálni, ez a függőséget tesz veled, akkor, és mégis megteszi, akkor nem vagy felelős.
1: Így van.
0: De ha te egyébként legbelül is jóvá hagyod, hogy jaj, én ilyen srác vagyok, aki persze. Ez jó is, hogy én így rajta vagyok a cuccon, és ezért ezt meg azt csinálom, ami nem túl szép dolog, akkor meg felelős vagy. Egyik esetben se tehetnél mást, mert a cucc irányít téged, és nem te. De mégsem mindegy. Szóval, hogy ők elmennek valamilyen ilyen meglehetősen szofisztikált elméletekbe, hogy
1: így
0: ezt
1: van,
0: hogyan.
1: Így van.
0: Szerintem egyébként itt azért izgalmas dolgokat hoznak felszínre, azt gondolom, hogy...
1: Persze. Nem, ezek jók.
0: Igen. Ez egyébként a fejezőben akkor ezzel, hogy egyik azon esetek, meg szerintem a filozófia gyakori, hogy nincs igazuk végső során, szerintem, meg nem győznek meg, de a törekvés arra, hogy valami szerintem végső soron nem teljesen meggyőző koncepciót meggyőzővé tegyenek meg, kidolgozzanak, az nagyon izgalmas és használható fogalmakat meg koncepciókat hoz a felszínre.
1: Igen.
0: Jó, akkor ebben a nagy egyetértésben. Nagy egyetértésben itt elköszönünk, és köszönjük, hogy ma is hallgattatok minket. Jönnek szerintem az építészek, igen, itt vannak már az építészek, és két hét múlva mi is jövünk, most pedig jönnek a hírek. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével.

0: gazdálkodás megállítására hivatott nagy zöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számokat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 millió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága 2-3-szor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél. Azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Beregsurány mellett két kőri sontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromoncsapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatt a cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NEBIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Szevasztok! Itt a Tilos Rádió építészeti műsora, az építési terület, Baby Boomers szólt, és vendégeinket szeretném köszönteni, legelőször is Major Sárát. Szia, Sári! Major Sári szülei is itt vannak. Szuper! Gyárfás Noémi, és Major Zoli, és Müller Péter, hát mondhatnám, hogy sajnos egyedül van itt. Nagyon jó. De hát, hogy ő is gyerekes fiatal építész már, szóval a Partizán két építésze, és persze Anna és Lackó is itt van. A mai műsorok címének az éppen nem működő Magyar Rádió szerintem egyik legjobb névadását választottam. Volt, vagy hát nem tudom, hogy lesz-e, de volt egy olyan műsoruk, Sára mosolyog, hogy vendég a háznál. És szerintem ez a leggyönyörűbben fejezi ki azt, hogy mi is a gyerek vendég a háznál. Na szóval, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mit is jelent a gyerek a háznál. Mit jelent nálatok, ahol még Sári nagyon pici, majd meséljetek róla, mit jelent Petiéknél, ahol picit nagyobb, Lackóéknál még sokkal nagyobb, Annájánál még nincsen baba, nálam meg már felnőttek a gyerekek, szóval, hogy mindenféle korosztályban vannak itt gyerektudósok, és még annyit kell hozzátegyek, hogy van egy ilyen alapaxióma, hogy akinek nincs gyereke, az nem ért semmit. Bocsánat.
1: Akkor én mindenki
0: nagyon is fontos, hogy mit mondasz, mert hogy ez egy végképp más nézőpont, amíg az ember nem...
2: Hát nem csak, hogy más nézőpont, hanem ennek a készülés, nem készülés, nem tudok rá. Tehát ez egy olyan furcsa állapot szerintem, amikor az ember próbál ilyen víziókat azzal kapcsolatban, amikor majd gyereke lesz, akkor
0: igen,
2: mi lesz? Igen. Nyilván csomó minden az ül, mert ugye vannak saját tapasztalatok, saját csapat, de ugye más meg nem ül, és hogy szerintem ez egy tök izgalmas állapot egyébként.
0: Nagyon, nagyon, hát hogyne. Úgyhogy Sárit már hallottuk egy pillanatra, szóval akkor talán kezdjük veletek már, mint hogy ilyen szempontból, hogy nektek teljesen frissek a babákkal kapcsolatos dolgok, és hát, hogy persze ez egy építészeti műsor, úgyhogy arra is kíváncsiak vagyunk, hogy készültetek arra, hogy lesz kisbabátok, meg mi minden történik, vagy mi minden alakul ilyenkor körülöttetek is, meg persze bennetek is, meg igazából az a legizgibb.
3: Noémi nem akar elkezdeni, úgyhogy akkor mondok én egy pár szót. Sára 6 hónaposnál kicsit idősebb, és hogy nyilván ilyen lakás átalakítással kezdi az ember, nem? Vagy nem tudom, ezt Peti is ebbe biztos megerősít. És akkor, de nálunk ez ilyen mélyebbről indult, mert nálunk ágyat is kellett venni magunknak. Szóval, hogy nyilván az építészel ki.
1: Mielőtt van a baba, azért van egy olyan állapot, hogy valaki terhes általában, és akkor szeretne ágyba aludni, nem egy földön, egy matracon.
0: Hát igen, és egyre nehezebb bárhol is aludni, gondolom, nem? Neked ez így volt, hogy ahogy telt az idő egyre
1: nehezen? Nekem nagyon szerencsés volt, én elég jól viseltem a terhességet, de hát azért így is az van, hogy a lépcső az már nehezebb, a földön alvás az nem jó, de ez...
0: Úgyhogy akkor van ágy.
1: Igen, úgyhogy most már van ágyunk.
3: Igen, de hogy... Tehát, hogy most ugye még kicsi, és nem mozgásképes így önmagában, hogy nem változtatja meg a helyét, azért igazából még ilyen ugye bútorokra korlátozódik le, amiket szeretnénk, vagy nem tudom, ez is valószínűleg triviális, de hogy mondjuk egy ilyen perenkázó, amit az ember nem akar perenkázónak később, ezért az IKE vagy szekrénynek leszedi a nem a nyitóját, és akkor a polc lesz a perenkázó, amit hozzá kell csarozni. Tehát, hogy nyilván mi építészként már biztos olyanokat is gondoltunk, hogy ezek így változnak majd viszonylag gyorsan, és ne csináljunk semmi fölösleget. De nem tudom, ez volt előtte, igen. Azt hiszem, hogy szekrény...
1: Montessori baba című tönyvből megszakértettük, hogy kell a kisbabának bebútorozni egy szobát, de nem tartottuk be.
0: Na, erről esetleg egy kicsit mesélsz, hogy mi az, ami...
1: Hát, hogy azt hiszem, hogy nem vagyok egy Montessori szakértő, de azért hogy valami olyasmi, hogy a leginkább próbáljuk ő neki a szabadságát, meg az autonómiáját így megadni, és akkor már egészen pici kortól ő ne legyen bezárva egy ilyen kvázi ketrecbe, hanem hogy a lakás legyen olyan, ahol ő bárhova mehet, a kis ágya az egy matrasz legyen, ahonnan kb. Ki tud jönni, amikor már tud mozogni. Tehát amúgy ezt majd megpróbáljuk, de még nincs benne tapasztalatunk, mert ő még nem kúszik.
3: Hogy az a tér, amiben mozoghat, ott ne legyen számára ilyen korlátozó dolog, de ez mégse a... Tehát hogy mondták nekünk, hogy a járókát, de hát még nincs benne tapasztalat, szóval lehet, hogy simán elbukjuk, de hogy, hogy a járókat nem arra
2: jól, hogy... Nem, hogy most mindjárt megmondjuk.
3: Ne a gyereket zárjuk be, hanem mi magunkat zárjuk be a vasajlunk, tehát hogy ne a, tehát egy ilyen fordított, tehát hogy ne egy ilyen, nem tudom már, ilyen intézménybe, meg intézményesült gondolkodásba kényszerítsük a legelejétől, hanem inkább minél nagyobb szabadság, de most még csak teória van.
0: Aha. És Peti, nálatok ez hogy volt?
4: Milyen, hogy egész hasonló szemléletbe próbálkozunk, még most is. Nekünk másfél éves a kisbabánk, Dorka, és először ugye még nagyon könnyű, amikor egy ilyen kis saját kis játszószőnyegén el van, és meg sem mozdul, az ilyen szempontból csodálatos. Aztán utána, amikor ugye, én úgy tudom, hogy azért nem jó a járóka, ez a pici bezárt terület, mert hogy akkor kimaradnak olyan mozgásfázisok, amik egyébként pont a térérzékelés, meg a tértanulás az nagyon fontos, tehát amiatt, hogy nagyon közel van függőleges felület, ami meg tud kapaszkodni, hamar föláll, és akkor a kúszás, mászás kimarad, ami meg egy ilyen nagyon alapvető lenne az izmok erősödése, de mondom, hogy alapvetően a térérzékelés szempontjából is. Úgyhogy mi is ebből ilyen paradigmaváltás szerintem már ez a szüleinkhez képest, hogy nem magunk...
2: Tamás, te fogod majd egy cápolni először, vagy én?
4: saját
0: szüleinkhez.
4: Hogy a... Igen, ahogy Zoli is mondja, hogy magunkat zárjuk be, és akkor mostanában így másfél évesen a mi területünk az elfogyott a lakásban, tehát hogy ahogy nőtt a babaszőnyegről, a játszószőnyegről, a rendes szőnyegre, a szobára, a lakásra, pedig nekünk amúgy jó adottságú a lakásunk, mert végig lehet látni majdnem az egészen, tehát ilyen 14 méter hosszan így látsz így a lakásban, mert így sorolódnak így a terek egymás mögé, tehát amúgy ott tök szabadon mászkálhat és járkálhat. De ezáltal ugye a mi terünk az így zéróra csökkent, a kamra és a WC-re.
0: Ez szuper, pedig a kamra szerintem elég jó vadászterület egy kisgyereknek.
4: Ezt még tartjuk. Utolsó bástyánk.
0: Na, Lackó, akkor jöhetsz.
2: Ja, nem csak a járókával kapcsolatban, nekem én 3 gyerekem járókába nőtt fel, és mondjuk nem vettem rajtuk észre, hogy a térérzékelésükkel bármi probléma lenne. Ugye az egyik az mondjuk röplabdázik, ott elég fontos a térlátás, térérzet, a másik búlderezik, ott meg pláne, a harmadik meg tulajdonképpen alkalmazott dizájnnal foglalkozik, ott meg aztán pláne. Tehát a járóka ilyen szempontból szerintem nem feltétlenül igazolható.
4: Nem feltétlenül.
2: Nem biztos. Feltétlenül, de szerintem nagyon fontosak ezek az elvek, mert hogy ti is még rengeteg ilyen elvekkel fogtok találkozni, és olyan jó, amikor ezek így kopnak el, és ennek az újak. És akkor te csak úgy ülsz, és akkor úgy mosolyogsz, hogy ja, igen, igen, de ez biztos nagyon sokat fog változtatni. Úgyhogy...
0: Hát a kulcs szó, amikor az én gyerekeim megszülettek, Spock volt, Dr. Spock, az ja, volt az igen, első ilyen fordításban megjelent ilyen alapkönyv, amelyik persze teljesen máshogy gondolkodott a gyerektartásról, mint korábban, de aztán mindenki megkapja a maga könyvét szerintem. És mondjuk például Anna, csak hogy te is vagy szóhoz juss el, hogy amikor tervezünk, és te, ha jól tudom, elég sok lakást terveztél, akkor amikor mondjuk, mit tudom én, egy ilyen szobát beír az ember az alaprajzba, akkor ott számodra megjelenik a gyerek, vagy egyáltalán hogy van ez a gyerek a tervezésben?
5: Szerintem nem.
0: Nincs is gyerek.
5: Szóval, hogy nagyon érdekes,
0: elosára, hogy nem vagy.
5: Hogy a lakásépítésben szerintem itthon egyáltalán nem szempont. Pont most már két tanulmányba futottam bele még korábban. Az egyik egy finn, ami a várostervezésről szól, hogy a gyerekek terei milyenek egyébként, és hogy érzik otthon magukat a városban, meg biztonságban, és tök érdekes, hogy itthon például ilyen, akár olyan magyar nyelvű tanulmányt, vagy akár ami idegen nyelven publikálva lett volna, ami mi akár ezekkel a lakó övezetekkel, vagy lakó negyedekkel foglalkozik, egyáltalán nincs, és szerintem a tervezésben is így, még szerintem az átalakíthatóság se Tehát, hogy nagyon az ilyen nagyipari lakástervezésben szerintem ott megvannak a standardek, hogy akkor egy szoba 12 négyzetméter, a kis szoba az 10 négyzetméter, van egy nappali együtt a konyhával, akkor az legyen, nem tudom, 25-30 körül, és akkor ezek futnak végig. Azt nem tudom, hogy mikor fogunk oda eljutni, igen, hogy akkor esetleg ebbe a variálhatóság belekerülhessen, vagy az, hogy itt azért egy csomószor az az érzésem, egyrészt a lakásvásár, de a háztervezésekor is, hogy ugye minden, hogy az emberek nagy része, ugye ez egy óriási beruházás, általában életükben egyszer lépik meg, és hogy azt egy ilyen nagyon fix dologra csinálják. És hogy tök érdekes, nekem a szüleim most költöztek el a családi házból, mert kirepült ugye már a három gyerek, már a legkisebb is elvégezte az egyetemet, és úgy döntöttek, hogy most nyilván az arra lett tervezve, hogy akkor egyébként két gyerek szoba volt, mert hogy az volt az elf, hogy akkor a háromból kettő biztos, hogy negy, nem ők lakjanak egy nagy gyerekszoba, ami nem tudjuk, hogy ez csak a sztoria, vagy a harmadik az csak úgy véletlenül jött, de hogy ez volt elviekben a tervezési elv. Igen, édesapám tervezte a házat, szóval, hogy de nekünk például ott nagyon sok ilyen terünk volt fent egy galériáról hangálni, meg ott a nappali tér volt akkora, hogy szerintem ott nem a kis szobákba akkor elvonulnak a gyerekek is, meg a felnőttek is külön kis szobába, hanem az volt a cél, hogy mindannyian nappaliban töltsünk tereket. És mondjuk az ilyen, csak hogy visszatérek a lakástervezésbe, sajnos szerintem ez nem valósulott meg, hogy akkor a közösségi tereket nagyobbra vesszük, és akkor az az elf, hogy aludni megyünk tényleg csak mondjuk a szobákba, és amit mondtok, hogy együtt él a család, és nem hogy oké, elvonulunk a gyerek elől, de hogy alapvetően együtt történik minden. Ezt szerintem jó lehetne igen bevezetni, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt szabályozással, vagy mert nyilván a beruházók meg a profitra hajtanak, szóval, hogy ez nagyon, nagyon összetett, és hogy az emberek meg mégis megveszik a lakásokat, szóval, hogy igen, ez egy ilyen nagyon sokrétű dolog.
0: Csak hogy kiugorva egy picit ebből az egészből, vagy máshol folytatva, hogy az miért van szerintetek az, hogy a gyerek az nem egy központi kérdés az építészetben? Hogy odáig eljutni mondjuk, hogy egy parapet az nem biztos, hogy 90 centi kell legyen, mert hogy jönnek közöttünk kicsik. Tehát, hogy ezek hogy nem természetesen.
3: Nem ő fizet. Szerintem így, de tényleg, hát a kapitalizmus nem ilyen termelésében mindig a fizető vagy a fizetőképes nem aktor szempontjából terveződnek a dolgok.
0: Hát igen, csak hogy aki fizet, mondjuk van esélye, hogy lesz vagy van gyereke. Hogy miért nem képviseli a szülő a gyerekét egy ilyen helyzetben?
2: Szerintem ez egy elég összetetlen nézkedés. Szerintem azért valahol a háttérben biztos, hogy meghúzódik például az átmenetiségnek a kérdése. Tehát, hogy Sára is most oké, hogy ekkora, de pillanatok alatt át fog nézni a 90 centis parapeten. Ez mondjuk nem, nyilván nem válasz a kérdésre, de hogy ez szerintem lehet benne, hogy egy általános tervezési elv azért mégiscsak a felnőtt társadalomnak a felnőtt társadalomra szól. De még egy picit térjünk már vissza, szerintem amit az Anna mond, az egy szerintem azért baromi érdekes kérdés, mert a magyar társadalom nagy része tulajdonképpen bele van szorulva egy ilyen helyzetbe. Tehát egy ilyen személyes érintettség, nemrég összefutottam egy férfi társammal, akivel megismerkedtem, és tulajdonképpen azt a példát mesélte el Dunakesziről, hogy ugyanez a szituáció, három gyerek, nagy ház annak idején, mindenki kiröpült, és ott vannak például téli állapotban, csak a nap, ugye hát nem korszerű a fűtésrendszer, semmi nem korszerű, ott van a téli állapotban, hogy csak a nappali teret tudják használni, amit egy kandallóval vagy kályával fűtenek, azon kívül minden jéghideg. A fürdőszoba, a konyha, minden. Tehát, hogy, és egyszerűen nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy tátalakítsák, tovább lépnek. Tehát, és rengetegen szorultak be. Egyébként az speciál, ahol én most lakom, ott is tulajdonképpen egy ilyen újragondolásnak volt a terméke az, hogy ott is tulajdonképpen a szülők beszorultak egy ilyen helyzetbe, csak ott mondjuk volt két nagyon jó építész, aki felismerte annak a lehetőségét, hogy ebből úgy lehet tovább lépni, hogy jó minőségű terek alul kérnek, és akkor ez át tudott alakulni, de hát a legtöbben nincsenek ilyen helyzetben, és rengeteg olyan van, főleg vidéken, tehát gondolom Budapesten is, hogy ebbe a helyzetbe beszorultak. Tehát, hogy tulajdonképpen a magyarországi tervezési, hívjuk ezt rutinnak, de akár hívjuk egy társadalmi közgondolkodásnak, ez a fajta lépcsős, meg különböző időszakokra tervezett, bővíthető, visszaépíthető egy dolog, tehát ez a fajta gondolkodás, ez szóval ezt nem látom, hogy létezzel.
5: Igen, de hogy szerintem ez abból is fakad, hogy alapvetően valahogy úgy érzem, hogy nyilván itt a fiatalok nagy többsége szerintem jelenleg mondjuk küzdik azzal, hogy mondjuk lakást vásároljon, azért szerintem mondjuk a 90-es években, hogy nyilván akkoros volt már szocpol, meg minden olyan családsegítő támogatások, amivel lakást lehet tenni, de hogy valahogy úgy érzem, hogy könnyebb volt mondjuk lakáshoz vagy házhoz jutni. Most szerintem ez nagyon nehéz, és illetve nagyon sok hitel, hiába vannak a családtámogatási rendszerek, nagyon sok hitel kell hozzá, nincs meg az a kezdőtőke, hasonlók, szóval sok probléma, és hogy nyilván az ember igen, akkor már így, hogyha egyszer úgymond ezt a beruházást meg akarja tenni, akkor szerintem nagyobba gondolkodik, nem feltétlenül abban, hogy akkor oké, akkor lesz egy gyerek, hanem inkább 2-3-ba, és hogy aztán igen, alapvetően azért mi is 18 évig voltunk úgy se otthon hárma, hogy igazából 3 gyereknek a lakást azt fent kellett tartani, és hogy nyilván az szerintem, hogy egyrészt ilyen iszonyatos pénzek, nincs meg az a kezd, például a fecskelakások, vagy az, hogy a támogatásokat mondjuk a családalapításhoz, az mondjuk nem csak abba lehet, hogy az ember mondjuk saját ingatlant vegyen, hanem mondjuk olyan kislakásokba költözön, amit mondjuk az önkormányzatok direkt erre építenek, aztán onnan tovább tud lépni, esetleg már nagyobb gyerekekkel, vagy 2 gyerekekkel, és akkor nincs az, hogy akkor igen, vettem egy ingatlant, amiből ezt esetleg kinövök, mondjuk 10 év után már meg nagy, és akkor valahogy én azt gondolom, hogy ezeket más ilyen ösztönző elvekkel lehetne segíteni, hogy nem, igen, nem mindenkinek egy óriási ház kell. És igen, azt nem tudom, hogy mondjuk ti lakásba laktok-e, vagy van-e kert, mert hogy rögtön bennem felmerül, hogy mi most lakunk egy lakásba, és akkor, hogyha mondjuk egyszer gyerek lesz, akkor igen, régen kitettek a kertbe, és akkor ott el tudtam lenni meg rohangálni, de hogy az én gyerekem max a teraszra fog tudni kimenni, vagy esetleg játszótérre. Szóval, hogy ugye itt szerintem az egyéni prioritások is mások, hogy igen, valaki mondjuk, ha kertesházban nőtt fel, akkor ragaszkodik ahhoz, hogy kertesházban üljön fel, aki mondjuk Budapest belvárosában nőtt fel, annak tök mások a fontossági sorrendek. Szóval, hogy nem tudom a megoldást, hogy mik a... Mi lehet erre, hogy akkor igen, hogy az emberek beruháznak egy ilyen óriási ingatlanba, aztán meg rajtuk marad.
1: Hát az is lehet egy elképzelés, hogy nem feltétlen 30 évre veszünk egy ingatlant, vagy építünk. Tehát ennél lehetünk mobilisabbak is, főleg ha bérlésről van szó.
0: Igen, hát ez egy nagy kérdés, hogy a társadalmi mobilitás az hogyan tud elmozdulni. És én úgy gondolom, hogy például az a fajta kőkemény beruházói önkény, ami létrehozza azt a lakásmixet, ami jelenleg kapható, ez teljesen ellene dolgozik annak, hogy módosuljon a mobilitás. És pont jó példa, ilyen szempontból is persze tök jó, hogy itt vagytok, hogy a ti házaitok meg pont azt akarják megmutatni, hogy hogyan lehetne ezt máshogyan csinálni. És hogy vannak olyan építetők, akik mernek gondolkozni, nem is tudom.
2: Jó, de bocs, Tamás, tehát, hogy amellett azért nem menjünk el, hogy van egy olyan alapstruktúrális probléma, hogy ugye Magyarországon a lakóingatlanoknak a nagy része, nem tudom, ilyen 80-90% az magántulajdon. Tehát ez abban a pillanatban gúzsba köti a mobilitásnak bármilyen formáját. Tehát abban az esetben, hogyha ez jóval-jóval kevesebb, ez a fajta mobilitás, amiről beszélsz, amit az Anna is mond, az szerintem az sokkal, de sokkal könnyebben átjárható. És mondjuk, hogy ezzel mit lehet kezdeni, szerintem jelenlegi állapottan semmit, de mondjuk azzal egész biztos, hogy mondjuk olyan szociális programokat indítani, ami mondjuk valahogy átmosná a társadalmon az, hogy nem csak a magántulajdonú lakás az, ami nagy biztonsággal, meg mindenféle garanciákkal, akár egy egész életen át tartó lakhatás, tovább lépési lehetőségekkel biztosítana. Tehát, hogy ez sajnos ennek ez az egyik legfontosabb gátja.
0: Igen, csak hogy ebből a helyzetből ellépni nagyon kis lépésekben lehet csak. De mondjuk, hogyha például egy olyan adórendszer ahol valaki telefonál, válaszok a
2: szóval. Akkor vegyétek fel a...
5: Majd mondjátok, hogy...
0: Halló, szia!
6: Szevasztok! Bedobtátok a képbe ezt a társadalmi mobilitás szót. Elnézést, hogy ez nekem egy triggeremnek fog tűnni, de megkérdezném tőletek, hogy a társadalmi mobilitás az mennyiben összeegyeztethető a fenntarthatósággal?
0: Jó, próbálok válaszolni rá, köszönjük, szia!
6: Oké, okay, hello!
0: Már hallottátok, hogy mennyiben egyeztethető össze. Én úgy gondolom, hogy nagyon. Abszolút arra épül. Ja, tehát, abszolút. Hogy ez lenne a lényege, hogy annyit használj, és olyat használj, ami pont megfelel a számodra. Tehát, hogy befejezzem a mondatomat, de ebben a telefonálónak is mondom, hogy például, hogyha egy olyan adórendszer lenne, amelyik támogatná azt, hogy egy bizonyos gyerek életkor után, hogyha lakást cserél valaki, akkor mások legyenek a terhei, ez biztos, hogy gyorsan tudna segíteni azon, egyszerűen kívánatossá tenni, vagy értelmessé tenni azt a helyzetet, hogy cserélni akarok. A beszélőfonalunknak egy szempontból sajnos nagyon igaza van, és ezt már többször beszéltünk is erről a műsorban, hogy a lakáscsere nálunk óriási pusztítást és óriási építést jelent. Tehát ilyen szempontból meg valóban, tehát a mai magyar gyakorlat teljesen szembe megy a fenntarthatósággal. Oda eljutni, hogy valamit csak azért dobok ki, mert nekem nem tetszik, ez lenne az alapja annak, hogy ne rohanjunk a fal felé iszonyatos sebességgel. De ez nincs meg. Ez, tehát, hogy én azért mondtam ezt az előző példát, hogy el tudom képzelni, hogy lehet olyan megoldás féléket találni, amik gyorsabban tudnak valamiféle eredményt elérni. De összességében hát egyszerűen el kéne kezdeni gondolkodni társadalmi szinten, például a fenntarthatóságról. És nem duma szinten, mert az nagyon megvan, hanem hogy konkrétan ez mit jelentsen nap mint nap.
2: Igen. És még egy picit kibővítve ezt a témát, tehát hogy ez nem csak a társadalmi gondolkodásban nincs benne, de majd ti visszaigazoltok, hogy én legalábbis úgy érzékelem, hogy ez a téma, ez a folyamatos bővülésnek, a bővíthetőségnek, a visszalépésnek a kérdése, ez tulajdonképpen tervezés módszertanilag, tehát én nem tudok róla, hogy ez való felne dolgozva, ennek a témája esetleg ki lenne dolgozva, mindig vannak próbálkozások, évről évre ez felmerül, de valójában, bocsánat, a beszélek.
0: Szia!
6: Bocsánat, hogy visszatelefonálok, de lehet, hogy a társadalmi mobilitásnak van többféle jelentése. Én arra emlékszem, hogy a rendszerváltás idején nagyon sokszor elhangzott ez a dolog, hogy a magyar az sajnos nem eléggé mobilis. Itt lehet, hogy akkor nem ugyanarra gondolunk. Mert ugye azzal, hogyha valaki lakóhelyet, ingatlant változtat, azzal ugye a munkahelye nem fog utána menni. És ugye, hogy az emberek nagy többsége, hogyha a lakóhelyet változtat, akkor hogy ugyanott találjon munkát, vagy hogy ugye a munkahely megőrzése az, hogy prioritás kéne, hogy legyen, az ugye ezt az egészet a fenntarthatóság szempontjából borítja. Mert ingázni fog, ugye hát a magyar azt mondták, hogy nem hajlandó autóba ülni, nem hajlandó elmenni már a 10 kilométerre, nem hajlandó elmenni már oda, ahova nincsen ilyen közlekedés, olyan közlekedés. Szóval a magyar mindig ilyen lemaradott volt, így a én úgy emlékszem erre, de ha nem így volt, akkor emlékezzetek vissza ti jobban, mert ti ezt talán jobban tudjátok, és hogy ebből a szempontból kérdeztem volna meg azt, hogy vajon ez a fenntarthatóságot mennyiben támogatja, ha mindenki más autóba ül, meg elkezd ilyen meg olyan megoldásokat találni, hogy neki ingáznia kell ugye a munkahelyére a megváltozott lakóhelyről.
0: Jaja, köszönjük, okay, szia!
2: Jó, hát azt szerintem rögtön tisztázzuk, hogy valóban, tehát a társadalmi mobilitásnak több jelentéstartalma is van. Pont nem erre gondoltunk, hanem egy fizikai térből való oda vagy visszalépésről, tehát hogy ennek a lehetőségéről, annak függvényében, hogy éppen milyen életkorszakát éli egy család, vagy egy pár, vagy egy felnőtt. Tehát hogy mi most ezt próbáltuk, ha jól értem, megfogni. De természetesen, amit a Betelfán mond, oké, tehát hogy ez valamennyire összefügg, de itt sokkal inkább egy ilyen lakhatási perspektívából kéne ezt megfogni. Ja, csak végül befejezve, amit az előbb elkezdtem, tehát engem megcáfolhatok nyugodtan, de meg örülnék is neki, de nekem az oktatói tapasztalatom nagyon azt mutatja, hogy valójában vannak állati jó gondolatkísérletek, de valójában ez a fajta gúzsba kötés, amit a társadalmi tulajdoni hierarchia jelent, az valójában az nem léphető meg jelen pillanatban. Tehát, hogy mint ideák, ezek baromi jók, de hogy mondjuk egy ilyen ideával én egyszer csak valamit kezdjek mondjuk egy irodai munkánál, én azt nem látom, de hogyha ti...
3: Hát szerintem abban jó, tehát ezek megint mikropéldák, tehát mondjuk a két dolgot akarok idehozni, az egyrészt az oktatást, amiben mi szerintem van egy fél évünk Petivel, amiben ezt pont próbáljuk oktatni, hogy lehet olyan viszonylag, tehát hogy a flexibilis lakásalaprajzokat létrehozni, ami egyébként akár költözés nélkül is nyilván területek feladással és átrendezésével, de hosszú távon képes használni egy családnak, vagy az ott élőknek az igényét. De hogy engem most ez megint lehet, hogy így kicsit csapkodó lesz, de hogy rendszeresen felbosszant az, hogy még a mai napig ott járunk, hogy egy családi ház, vagy egy társasház jobb esetben amúgy alaprajz az olyan, hogy bemegyek, és akkor a privát, meg a közösség, és a középen megyek be, és akkor ott elszórom egy helyen a privátokat, mert nekünk amúgy ezt kb. Ezt tanították szerintem már az egyetemen, meg amúgy ez érthető is, hogy ez egy helyes alapvetően hozzáállás, de hogy pont ezt a változtathatóságot nagyon ahogy mondtad, hogy húsba köti, tehát hogy nem azon gondolkozunk, hogy akkor mi az a pár dolog, ami fix, és minden más az üres, mert ugye mi például Petivel pont a tervezéseink során is ezt próbáljuk, hogy a pár dolog fixet kössük le, hogy hány szoba hozható létrehozható egy jó kilakított alapterületen, 4 is, vagy 5 is, vagy 3 is, de hogy ez az igényeknek megfelelően tud változni, szóval szerintem ez... És hogy pont amit mondasz, ezek a tulajdonviszonyok, hogy azért közben azt is szomorú látni, és nem vagyok, mert így nem készültem fel ebből, de azért mégis sok ezer lakás épül évente, és hogy azért elég egy kaptafára épül, aminek lehet, hogy ennek az oka a megrendelői környezet, de hát pont itt lett volna a lehetőség belépni akár a... Tehát, hogy ez egy mindig egy kérdés maradt, hogy nem az államnak vagy önkormányzatnak.
2: Nem is a megrendelői, a beruházói környezet. Tehát, hogy olyan szabadrablás megy így gyakorlatilag 30 éve ezen a piacon.
3: Ezt a tipológiát, amiből aztán végképp nehéz átalakítani, mert hogy amikor már az ablaktalan konyha, meg az ablaktalan fürdőszoba a 8-9 méteres traktus mélyében van a középfolyosóról belépve, akkor ott minden értelmetlenné vált, amiről beszélgetünk itt, hogy ez hogy lehet.
0: Persze, vagy 80 centiszer 1-10-es erkély, tehát hogy ezek mind innen vannak.
5: De igen, azért szerintem, bocs, hogy a szabály, vagy beszélek én innen távolról, a 4 mikrofonnal 5-re, 5-en. Szóval, hogy szerintem ezt itt szabályozási környezetben amúgy meg lehetne oldani akár azt, hogy talán, úgy tudom, Párizsban van az a példa, vagy rendszer, hogy mondjuk az önkormányzat, ha ad telkeket, akkor előírhatja, hogy nem tudom, 30-40%-ban bérlakásokat kell építeni rá. És ez nem Bécsben, de úgy tudom, Párizsban is van valami hasonló, hogy igazából, és szerintem ez egy nagyon egyszerű szabályozási környezet, ahol, és most itt nem olyan bérlakásokról beszélünk, hanem pont ahol esetleg csak mondjuk a nagyon hátrányos helyzetűek lakhatnak, hanem inkább azokra, akik, hogy akkor mondjuk a tanároknak, vagy olyan mindenféle társadalmi csoportoknak, meg munkával rendelkezőknek, akiknek mondjuk egy gyereke van, vagy két gyereke van, szóval, hogy így indításként ezzel támogatja maga az állam, illetve az önkormányzatok a családokat. És akkor onnantól kezdve szerintem itt a társadalmi mobilitás is jobban megvalósulhat, hogy nyilván, hogy mondjuk olcsó áron tud bérelni, akkor nem feltétlen fog rögtön mondjuk egy nagy ingatlanba beruházni, hanem sokkal könnyebb a továbblépés, vagy az átlépés. Szóval, és én azt gondolom, hogy ez egyfőről egy szabályozási lehetőség, vagy szabályozási környezetnek kéne lenni, vagy szabályozási kérdés, igen, amit meg lehetne lépni, és akkor a beruházók is úgymond jobban meg lennének fogva, és nem a pénz beszél.
3: Hát, biztos jobban meg kéne fogni, de hogy ezeket a példákat mi évek óta gyűjtjük, amik szerintünk ilyen kielégítik ezeket a feltételeket, hogy kellene rugalmasan képesek alkalmazkodni egy család igényeihez, és 95%-ban ez önkormányzati. Tehát, hogy valójában, tehát Spanyolországban ilyen, most lehet, hogy rosszul voltam, lakásügynökség, ugye ez az IBAVI, ami ott a három szigetnek így a rövidítése, vagy tartománynak, krokizat, rokizva a munkáikból, és hogy saját építészek sokszor saját foglalkoztatásba, sokszor külső pályázatokon keresztül, de hogy én egy kicsit szkeptikus vagyok, vagy főleg egy ilyen közép-kelet-európai környezetben, hogy egy ilyen beruházótól, tehát hogy mindig, nem hogy a szabály, ameddig a szabály kijátszásról szól minden, addig majd ebből is ki lehet majd slisszanni. Tehát, hogy szerintem nem tudom, hogy van-e helye ennek a lakáspiacnak a piacon, ugye? Tehát, hogy ez egy piaci terméke, a lakhatás. Tehát, hogy szerintem nem. Tehát, hogyha ezt vissza... Tehát nyilván nem vagyok közgazdász, biztos most ezren felsikoltanak, akik hallanak, csak hogy egyszerűen építészként nézve ez olyan lakásmenőséget eredményez mondjuk Magyarországon, ami a mi órán keretei között mi azt mondjuk, hogy ez nem minősül lakásnak.
0: Igen. Még egy pillanatra csak, hogy a telefonálónak még valamit mondjak, hogy az persze, szóval az ingázás az egy óriási teher, de úgy gondolom, hogy ebben is lenne mozgástér, mondjuk például támogatni azt, aki a munkahelyhez közelebb költözik. Tehát egyszerűen ki kell találni azokat a módszereket, mert nyilvánvaló, hogy ha valaki azért költözik el, mert csak annyi pénze van, hogy mondjuk nem tudom, megszületett egy újabb gyerek, nagyobb lakásba kéne költözni, de az csak egy olyan helyen tudja megvenni, ahol olcsóbbak a nézetméterárak, és akkor ő ingázni fog. Ez a csapda, így működik ez most. Tehát, hogy ezekre kéne olyan társadalmi segítséget nyújtani, amik ezt a helyzetet el tudnák itt mozdítani a mostani standardekből. Mert hogy ezek valóban így működnek. Na, akkor térjünk vissza egy kicsit a lakásotokba, hogy Peti, nálatok az eltelt időben építészként jelen kellett legyetek?
4: Hát nem biztos, hogy kellett volna. Nekünk ilyen szempontból inkább én azt mondom, hogy én tettem megfigyeléseket, ami mondjuk addig nem voltak evidensek. Például pont ez, amit mondasz, ez a parapet magasság, ez abszolút ilyen, akkor az is, hogyha mondjuk van egy ilyen 30 cm magas dobogó mondjuk az ablak előtt, az tök jól tudja kezelni ezt a problémát, amiről szó volt, mert akkor már utána csak 40 cm magas lesz a parapet, és akkor oda tud állni, és a legelső pillanatban, amikor föláll, kilát az ablakon, ami szerintem ott látszik az öröm, hogy ez egy csoda, hogy ez így megtörténhet. A dobogó önmagában egy csoda szerintem, mert az meg egy csomóféleképpen használható. Most már például ugye asztal meg szék, eddig meg a járás segítő eszköz volt, tehát hogy inkább én ezek a szivacs dolgok, ezek a szivacsból építhető dolgok, amik így végig megkönnyítik az egész lakásban a mozgást, azok ilyen baromi hasznosak voltak nekünk. Tehát én azt mondom, hogy inkább milyen megfigyelőként voltunk jelen, vagy próbáltunk úgy figyelni, hogy ez a tudás, amit itt megszerzünk, az még beépíthető legyen utána a praxisunk során. Aha.
0: És akkor mondjuk például ez a dobogó dolog, ez egy konkrét tárgynálatok?
4: Igen, és ez amúgy benn volt a lakásban, tehát ez egy ilyen magas földszinti lakás, és hogy alatta be lehessen menni a pincébe, azért az ablakok előtt egy ilyen magasított zóna van. Aha. És ami ugye belülről egy ilyen tök jó kis kuckó, tehát ilyen szobán belüli szoba. Mert egy viszonylag nagy terület. Tehát, hogy ez valami jó. Tehát, hogy ilyet mostantól én terveznék. Előtte nem gondolkodtam ebben. Tehát ez amúgy, amiről beszéltetek, az valóban nagyon érdekes, hogy a tervezés során nem gondolunk amúgy így a gyerekekre. De hogyha nem is, nem, tehát hogy én nem is azt gondolom, hogy pontosan így direktben rá kéne gondolni mondjuk egy csecsemőre, hanem azt gondolom, hogy itt teret kéne adni arra, hogy egy csecsemő is lehessen ott. És akkor, hogyha mondjuk pont ezt a 12 négyzetméteres szobát nézzük, aminál jobb esetben azért egy ajtó, meg egy ablak mindig van, még ezeknél a szörnyű lakások esetén is, amikről itt szó volt, de hogy az egyetlen egy berendezést fog megengedni. Semmi változás nem lesz esélye. Tehát, hogyha ezekbe tudnánk tartalékot képezni, és 16-18 négyzetméteres szobákat csinálni minimum, akkor utána arról mindenki eldönthetné az építés segítsége nélkül, meg a terven lévő felirat nélkül, hogy mire akarja használni. Hát ilyen nagyon egyszerű dolgok. És akkor ebben ugye nincs direktben a baba, de valahol a gondolkodásban mögötte ott van, hogy beférjen az ágy. Ha mellé akarom fordítani, úgyis elférjen. Ki akarom fordítani, úgyis elférjen. Ha öblöt akarok, úgyis elférjen. Ugye ezek nem férnek el. 12 négyzetméteres szoba az arra való, hogy betegye a gyárdát, és körbe tudsz menni egyszer mellette.
0: Igen. Jó esetben elfér gardrób. Na, én is megkérdezhetném, hogy te, hogy most az élet úgy hozta, hogy nagyon sokat vagy otthon, hogy a saját lakásotokat azt egy kicsit máshogyan látod ebben a helyzetben?
1: Aha. Hát igen. Tehát ugye az nagyon más egyébként, ami, hogy otthon vagyok sokszor reggeltől estig, és ugye az tényleg más dolog, hogy más esik jól, akkor, amikor csak reggel vagyunk otthon, meg este, meg hétvégén se túl sokat, mert így a városban vagyunk, vagy ahol akarunk. És hogy például ebben is szerintem a hely, nekünk egy ilyen nagyon... Tehát a lakásunk ilyen nagyon jól ki van optimalizálva, és ahhoz képest, hogy csak 54 négyzetméter van benne, két háló meg egy nappali étkező konyha, és ez így nagyon jól kitaláltuk és megcsináltuk, de hogy minden olyan nagyon éppen hogy jó, és akkor úgy most például tök jól esne, csak azért, mert ott vagyok, így nem tudom, kicsit nagyobb teret látni, vagy bármi ilyesmi. Meg hogy így például, amit itt említette, hogy amúgy nekünk van egy kis lehetőségünk kivenni a kertbe, amit így soha nem csináltunk meg rendesen, hogy ott úgy ki lehessen rendesen jutni. Ez most így sokkal jobban hiányzik, mint eddig. Eddig bőven elég volt, hogy így nézzük a fákat. Most meg tök jól lenne ki is menni a fákhoz.
0: És voltak olyan, akár ilyen mikrodolgok, amiket változtattál azért, hogy komfortosabban legyen az életed most ebben az
1: helyzetben? Hát ilyen mikrodolgok, igen. Tehát, hogy amiket valószínűleg, lehet, hogy mások amúgy is így megcsinálnak, de hogy így minden így kéznél legyen, mert olyan, például az is egy ilyen dolog, hogy van egy ilyen baba, aki mondjuk 7,5 kiló most, és így mindenhol viszem magammal. És így csak a nehezebb így menni, meg így mindent csinálni, és akkor ilyen dolgok így fontosak lesznek, de ezt mindenki tudjuk, mindenhol legyen egy telefontöltő, mindenhol legyen zsebkendő, vagy nem tudom, hogy ne kelljen átmenni a másik szobába, mert nehéz lehet közlekedni, úgyhogy vinni kell valakit magammal.
0: És nálatok lépcső van?
1: Nálunk van egy horror lépcső, igen. Az is nagyon megnehezíti azt, hogy őt fölle cipelgetjük. Ez eddig nem volt probléma például.
3: Kétszer egy méteren megyünk fel hárman. Szóval, hogy egy ilyen igazi ilyen építész kísérlet. De az biztos, hogy azóta amúgy folyamatosan változik. Tehát, hogyha most megnézném a berendezést, és fotóznám csak az elmúlt 6 hónapban, mert nekünk a lenti, azt mondjuk, nem mondta végig, de az egy nagy, tehát egy 28 négyzetméteres tér, és annak szerintem a berendezése már most...
1: Igen, azt az ott lehet rendezgetni. Tehát,
3: de egyébként amúgy meg készültünk erre, mert majdnem mindegyik olyan bútorunk, ami moduláris, pakolható, tehát abból volt babaöböl az elején. Meg nem tudom, szóval, hogy ezekre szerintem olyan apróságok, tehát hogy pont ez, amit Peti mond ezzel a dobogóval, hogy ami szerintem az építészettünkből is próbálunk, hogy minél inkább általános dolgokra jutni, vagy általános formákra, felületeket alkotni, nem pedig ilyen tárgyakat, ilyen cizellált tárgyakat elképzelni, ezek válnak be most is. Tehát ami kellően...
1: Igen, mondjuk van egy ilyen moduláris kanapénk, azt pedig nem tűnt olyan hasznosnak, hogy azt így három elemből áll, és támláit is lehet így pakolgatni, hogy így tök jó volt, amikor a első pár hétben ott feküdtem végig a babával, akkor körbe raktuk, hogy ne tudjon leesni. Úgyhogy így, szóval így vannak tárgyak, amik így kiderül, hogy másra is jók, és aha, akkor így lehet használni. Szóval jó, van ilyen lehetőség van.
0: És az, hogy sokat vagy otthon, maga az otthonnak a, hogy is mondjam, a világa, az is változott benned?
1: Vagy... Hát igen, azt hiszem igen. Igen. Igen, hogy az is elkezdett így átalakulni, hogy legyen egy ilyen olyan hely, ahol vagyunk, nem csak úgy alszok este. Igen.
0: Na, ez akkor Sárinak köszönhető. Lackó, és hogy akkor ezt a következő részét is megvizsgáljuk egy kicsit az életnek, hogy a gyerekek elkezdenek nőni, és nálatok Klára már nincs otthon, hogy ezt hogy élitek meg, hogy van egy gyereketek, aki már tulajdonképpen felnőtt, De azért mégis van szobája, szóval hogy mi lesz ezekkel a terekkel, vagy mi lesz ezzel az egész helyzettel?
2: Tehát egyrészt erre van egy nagyon egyszerű válasz, a Klára kijelentette nemrég, hogy ő ma felnőtt. Tehát, hogy innentől kezdve csak mindegy, azt sem akar, tehát megszűnnek azok a rutinok, meg azok a reflexek, amiket gyerekkel kapcsolatos. De viccet feltéve, hogy nálunk egy kicsit azért speciális a helyzet. Annyit talán elmondhatok, hogy nekünk, amikor volt egy víziónk a lakással, hogy ezt hogy is kéne átalakítani, ott például volt egy nagyon fontos szempont, ami mind a mai napig igazolható, és szerintem működik, ez a két nappal is szituáció. Ez most nem úgy kell elképzelni, hogy mi 300 vagy 400 négyzetméteren lakunk, és van két óriási nappalink, hanem ennek a két nappaliságnak volt áldozata, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknek, meg a családbővülésnek a tereit egy picit leszűkítettük, tulajdonképpen feláldoztuk ennek az oltárnak. De ez mind a mai napig működik, hogy mit jelent ez a két nappaliság. A két nappaliság azt jelenti, hogy van egy olyan nappali, ahol tulajdonképpen a közösségi élet megy, ahol a konyha, az együttlét, az étkezések, meg egyéb ilyen dolgok. De hát ugye minden családban vannak olyan pillanatok, amikor ez egy kicsit úgy sok kezd sok lenni. Ez most nem feltétlenül a szülőknek, valamikor a gyereknek.
0: Tehát öt ember együtt.
2: Igen, öt ember együtt az egy ideig működik, de nyilván van egy olyan pillanat, amikor ez már sokká válik, és akkor el lehet vonulni. És akkor ez a dolog, ez mind a mai napig nagyon-nagyon jól működik. De azért nem is mondom tovább, mert speciális a mi helyzetünk, tehát hogy ott mi át tudjuk adni másnak a szobákat, meg egyéb ilyen dolgokat, de minden. Amiről szerintem tök jó lett volna beszélni, és ez valamennyire ez a tervezés módszertannal összefügg, hogy, és mondjuk nem szeretném tárgyasítani a gyerekeket, de valójában egyrészt a családban az, hogy cseperedik egy gyerek, az is egyfajta léptékváltás. Az, amikor többen leszünk, az még egy sokkal nagyobb léptékváltás, és minden egyes új szereplővel való gyarapodás, ez egy óriási léptékváltás jelent a lakásba. És hogy valójában ezekre a helyzetekre kellene adni nekünk válaszokat, de amik szerintem itt elhangoztak, itt szerintem a társadalomnak a figyelmet simán fel lehetne arra hívni, hogy az építészet az egy szakma, tehát hogy lehetne sokkal több értéket kicsiolni belőle, mondjuk egy államapparátus is sokkal jobban gazdálkodhatna ezzel a fajta tudással, tehát hogy rengeteg muníció van, csak itt ez alatt a szűk óra alatt elhangoztak olyan dolgok, amik szerintem megfontolhatók lennének más számára is. Szóval ez a léptékváltás szerintem egy óriási probléma és kérdés.
0: Nagyon. És a saját, mondjuk azt akartam mondani, hogy házaitok, de nem. Akkor azt akartam mondani, hogy családaitok, de nem. Szóval azok a házak, amiket terveztek, azokban már történtek ilyen változások. Hogy azok a szóba is került ez, amikor itt voltatok, de szerintem érdemes most ebből az aspektusból esetleg még kicsit beszélni róla, hogy mire számítottatok, mire számítottak ők, és mi lett a valóság.
4: Ugye két olyan házunk van, amiben már viszonylag hosszú ideje laknak, tehát mondjuk pár éve legalább. Mind a kettő olyan, hogy nem pont úgy valósult meg, ahogy a véglegesnek szánt idézőjelben terveken volt, mert ugye alapvetően, hogyha valaki nem hallotta az előző adásokat, ami simán elképzelhető. Tehát próbálunk olyan ilyen rendszereket létrehozni, ahol a használó, vagy aki beköltözik, az maga dönti el, hogy mondjuk melyik helység hova kerül. Csak, ahogy Zoli is mondta, csak néhány fix dolgot lesz szúrni, tehát mondjuk ami nagy gépészeti igényű, mondjuk konyha, fürdőszoba, ezeknek mondjuk fix helye van, de minden más az mondjuk szabadon alakulhat. És ugye az egyik házunk, az ami Brembergbányában van, ott amúgy egy olyan érdekes dolog volt, amikor terveztük, hogy mi ugye akartuk ilyen építészfejjel ilyen több tisztán tartani mondjuk legalább a földszintjét ennek, mert ugye a lényege az, hogy eldönthették, hogy hány helységre osztják föl az alapterületet, és mi ugye ilyen építészfejjel úgy voltunk fel, hogy akkor legyen az, hogy ugye felnőtteknek mondjuk lent van a nappali, gyerekeknek meg fent van a nappali, és akkor még fent van még egy-két hálóhelység, és ők meg mindenképp ragaszkodtak hozzá, hogy a gyerekek nappali az olyan legyen, hogy fönt is van, meg lent is van, és most már ezt nagyon értem, ezt az elképzelést, hogy ez miért fontos, hogy olyan legyen, hogy egy ilyen folyamatos kapcsolatban legyenek ugye vele. Tehát, hogy ez nyilván egy építészetileg nem annyira szép, hogy ott van egy ilyen gipszkarton fal benn, de hogy így használva meg tök jól működik, és amikor pont az van, hogy elkezdenek elköltözni a gyerekek, akkor meg tud nagyobbá válni a nappali mondjuk. A másik házunk, ami meg finnyén van, ott meg igazából az volt, hogy a két szociológus volt a megrendelő, és ők maguk építették fel aztán a házat, és amikor elkezdték, akkor úgy terveztük még, hogy lesz egy ilyen kisméretű helység, ami mondjuk teljes negyben van nyitva a nappalival, és ők mondjuk ott íróasztal mellett fognak dolgozni. Most ez azért maga a kivitelezés folyamat annyira megváltoztatta az életüket, hogy már nem akarnak íróasztal mellett dolgozni, hanem most az András elkezdett szőnyegeket készíteni, és ez mondjuk egy műhelyé változott ez a tér, ami már egészen mást igénye, meg máshogy kell mondjuk leválasztani, vagy más leválasztást igényel, mondjuk por, meg a szálnak ezek a szálak a levegőben, de hogy erre tök alkalmas, ez nekünk egyáltalán nem fáj, hogy sőt, ettől lesz izgalmas.
3: Ilyen szoft dolgok is talán pont ilyen gyerekhez köthetőek náluk, hogy ez egy a tinyei ház, amit Peti említ, ezért szintetolásos ház, ahol a nappaliból le lehetne esni a konyhába, ha le akarom egyszerűsíteni, de nyilván egy felnőtt ember nem fog leesni, de ők akkor most egy ilyen járókát szétszedtek, és akkor így ezekre egyébként pillérek hozzákötözték. Ami tök jó, mert egyébként nagyon egyszerűen levehető, meg visszarakható az egész.
0: És benne is van, hogy majd leszedik.
3: És benne is van, így van, mert hogy nekik egyébként ez így tetszik, tehát ők amúgy elég lazák, vagy kell ez egy lazaság, meg alkalmazkodó képesség, csak hogy itt is a tehát most így félig átcsúszunk azból, hogy mi miket tervezünk, de hogy alapvetően nekünk ez fontos, hogy mondjuk azért használjuk például ezt a pillérvázat sokszor meg ilyen sűrű, mert ahhoz lehet viszonyulni. Azzal lehet valamit csinálni, ez hozzá lehet kötözni, hozzá lehet szegezni valamit, hogy bármi ilyen tagolást ad, ami egyébként egy kellően kreatív, és a András és Luca abszolút ilyenek, használó számára ők belakják egy pillanat alatt, és mondjuk így tudják a gyerekhez.
4: A szikra. A szikra. Kell a szikra, hogy valamivel kapcsolódjon az, aki bele akar építeni, vagy el akar venni, vagy hozzá akar nyúlni, az nem lehet az, hogy ilyen steril, de steril dolgok nem, azokban nincsen szikra.
5: És hogy hogyan látjátok, hogy próbálok igen közel beszélni a mikrofonhoz, hogy mert most így csak megint a parapet magasságról jut eszem. Nyilván azért teszünk 90-es parapet magasra, hogy ne essen ki az ember, és hogy nyilván a gyerek meg nem lát ki, hogy és a Fábián Gábor jutott eszembe, hogy nekik a családi házukban két ilyen nagyon viszonylag meredek lépcső van, nincs korlát, és hogy mondta, hogy a gyerekek pillanatok alatt megtanulták használni, egyáltalán nem félnek attól, hogy akkor a gyerek, aki ott él, le fog esni, és hogy mik a tapasztalatok igen így gyerekkel, mert hogy nyilván ez egy csomó mind, hogy akkor leessel a nappaliból a konyhába, hogy ezek ilyen elővigyázatosságok, hogy vajon tényleg kell ennyire elővigyázatosnak lenni, vagy aki ugye ott élő gyerek, az automatikusan, amivel ott nő fel, megtanulja ezeket a dolgokat, tehát hogy nyilván nem fog egy galériáról leesni, hogyha tudom, hogy hol vannak a határai, szóval, hogy...
3: Hát nem tudom, nehéz, mert alapvetően itt inkább ilyen felelősség jut eszembe, hogy most a saját gyerekemnél elvállalom-e, vagy más gyerekét kockáztatom-e arra, hogy nem?
5: Ha, szóval,
3: hogy
5: hát, így,
3: azt nem merném. Tehát, hogy látszik ott is a Andrásoknál, hogy egy csomó minden olyan, hogy el tudja dönteni, hogy a saját gyerekét mire tartja képesnek. Uh-huh. És akkor ezt oda lehet adni, ezt a döntést. A Fábián Gáborok is biztos, hogy ez van, hogy ők látták, hogy ez megy. De ha egyszer leesett volna, gondolom, akkor egyből felrakják ők is a korlátot. Nem szóval, hogy az ott már nincs építészet, csak, vagy akkor olyan korlátot talál ki, ami ehhez megfelelő.
0: Igen, nekem a Josef Linásznak jött eszembe egy barcelonai könyvtár, ahol az emeleten levő erkélynek egy szál lapos vasakorlátja, mert hogy úgy gondolta, hogy a tenger sincs körbe korlátozva, akkor most miért legyen a...
2: Hát egyrészt, másrészt beszéltél a szikráról, tehát a szikra az tök jó, hogyha ha egyszer csak így belobban, mondjuk egy tervezői, megrendelői kapcsolatba, de a szikrát szerintem azt is lehet ültetni mélyen, és akkor megint ugyanaz az ezer éves, meg nem tudom, mióta használják ezt az edukációt, oktatást, és nyilván elkerülhetetlen, hogy azt a bizonyos finnországi utunkat felhozzam, ahol elmentünk egy Helsinki melletti iskolába, és mint mondjuk Magyarországon mondjuk általában úgy ismerünk mondjuk három archetikust egy iskolai struktúrára, ugye? Körülbelül hárma, de lehet, hogy négyet. És akkor mi építészek tulajdonképpen olyan idegenül mozogtunk, én legalábbis magam részéről annyira idegenül mozogtam egy ilyen finn iskolába, ami ugye nélkülözte a közlekedőket, átmeneti terek voltak egymáson, hát több használt, tehát hogy valójában egy ilyen varázslat volt az egész, nekem legalábbis, tehát hogy ez a szikra, ez nyilván elültethető, mert aki mondjuk egy ilyen téli környezetben húzza mondjuk minimum 8 évet, az utána mondjuk ilyenfajta ötletre, vagy egy ilyenfajta gondolatra sokkal inkább vevő lesz, tehát hogy jobban magyarázható a dolog.
0: Igen, igen. A kicsit szikre ez is, de muszáj visszakanyarodjak a ti lakásotokra, amit mondtál, hogy szerintem ez a kettős nappali, ez egy igazából egy kulcs dolog. Szóval az a zsigeri válasza egy gyereknek, ha valamivel nem elégedett, hogy bemegy a szobájába, és nincs alternatíva, nem tud máshova menni. Pont az ilyen összetett lakásstruktúrák, vagy térstruktúrák, mint az iskolában is, azok, amik fel tudnak kínálni más lehetőségeket is, amire nagyon nagy szükség lenne, és akkor nem egy ilyen igen-nem alapú helyzetek lennének rendre. És ez sajnos azt is mondhatnánk, hogy építészeti kérdés, tervezési program kérdés, megbízói kérdés, közös probléma, csak igazából rajtunk múlik, hogy ezek a kiskrapekok hogy lesznek majd, és milyen felnőttek lesznek, és valóban eljön-e az a pillanat, amikor egy megbízó az első pillanatban rácsodálkozol, hogy ami jó esetben persze megtörténik most is, de hát hogy atipikus. Ez kétségtelen. Na hát akkor most egy picit csend lett, van még egy percünk van. Annyit szeretnék elmondani nektek, meg mindenkinek, hogy volt egy beszélgetésem ilyen minisztériumi ügyekről, és egyértelműen azt hallottam, hogy az elvárás, hogy ezentúl minden közpénz tervpályázatokon dőljön el az építészetben. Tehát, hogy nagyon-nagyon reméljük, hogy ez beindul, és már idén legyen egy csomó pályázat.
2: Te ott a pulton előtted nincsen ilyen tapsgépgomb. Azt megnyomhatnád.
0: Igen. Na szóval úgy gondoltam, hogy ezt így a végére hagyom. Mármint, hogy azért, hogy ezeknek a kicsi porancsoknak is, meg nekünk is tényleg jobb legyen az életünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Ezzel a mai műsornak vége. 2 hét múlva találkozunk újra. A nyár az nyár, úgyhogy
2: mindenki. Tele vagyunk könnyen témákkal.
0: Igen. Úgyhogy szevasztok, és várjuk a következő találkozót.
2: Sziasztok!
4: Sziasztok!
7: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap

0: 法。
1: Egyszer volt egy egylábú ember. Elindult szerencsét próbálni. Amint ment az úton, egyszer csak talált egy óriási nagy burgundit. Hozzá fogott kihúzni, de nem bírta. Arra ment egy kétlábú ember, kérdezi az egylábú embert.
0: Mit csinálsz?
1: Mondja az egylábú.
2: A burgundit akarom kihúzni, de nem bírom.
1: Oda ment a kétlábú ember is, húzták, de nem bírták. Arra ment egy háromlábú ember, kérdezi a két embert.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, segíts! A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a háromlábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy négylábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni.

0: de nem bírjuk.
1: Oda ment a hat lábú ember is, húzták hatan a burgundit, de hatan se bírták kihúzni. Arra ment egy hét lábú ember, kérdezi.
2: Mit csináltok?
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hét lábú ember is, húzták heten, de heten se bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy nyolc lábú ember, kérdezi.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egy lábú ember.
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a nyolc lábú ember is. Húzták nyolcan, de nem bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy kilenc lábú ember, kérdezi.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egy lábú ember.
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a kilenc lábú ember is, de bizony, kilencen se bírták kihúzni. Arra ment egy tíz lábú ember is, kérdezi.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egy lábú ember.
0: Gyere ide te is, akkor majd megtudod, hogy mivel kínlódunk.
1: Oda ment a tíz lábú ember is, húzták tizen, de nem bírták még tizen se kihúzni a nagy burgundit. Arra ment egy tizenegy lábú ember is, húzták tizenegyen, éppen csak, hogy egy kicsikét megmozdították a földben a burgundit. Leültek, megpihentek. Addig, amíg pihentek, arra ment egy tizenkét lábú ember is. Felkérdezi őket.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
0: Gyere ide te is!
1: Oda ment a tizenkét lábú ember. Akkor azt mondta az egylábú ember.
0: Nos a fajtások, húzzuk hát ki ezt a burgundit. Most már 12-en vagyunk.
2: Gyerünk!
1: Elkiáltotta magát a tizenkét lábú ember, hogy rajta gyerünk, akkor megrántották a burgundit, és mindhanyat estek, mert kihúzták a burgundit.

0: akkor aztán elosztottak rajta, majd összeverekedtek. Mert úgy osztották, hogy akinek ahány lába volt, annyi kocsi burgundit kapott. Így az egy lábú csak egy kocsi burgundit kapott, pedig ő húzta legtöbbször. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: And I still think you shouldn't jump on every single back line. It looks fake. It really does. It looks like he's silly and silly. It's too many times. Every time he speaks emphatically, you're talking.

0: a hat hattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öregasszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Téged is, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell itt lenned.
0: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom.

0: aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvecsed legyen. S ha őt királyné asszonyát eszed, megmutatom valaki út az erdőből.
1: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak reát tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a mennyegzőn. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kis ingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkányságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arra felé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elrepültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
2: Hol vannak a bátyáid?
3: Ó, édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
1: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
3: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
1: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reá következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyúbőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült, és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
4: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez haramiák tanyája.
4: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
3: És ti nem tudtok megoltalmazni?
4: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
4: Akkor is csak 4 órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
4: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
1: Sírva fakadt a húgocska, és megkérdezte.
3: És nem lehet megváltani benneteket?
4: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
4: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
4: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
4: Akkor hiába fáradtál.
1: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképiben kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai oda mentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
6: Ki vagy? Gyere le hozzánk! Ne félj, nem bántunk.
1: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
6: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
1: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
6: Who are you? Wo bistu? Keskütü feisi?
1: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belé szeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
6: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
1: És a királyanyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
0: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
1: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta.
6: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
1: De amikor a vénasszony a 3. újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja volt a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmától. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágjához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A hattyúk odahussantak, és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, Csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette hattyúszárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta.
3: Drága férjem, én már beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
1: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a hat fivérrel sok-sok esztendőn.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Kína az 1970-es évektől a sivatagosodás megállítására hivatott nagy zöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számokat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 millió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága két-háromszor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél. Azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Beregsurány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromon csapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatt a cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NEBIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
0: Ezek voltak a hírek.

Ez itt a Budapest Eklektik. Sziasztok! Innen a Viadukbárból jelentkezünk a rakpartról, és szóljon egy kis muzsika.

0: Sziasztok, Budapest Eklektik, Tilos Rádió FM 90.3, tilos.hu és Viadukt Bár, ahol lehet minket hallgatni.
1: Élőben is.
0: Élőben is lehet minket hallgatni, illetve itt a Viaduktban lehet minket a legélőbben, mert itt nem csak halvány vagyunk, hanem látvány is. És itt ül velünk kettő csodálatos nő, Németh Zsófi és Marci.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Azért vagytok itt, Forrai Marci, eszembe jutott a vezeték nevet.
2: Nagyon király vagy, pont ezen kuncogok itt, hogy de jó nekem a Marci is.
0: Nem ugrott be, de általában Marcinak szoktak hívni, gondolom. És a Gyütment Fesztiváltól érkeztetek mi hozzánk Budapestre. Zsófi, te Budapestről jöttél, Budapestre?
2: Igen, igen.
0: És a Gyütment Fesztivál ez igen, nem a jövő héten lesz, hogy viszonylag korai a beharangozó. Viszonylag korai a beharangozó. A Gyütment Fesztivál augusztus végén lesz, ugye?
2: Augusztus 27-től 30-ig.
0: 27-től 30-ig. Szokás szerint az augusztus végén van, és azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik a Gyütment találkozót, nekik hogy kell egy összetett mondatba elmondani, hogy mi az?
2: Hát tulajdonképpen a Gyütment találkozó egy olyan 4 napos fesztivál, ami a vidéken élőknek, a vidékre költözőknek és a városi ökotudatos életmódra vágyóknak az éves nagy találkozója. Ez a rövid, bővített mondat, hogy miről szól. Tehát ez alapvetően nem egy zenei fesztivál, hanem egy tudásmegosztó találkozó, ahol reggeltől estig tematikus programterekben mindenféle programot, tulajdonképpen olyan, mint egy szabad egyetem, inkább ahhoz tudnám hasonlítani. Nyilván van este itt is zene, meg lazulás, meg buli, de nem ez van a fókuszban, hanem a különböző elméleti és gyakorlati tudás arról, hogy hogyan lehet egy ökotudatosabb életmódra váltani.
0: Tehát akkor itt előadások vannak, és nem koncertek?
2: Koncert van este, napközben pedig igen előadások, illetve gyakorlati foglalkozások.
0: Ezért van az, hogy találkozónak hívjuk, és nem fesztiválnak?
2: Igen, igen, ez egy tudatos döntés volt, Gyütment Fesztivál volt eleinte a neve, az első, nem tudom, 4-5 évben, most így nem számolok utána, 2015 óta van amúgy, és 2020-ban hagytuk ki a Covid miatt, és egészen addig volt Gyütment Fesztivál a neve, és akkor 21-től meg már Gyütment Találkozó, tehát hogy ezzel is azt fejezzük ki. Egyrészt a pártolói tagságunk számára szól elsősorban, másrészt pedig tényleg ezt az éves nagy találkozót, ahol tudásgazdák gyűlnek össze, és olyanok, akik tanulni szeretnének erről az életformáról.
0: Most akkor milyen szinten találkoznak azok az emberek, akik ezt már csinálják, és milyen arányban vannak ott meghallgatni ezeket az előadásokat, akik még nem csinálják? Vagy hol az átmenet, vagy hogy működik ez?
2: Ez nagyon vegyes. Amúgy a legtöbb résztvevő budapesti vagy nagyvárosból érkezik, tehát van egy jelentős részük, aki tényleg szeretne életmódot váltani. Mondjuk vidékre szeretne költözni, de nem biztos, hogy tehát városon belül is sok mindent lehet csinálni. De az a lényeg, hogy egy kicsit elege van mondjuk az eddigi életéből, és valami tudatosabb formára szeretne váltani. Őket milyen frissen ébredőknek nevezzük. Viszont van egy olyan réteg is, akik már megtették, nagyon, nagyon sokan amúgy elkezdtek járni a Gyütment Fesztiválra, és aztán elkezdték ezt az életformát. Jellemzően ők már nem biztos, hogy el tudnak jönni, mert mondjuk leköltöztek tanyára, és állatokkal foglalkoznak, és nem tudnak 4 napig eljönni. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes folyamat ebben. De olyanok is vannak sokan, akik tehát elköltöztek vidékre, elkezdték ezt az életmódot, az ország számos pontján élnek. Tulajdonképpen barátságban vannak egymással, de mivel tanyát vezetnek, ezért nyilván nem tudnak találkozni, és a Gyütment az a hely, ahol évente tudnak együtt lenni. Tehát, hogy ez is egy jelentős réteg.
1: És akkor mi ez a gyütmentes életforma, amiről beszélsz? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy valaki oda megy városból, és akkor utána pár évvel később mi lesz vele?
2: Hát ennek ugye sok aspektusa vagy része van. Az egyik ugye, ami a legkönnyebben megfogható, hogy hogyan védjük a természetet, a környezetünket, illetve az emberi kapcsolatainkat. Tehát ez a leginkább látható. Ugye a tematikus programtereket említettem, tehát itt gazdálkodásról tanulhatnak, hogy vegyszermentes gazdálkodásról, természetes építkezésről, közösségfejlesztésről, természetes gyógymódokról, ezek a, illetve van egy önismereti programtér is, meg nyilván van a gyerekek számára is egy külön programtér. Tehát, hogy egyrészt ezek az úgynevezett ilyen fix dolgok, hogy mondjuk hogyan csináljak úgy egy veteményes kertet, hogy ne permetezzem, és így tovább, vagy hogyan építsek fel úgy egy házat, hogy mondjuk vályokból, vagy szalmabálából készül, főleg itt az építőtérben szoktak lenni konkrét gyakorlati foglalkozások is. Idén nagyon izgalmasak lesznek itt. És akkor egy kicsit mélyebb rétege ennek az, hogy azt szoktuk mondani, hogy ezek az emberek, akik ide jönnek rendszeresen, ők ilyen szelíd életmódot igyekeznek vinni, illetve arra váltanak. Ez sok mindent jelent, tehát hogy szelíden bánnak a környezettel, szelíden bánnak egymással. Tehát amúgy a legtöbb visszajelzés a Gyütmentről nem is elsősorban az, hogy mennyi mindent tanulnak ott konkrétan tudást, tehát amilyen ezekhez a dolgokhoz közel viszi őket, az is nagyon fontos, hanem inkább az élmény maga, tehát hogy olyan emberek vannak ott, tehát van egy ilyen olyan vibe-ja az egésznek, ami egy nagyon szeretetteli, nagyon elfogadó, tehát ha valaki például, én például először egyedül mentem el a Gyütmentre 10 évvel ezelőtt pont, és tényleg olyan élmény volt, addig azt hittem, hogy én megyek szembe az autópályán, hogy ilyen gondolataim voltak, meg hogy így nem kéne így pusztítani a természetet, olyan környezetben voltam, hogy nem nagyon értették ezt meg, és elmentem ide, és akkor ott volt több száz ember, aki pontosan így gondol. Ez egy ilyen iszonyat nagyon felemelő élmény. És ott végig úgy bánnak egymással a résztvevők, meg így egymással úgy bánunk, ahhoz szerintem az év 365 napján kéne. Tehát bárkire rá lehet mosolyogni, bárkitől lehet segítséget kérni, tehát ilyen nagyon egyszerű sztorik vannak, hogy simán elkéred a másiknak a, nem tudom, samponját, mert te elfelejtettél hozni, és ez így nem téma, hogy ne adnál neked oda. Úgyhogy ez a mélyebb rétege, hogy igen, őket nevezzük, mondjuk így, hogy Gyütmentnek, ez ugye alapvetően egy pejoratív szó, de mi próbáljuk ezt ilyen pozitív tartalommal felruházni.
0: Érdekes, ez kicsit provokatív is a kérdés, hogy ez a fajta természet szeretet, ez hány százalék, vagy milyen formában tartalmaz embergyűlöletet, vagy társadalomgyűlöletet?
2: Ezt még egyszer, mert a felét nem értettem, hogy, tehát valahogy nagy a haj, tehát hogy ez a társadalom hogy, szemlélet.
0: Hogy ez a fajta természet szeretet, ez mennyiben tartalmaz embergyűlöletet?
2: Nem tartalmaz, nagyon fontos része, hogy az embertársakkal is, tehát hogy egymással is szeliden bánjunk, ugye erre külön van a közösségi udvar is erről szól, meg a belső utak tere is, ami a önismereti tér. Egyáltalán nincs ez benne, tehát hogy az nem megoldás, tehát nem attól fogjuk megvédeni a természetet, hogy utáljuk az embereket, ez biztos így van.
0: Ott a rendezvényen ez rendben van, csak te is mondtad, hogy úgy érezted, hogy szembe mész az autópályán a forgalommal. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden szembe jövőből eleged volt már.
2: Nem, ez szerintem nem volt ilyen benne, lehet, hogy jobban értettem őket. Inkább az volt az első élmény, hogy én magamat jobban el tudtam rögtön helyezni, tehát hogy leesett rólam az, hogy nem én vagyok hülyén összerakva, vagy valami ilyesmi. És aztán nem volt bennem ilyen, hogy például nem volt ilyen gők, hogy jó, és akkor én biztos jobban tudom a világot, inkább azt, hogy ezt hogyan tudnék ide másokat is bevonni. Mert amúgy jó ebben lenni pár napig is, két napig is nagyon jó ebben lenni, nyilván 4 napig a legjobb, nyilván hetekig még jobb lenne, meg ugye egész év, tehát hogy mi azt szeretnénk, hogyha a résztvevők ezt el tudnák vinni magukkal, és ezt meg tudnák otthon valósítani. Tehát vannak is ilyen terveink, hogy hogyan kellene, vagy inkább vágyaink egyelőre, hogy hogyan kellene ezt évközben is fenntartani, de hogy itt ez nagyon fontos, hogy ezt az érzést tovább vigyék, és ez nagyjából szerintem sikerül is, mert a résztvevők döntő többsége nem reklámok útján jön, hanem másoktól hall róla. Tehát jellemzően ismerősök, barátok útján érkeznek meg.
0: Tehát valóban van egy közeg, amelyiknek ilyenkor tényleg van lehetősége találkozni. Egy picit adatoljunk, még a műsor első felébe vagyunk, hogy miről is beszélünk, hogy soroljatok fel, Léci, néhány ilyen kiemelkedő előadást, hogy mikről lesz ott szó, milyen zenei programok vagy kísérő programok vannak ott ilyenkor, hogy jobban el lehessen képzelni.
2: Nem kérdeztél könnyűt, mert hogy így azért még nem vágom fejből a teljes programot. Egy olyan 150 program szokott lenni összességében.
1: 154 nap alatt.
2: Igen, körülbelül. Igen, mert hogy ugye 7-8 külön programtér van, és minden programtérben minden nap 4 program van. Ugye még van egy főszínpad is, amit az előbb nem is mondtam. Tehát ez kb. Úgy jön ki. Plusz van egy kézműves udvar, azt is ide számítjuk, mert hogy ott ilyen hagyományos mesterségekről szóló workshopok szoktak lenni, ami szintén program, tehát kosárfonás, kovácsolás, nem tudom, kaszálás és így tovább. Úgyhogy így jön ki a 150, plusz a zenei programok is este. Minden évben van egy fő témánk, idén a regeneráció, ami amúgy minden évben azt tapasztaljuk, hogy bármit választunk fő témának, az valahogy a saját életünkben is így elkezd érvényesülni, vagy így egy csomó olyan dolgot látunk a külvilágban, ami így regenerálódik. Szerintem most az ország is regenerálódik például, tehát hogy nagyon vicces, hogy így össze szoktak ezek függni. Ennek amúgy most kettős jelentése van, mert egyrészt jelenti azt, hogy az elromlott dolgokat hogyan lehet megújítani, legyen ez bármi, egy termőföld, egy talaj, egy épület, egy emberi kapcsolat, egy közösség, egy belső konfliktus, tehát hogy ezeket hogy regenerálod. Illetve azt szeretnénk már egy ideje, hogy a célcsoportunk, illetve a résztvevőknek a többsége inkább 30 év feletti, ami amúgy teljesen logikus, hiszen a 20 évesek amúgy még nem itt szoktak legtöbben tartani. Tehát, hogy nyilván ők elkezdik még az életet. Az, hogy amikor valaki eljut oda, hogy fú, nem teljesen jó ez a fogyasztói társadalom, meg olyan kényszerpályán mozgok, az jellemzően már azért 30 fölött történik meg. De amúgy azért vannak persze 20 évesek is, de szeretnénk őket jobban bevonni, és a regeneráció kötőjellel, az a második jelentése, hogy a generációk közötti kapcsolatot próbáljuk erősíteni, tehát az idősebbeket a fiatalokkal jobban összekötni. És igyekszünk kifejezetten fiatalok számára is programokat kínálni. Ami most idén nekem nagyon tetszik a programkínálatban, hogy nagyon sok lesz a gyakorlati foglalkozás. Most ugye megint egy új helyszínre megyünk, illetve nem új helyszín, mert az első két Gyütment Fesztivál itt volt, a Nógrád megyei Csobánkapusztán, ahol amúgy a Szamfesztivál szokott lenni. Éppen most zárult le tegnap, és most oda térünk vissza, és az építőtérnek a programjai az egyik kedvencem, mert hogy ők lesz néhány elméleti előadásuk egy konkrét sátorban, de hogy ugye nekik például nehezen találtunk helyet, hogy hol tudnának gyakorlati foglalkozásokat csinálni, és akkor jött az ötlet, hogy de hát azt nem kell egy helyen csinálni, hanem hogy konkrétan a területen fognak bizonyos dolgokat építeni, tehát hogy fognak döngölt padlót készíteni 4 nap alatt, azt a területnél egy helyen, ahol éppen döngölt padlóra van szükség, de ugye közben meg lehet tanulni a döngölt padló készítést. Aztán ilyen nádfonatból, vagy veszőfonatból magas ágyást fognak készíteni egy másik területen, ahol arra van szükség. Meg paticsolt falat is fognak csinálni, most még annak pont keresik a konkrét helyét, hogy maga a helyszín hol szeretné azt a paticsolt falat, de nyilván lesz díszítővályok, szintén egy olyan részen, ahol az a területnek jó, tehát egy kicsit szét lesz
0: szorva. Hogy fel lehet építeni egy fél falut?
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy mi ez a paticsolt fal? Én városiként igazából nem vagyok városi, de hogy így ennyire nem vagyok nem városi, hogy ezt tudjam. Ezért kíváncsi vagyok, hogy mi ez a paticsolt fal, mert szerintem sokan a hallgatók közül nem tudják, hogy ez mi.
2: Köszönöm, most megfogtál, mert ebben pont nem vagyok én se szakértő, de ez egy falépítés, tapasztott fal, igen. De ha te jobban, igen, vályog, alapvetően van egy veszőből készített alapja, és akkor vályoggal van betapasztva.
1: Akkor szerintem már láttam ilyet.
0: Aki úgy érzi, hogy ez nem lett nagyon részletesen elmesélve, szeretettel várjuk a Gyütment találkozón augusztus 28 és 30 között. Programajánlót hallottatok. És igen. Itt van velünk Zsófi is. Te az ehető vadnövényeknek vagy többek között az elmélyült ismerője, hogy ilyesmi programok is vannak, hogy akkor mi az, amit ott megeszünk?
2: Igen, annyit mielőtt Zsófinak átadom, hogy igen, van egy külön udvar, ami az majdnem ehető, de hogy ez a külön projekt, szóval a gyógyító téren belül van, ez a éltető élelem udvartér, ami szintén, tehát ilyen vadon termő növényekkel foglalkozik, meg igazából ott főznek minden nap. Tehát, hogy ott ezeket az ételkészítési technikákat lehet eltanulni, aminek egy része a vadon gyűjtött növény.
0: És köszönjük, hogy itt vagy Zsófi velünk. Aki még soha nem hallott arról, hogy egy növényt meg lehet enni, annak ezt hogy meséled el?
3: Hát nagyon sok növényt megeszünk, de sokkal kevesebbet, mint amennyit megehetnénk. Leginkább úgy mesélném el, hogy igazából nem is kell az erdőbe mennünk, elég, hogyha lenézünk a lábunk alá, akár egy útszélen is. Nyilván útszélről azért annyira nem célszerű lenni, hogyha ez egy forgalmas út, de mondjuk a saját füves területünkön otthon is, ha nem 2 centisre vágjuk, hanem egy kicsit tudatosabban foglalkozunk vele, akkor 10-15 féle ehető növényt találunk, ami adott esetben az esti salátánkban is végezheti. Nyilván ehhez egy ismeret, valamennyi ismeret szükséges, meg tudatosság, hogy mondjuk olyat ne szedjünk le, ami mérgező, meg nagyon fontos, hogy felelősen gondolkozzunk erről is, hogy mennyit szedünk, hol szedünk, miért szedjük, és akkor ez nagyon szépen beéleszthető a mindennapi étkezésünkbe is. Egyébként a gyűjtmenten az egyik legnépszerűbb workshop mindig az ehető vagy növényes ismeret, tehát tartalmazó, akár egy terepis séta, ahol megismerhetőek ezek a növények, akár az ebből való főzés egy közös élményként segíti az elsajátítást.
0: Ha én eltévedek az erdőbe, és ott ér engem az éjszaka tartósan, és éhezek, akkor képes vagyok úgy éhen halni, hogy közben 15 dolgot is lehettem volna?
3: Hát, ha nem ismered, akkor igen.
0: Wow.
1: És te ezeket az ismereteket hol szerezted?
3: Igen, ez elég régóta foglalkoztat, meg egyébként a gasztronómia is régóta foglalkoztat, és az, hogy a gasztronómián keresztül hogy lehet tudást átadni, vagy szemléletet formálni, az egészen izgalmas terület számomra. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, ott van például a csalán, amit mindenki egy nagyon idegesítő és szúros gyomnövénynek tart, valójában egy superfood, minden része jó valamire, minden részéből lehet valamit csinálni, de ha csak az ehetőségét nézzük, és nem a gyógyhatását és a kozmetikában használt szerepét, vagy akár a rost tartalma miatt kötelet lehet belőle csinálni, vagy textil alapanyag is lehet, visszaemlékezésekből tudjuk, hogy nagyon sok hadifogó így élte túl a fogságot, hogy volt egy ismerete még abból a generációból, hogy a csalánt meg lehet főzni, nagyon nagy az ásványanyag tartalma, és a sima forró vizes leves helyett egy tápláló élelem volt számukra, és ez biztosította azt, hogy túlélték azt a fogságot. A csalánból nagyon izgalmas és érdekes ételek is készíthetők, a pestótól a levesen át a édességekig, energiagolyókon át, szörpökig, így sorolhatnám négy nap estig, hogy mennyi mindent lehet belőle csinálni, de ez nagyon izgalmas.
0: Nekem az egyik kedvencem a sóska, ami nem egy vadnövénynek tűnik innen nézve, de tőlünk nyugatra az egy ilyen útszéli gyom. És döbbentettem már meg külföldit azzal, hogy sóskát főztem neki.
3: Hogy nálunk is van többféle sóska.
0: Igen, ezt ti megeszitek, így nézett rám egy olasz.
1: Én most kóstoltam pár hónapja pitypang szörpöt, és nem tudtam, hogy a pitypang virágjából lehet szörpöt készíteni.
3: Nagyon jót mondasz, a pitypang is egy szuperfood, a gyökeréből kávépótlót lehet készíteni, a leveles alátába rakható a szárából, hogyha már a bóbitát elfújtad és nem nedvedzik, akkor levesbe vágható, de egyébként ropit is csinálhatsz belőle, ha sóval megsütöd, a virágából pedig virágmézet, vegán virágmézet.
0: És akkor hogy van az, hogy például a sóska, ami máshol gyomnövény, itt meg egy ilyen finom kaja, a pitypang, a csalán, hogy a kultúránkban a pitypang meg a csalán azért nem annyira természetes, tehát nincs úgy anyáról lányra, apáról fiúra valahogy nem szállt át, hogy miket lehet csinálni csalánból, meg pitypangból, meg is csak egzotikusnak számít, úgyhogy a bokánknál ott van, mikor sétálunk.
3: Hát egy darabig átszállt, tehát hogy ez egy két generáció óta nem öröklődik, ugye ez összefüggésben van nyilván a nagyüzemi mezőgazdasági termeléssel, nem volt rá szükség, nem volt a tavaszi zöld égség.
0: A hallgatóknak mondom, hogy nem a Godzillák támadnak meg minket, hanem két szempontból is történelmi kettes villam azt szokott itt elhúzni. Én imádom, amikor egyszer csak így jön, aztán elmegy, de a hallgatóknak ez egy ilyen ez a kettes villamos, bocsánat.
3: De etnobotanikai kutatásokból tudjuk, hogy azért a tavaszi zöldeknél mindig ezek voltak az első kívánt zöldségfélék. Most már egyszerű, mert bemegyünk a boltba, és megveszük a rukkolát dobozban, zacskóban, celofánban, műanyag dobozban, ahelyett, hogy összeszednénk mondjuk a kertünkből, és megspórolnánk vele mondjuk éves szinten x deka műanyagot és cellofán, tehát hogy ez egy sokkal tudatosabb, vagy ökotudatosabb, úgy tetszik, szelidebb, zöldebb életmód, amit a gyűjtment is képvisel, tehát hogyha ezt...
0: Csak azért nem csinálunk csalámból pesztót, mert a rukkola fenszi.
3: Hát a rukkolát inkább a pippanggal párosítanám, tehát ha már mondjuk formára, meg felhasználhatóságra nézzük, mert egyszerű, mert ellustultunk ebből a szempontból, és nyilván nem mindenkinek van lehetősége kimenni a saját kertjébe, de ha egy kicsit úgy gondolunk rá, hogy a standard rukkolással lehet gazdagítani más ízekkel, mert hogy ezek egyébként nagyon érdekes ízvilágokat is hoznak, kreativitásra serkentem, hogy ezt hogy is használt fel, tehát hogy ez sok szempontból nagyon izgalmas, és még hozzátenném még azt is, hogy maga a beszerzése abban a világban, amiben mi élünk, tehát ez egy lelassító, egy teljesen más életmódot is hozó lehetőség, és mondjuk abszolút kiszed ebből a virtuális világból, tehát az, hogy te ott vagy, megszagolod, összeszeded, hozzáérsz, tapintod, ízleled, hazaviszed, megsütöd, vagy feldolgozod, ez visszahoz a valóságba, a jelenbe, amire szerintem nagyon nagy szükségünk van.
1: Nekem most az jutott eszembe, hogy ezért így városban nehéz így a kertből szedni rukkolát, vagy csalánt, vagy bármiféle gazt, hiszen azért a legtöbben nem tudják azt a luxust élvezni, hogy van kertjük, vagy nem is akarják, mert azért a kert az elég macerás, hogyha így az ember egy ilyen városi életmódot képvisel. Hogy vannak a lehetőségei egy városi embernek mondjuk nyáron elmenni akár, nem tudom, szedd magad csalánt, vagy vannak-e ilyen ötleteitek, vagy akár ilyen workshop, vagy gyűjtment fesztiválon, hogy mondjuk a városi emberek, akik városban laknak, és mondjuk nincsen kertjük, és még mondjuk balkonládájuk sincsen, hova tudnak elmenni, hogy mondjuk így ő saját maguk le tudják szedni ezeket a zöld növényeket, vagy akár a gyümölcset?
3: Hát mondjuk a Margit-szigetre, vagy a Norbafára, de egyre több ilyen terepi séta lehetőség van országszerte. Egyébként pont a Gyűjtment Fesztiválon az egyik ilyen workshopból nőtt ki az Éltető Vadon projekt, amit említett is Marci az előbb pár szóval, ahol egyszerűen azt vettük észre, vagy hát Csatós Regina, aki az egésznek az ötletadója, hogy ez annyira népszerű volt még a Gyűjtment Fesztivál keretén belül is, hogy erre van igény, hogy ez érdekli az embereket, hogy ezt szeretnék megismerni, és ezt nem lehet jobban megtanulni, mint élnek terepen. Sokszor nézve legjobb, hogyha az ember visszamegy évszakról évszakra, megnézi a termőhelyet, vagy megismeri, hogy néz ki a növény tavasszal, nyáron, ősszel, télen, és akkor egy év után biztos kézzel nyúl ahhoz, hogy azt leszedem, ezt meg nem szedem le. Ebből merek csinálni valamit, abból meg
0: azt
3: nem.
0: Azt mondta, hogy ennek az iskolája a gyűjtment találkozók alkalmával intézményesült?
3: Ahol a szempontból igen, hogy ebből jött egy projekt ötlet.

0: program mondjuk 80-100 ember hez eljut, az így egy éves képzés után 3-4-szeres emberhez is el tud jutni.
1: Ez lesz a tizedik gyűjtment, akkor ha jól számolom, legalább 1000 ember már gyűjti a csalánt lelkesen.
0: Két országban, mert Erdélyben is.
1: Igen.
2: 11.
1: Zavarba vagyok, mert volt egy, amelyik nem volt, és azt is egy olyan találkozónak beleszámoljuk-e azt, ami nem volt.
3: Nem.
1: És úgy lesz 11?
3: Igen, hát ha most ugye mindegy, az ilyen számoknak való belemerülés, de hogy ugye 2015-ben volt az első, most meg 2026 van, ha minden évben lett volna, akkor az 12, de ugye egyszer kimaradt, úgyhogy pont 11.
1: Ez a Covid, ez a február 29, vagy nem tudom, minden számításban már egy jó ideje, és így borítja a rendszereket.
3: Egy valamit hadd tegyek már hozzá ehhez a gyűjtéshez, amit kérdeztél is, hogy ugye hol lehet gyűjteni. Nekem az Éltetővadonban az egyik, ami legjobban tetszett, az a szemlélet, hogy azt is próbálta átadni, vagyis hogy igyekezett átadni, meg a gyűjtmenten is ezt próbáljuk, hogy azért ez nem úgy néz ki, hogy megtanulod, hogy X vadnövény mire jó, és kimész, és akkor leszedsz nem tudom hány zsákkal, és akkor szétosztogatod, vagy eladod, vagy valami. Tehát, hogy azt a szemléletet, hogy úgy nyúlj egy termész egy területhez, hogy az fenntartható legyen. Tehát ne szedd le az összes növényt, legyen jövőre is, meg azután is, meg azután is. Tényleg csak annyit vegyél el, amennyire neked szükséged van. És ez szerintem nagyon fontos, mert az összes ilyen klímaprobléma ebből van, hogy ezt nem szoktuk betartani.
0: Akkor még azt is hozzátenném, hogy ezzel a tudásvesztésen, ami itt generációkról generációra már nem öröklődött, ezzel egy hagyományos ökológiai tudás is elveszőben van, amit nyilván az utolsó pillanatban még itt elcsíphetünk, és főleg az erdélyi területekről. Mert hogy ezzel az is jött, hogy tudták, hogy annyit szedünk le, amennyire nekünk szükség van, vagy hát még annál is kevesebbet, mert hogy biztosítani kell az ökoszisztémának a regenerálódását, hogy visszatérjünk a regenerációhoz, hogy ez nem csak nekünk van erre szükség, hanem az ökoszisztémának is, tehát a legtöbb ehető vadnövény valamilyen állatnak a tápláléka, petézőhelye, búvóhelye, akármilyen. Tehát, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy ennek milyen szerepe van ott, ahol ő maga él, és ezt tiszteletben tartva, és nyilván a megfelelő évszakban leszedve, megfelelően hozzányúlva. Tehát, hogy ez az ökológiai tudás is vissza tud ezzel térni, ami elveszőben volt. És a képzésnek kifejezett célja, hogy egyrészt gasztronómiai szempontból adjon egy tudásanyagot, hogy minél több mindenkihez elérjen, mert enni mindenki szeret, és finomat enni mindenki szeret, és egészségeset is. A másik pedig az, hogy emellett ott legyen az ökológiai szerepe is minden egyes növénynek. A képzésben egyébként egy 60 órás tananyagot hoztunk létre, amihez egy terepi határozó is tartozik, kifejezetten kezdőkre koncentráltunk, az a legalapabb 60 növény került bele. Ez elérhető lesz, ennek lesz egy online letölthető része is, és könyvformájában a határozó kiadásra fog kerülni, egy online módszertani segédlet is lesz hozzá, hogyha valaki arra betemedne, hogy esetleg a saját közösségében ezt továbbadja, akkor ahhoz az egyes alkalmakról lévő módszertani leírásokat is megtalálja, vagy hogy állíthat össze egy ilyen alkalmat. 5 alkalom volt egyébként 4 évszakban, tehát egy korra tavaszi, egy késő tavaszi, nyár, ősztéli, tehát egy teljes ciklust végig követtünk, és ennek minden apró részletét megpróbáltuk átadni a résztvevőknek.
1: Úgy sejtem, hogy mert ugye ez az ehető vadnövények is nekem olyan, hogy a saját környezetünkben mi van, és kicsit úgy sejtem, hogy a gyűjtmény találkozók, hát összes, vagy nem tudom, hogy mennyi, de nagy mértékben arról szólnak, hogy a saját környezetünkben mi van, a saját állatunkkal, a saját házunk falával, már így felejtettem, milyen fal?
0: Patics.
1: Tehát a falamnak a paticsolása, a kertemnek az ehetősége, az állatomnak a jóléte, a feleségemnek a jókedve, a stb. Hogy ez így arra egy szabad egyetem, hogy a saját környezetünkbe próbáljunk meg szelíden élni, ha te szófordulatoddal élve. Ott a gyűjtmenten milyen arányban van erről szó, 100%?
3: Mármint az százaléke, hogy saját környezetünkben?
1: Hogy a saját környezetünkben való benne levés a fő téma.
3: Hát mit nevezel saját környezetnek, mert most akkor tudnék megint a közösségi udvarra utalni, ami meg ugye a közösségekről szól. Tehát, hogy ha egy közösségben vagy szeretnél

0: szeretnék közösséget. Szerintem az is saját környezet, csak lehet, hogy már inkább makrókörnyezet, mint mikrokörnyezet, ami ugye mondjuk a családod. De igen, tehát hogy alapvetően erre, ezekre épül. De persze vannak, ha most arra célzott a kérdés, hogy így a nagy társadalmi dolgokkal foglalkozunk-e, akkor van olyan program is, igen, tehát hogy tehát ami ilyen nagyobb távlatból szólítja meg a résztvevőket, de amúgy én alapvetően abban hiszek, meg sokunk abban hisz, hogy amúgy, hogyha a saját kis mikro- meg makrokörnyezetedet rendbe tudod tenni, ha csak mindenki ezt csinálná, akkor valójában a társadalomban sem lenne túl sok probléma.
1: És a gyűjtmenten, hát nem tudom, hogy tudsz-e mindegyikről, de valahogy rengeteg ilyen projekt, nem szeretem ezt a szót, indulhat, vagy alakulhat, vagy születhet, nem? Hogy akkor legyen egy tényleg öt alkalmas nemzetközi ehető vadnövény, hogy tényleg kialakultak esetleg, ezekről tudsz mesélni? Amit én látok, hogy családok lesznek, tehát ottani fesztiválozók, már így három gyerekük van, meg ilyen. Ez jó. Mi van még?
0: Igen, sok ilyen van, főleg közösségek indulnak onnan el. Tehát, hogy kifejezetten jól ismerem azokat azt a két embert, két lányt, akik nem is tudom, talán három évvel ezelőtt találkoztak a gyűjtmenten, tehát hogy teljesen ismeretlenek voltak egymás számára, és ott találkoztak, kezdtek egymással beszélni, és elindítottak, még két embert behívva, azt hiszem az is már a gyűjtmenten történt, tehát négyen elindítottak egy közösséget, ami egy kiköltözői közösségnek indul. Nyilván szembesültek egy csomó nehézséggel, tehát bejárták az összes nehéz utat, még mindig megvannak ők négyen, de az a lényeg, hogy róluk most azért tudok ilyen konkrétan, mert ismerem őket személyesen, de szoktunk ilyeneket visszahallani. Tehát, van például egy házaspár is, akik minden évben, mind a négy napot ott töltötték, és a közösségi médiában látom, hogy egy pár éve megvettek már egy tanyát, kiköltöztek, csodálatos dolgokat csinálnak, tehát ilyen saját befőzésű terményeket készítenek és adnak el, állatokat tartanak, stb. Most nem is láttam őket, hogy nem biztos, hogy el tudnak jönni, amit ugye az elején mondtam, hogy már ugye állatuk van, stb. Nem biztos, hogy ott tudják hagyni, de ez erről a példáról tudok még konkrétan, de számos ilyen eljut hozzánk, igen, hogy onnan indulnak el, meg valahogy tudnak erről, akik ebben a dologban mozognak.
1: Akkor a gyűjtmen tényleg megváltoztatja a világot, vagy így a többi fesztiválhoz vagy rendezvényhez képest talán ez a legjobban, nem?
0: Én nem megyek odáig, hogy a világot megvált, az szerintem iszonyat nagy tehát az akkora lépés, hogy nem tudom, abban inkább egy ilyen stresszfaktor van benne, hogy most így a világot változtassuk meg. Ez megint olyan, hogy ha csak azzal visszatér minden résztvevő utána a saját életébe, hogy mondjuk vesz egy balkolládát és beletes salátát, vagy fűszernövényt, az a legkönnyebb amúgy, és a fűszerei már onnan vannak. Vagy jobban megválogatja, hogy nem tudom, milyen energiafelhasználással működik nap, mint nap. Vagy csak emberibb módon szól a munkatársaihoz, vagy a családtagjaihoz. Vagy megpróbál valami kis saját közösségi projektet elindítani, és ezekből a kis mikro dolgokból egyre több van, tehát szerintem ez a lényeg. És én elsősorban ennek szoktam örülni, vagyis hogy így a csapatommal ennek szoktunk örülni, hogyha ilyeneket tudunk. Tehát hogy az már nagyon jó, hogyha így megy vissza, hogy lehet másképp is élni, vagy másképp egymással bánni, az is remek. Vagy ha egy olyan önismereti fejlődésen túl tud lenni a négy nap alatt, ami elindítja őt egy másik élet felé.
2: Akkor kicsit abban segít szerintem, hogy otthon legyünk benne, kicsit jobban.
1: Nekem egy kicsit az ködös, hogy amíg itt vagyok a belvárosban, és itt élem a fogyasztói életemet, és bármi történik, ahhoz nekem költenem kell, és annak a csomagolását eldobni, és egy rossz ember vagyok, ebbe veszek részt, ehhez asszisztálok, a bűnösök közt, stb. És minimum ki kell mennem egy jurtába, csalánon élni, ahhoz, hogy ezt valahogy kompenzáljam, hogy a gyűjtmentet is úgy mesélt, hogy az is oké, hogyha van egy balkonládám, és akkor ott nézem a paradicsomomat, de hát azért az ott levő kemény vonalasakhoz képest az egy hobbi tevékenység. Nem tudom, van-e ebből feszültség, vagy ilyen betérítés, vagy...
0: Nem, semmi ilyesmi nincs. Szerintem az összes kislépés számít, amúgy nem is, már az is számít, hogy azt megnézed, hogy honnan vásárolsz, tehát hogy mondjuk mondjuk tojást akarsz venni, és mondjuk nem egy külföldi tojásos izét választasz egy multiboltban, hanem megkeresed a tojástermelő Mari nénit vagy Józsi bácsit, és az ő tojását veszed meg. Tehát amúgy ez is tök sokat számít, hogy amit itt helyben, az országon belül meg tudunk termelni, hogy azt főleg innen vegyük, hiszen amúgy az egy csomó, tehát nem csak az, hogy egészségesebb általában, meg kisebb ökológiai lábnya van, vagy mert nem kell annyit szállítani, de az is nagyon fontos része, hogy családok megélhetéséhez járulsz hozzá. Én például faluban élek, és kifejezetten figyelek erre, hogy bármit vásárolok, ami elérhető ott a faluban, azt a helyi vállalkozótól fogom megvenni, mert ő egy családot tart fenn, meg alkalmazottakat, több családot akár, és lehet, hogy kényelmesebb egy, nem tudom, nagy bevásárlásnál elintézni, de tudom, hogy az éppen abban a faluban van, akkor ő hozzá fogok visszajárni, hogy ő fennmaradjon. Tehát szerintem ez is nagyon fontos, ezzel is tök sokat tudunk tenni egy fenntartható világhoz szerintem. És nincs ilyen mérítkezés, hogy hú, nekem nem tudom hány állatom van, meg tanyám, neked meg csak egy balkonládát, tehát pont ez, amit mondtam, hogy itt az emberek szeretetteljesen és kedvesen bánnak egymással, semmi ilyet nem tapasztaltam, hogy ez nem verseny igazából.
3: Igen, engem egyébként ez érdekel nagyon ebbe, hogy azért egyszerre tűnik ez egy ilyen zárt klubnak, de közben meg az egyik legnyitottabb találkozónak is. Ilyen első bálozóként, vagy hogy kell ezt mondani, első gyűjtmentezőként, ha valaki erre adná a fejét, akkor mennyire vagytok befogadóak, vagy gondolom, hogy nagyon, de mennyire vannak kezdőknek is ilyen jellegű programok, mert úgy látom, hogy azért ti már eléggé a mélyén vagytok, és mindenki, aki erre a rendezvényre jár, és ebben még azt is belefűzném, hogy milyen arányban vannak újak, vagy mennyire inkább egy közönség találkozó, aki a gyűjtmentek közönség találkozó.
1: Egyszer egy lányt el kellett küldjünk, mert mindenhova tilos rádiós matricákat ragaszgatott az erdő között.
3: Hát ezt nem szabad.
0: Nagyon vegyes amúgy, tehát hogy vannak, tehát hogy lehet, hogy a úgymond újak többségben vannak talán, de most ezt így azért nem tudom megítélni, de biztos, hogy jelentős, de szerintem érzésre többen vannak szerintem, de nincs ilyen elkülönülés, tehát hogy ez nem kasztrendszer, és mindenki erről számol be, amúgy az én élményem is ez volt, mikor először mentem, egyedül mentem ráadásul, csak véletlenül voltak ott ismerőseim, de nem tudtam előtte róla, de hogy nem lehetett ilyet érezni, tehát hogy az egyik legbefogadóbb fesztivál, tehát ott tényleg nagyon, nagyon olyan dolgot kell csinálni, ami nem oké, ami nyilván nem tudom, bűncselekmény nem szabad elkövetni, meg nem szabad egymást bántalmazni, de senkit nem érdekel még politikai hozzátartozás sem, tehát hogy ebben is teljesen színes. Pont a csatlós Regina mondott egyszer egy képet, ami szerintem pont jól leírja a gyűjtment találkozó lényegét. Azt mondta, hogy egyszer azt látta az egyik gyűjtmenten, hogy a kocsmapultnál a népi ruhás, fejkendős öreg néni nevetgélve beszélget a rasztahajú hippisráccal, a teljes legnagyobb békében két sör mellett. Tehát igen, ez a gyűjtment. Tehát, hogy mind a kettő ott van. Tehát a hagyományőrzőktől kezdve a teljesen, mondjuk így, hogy hippi, jelentsen ez a szó bármit is, de hogy ilyen nagyon széles háttér, ahonnan érkeznek a résztvevők.
3: Igen, ez nagyon szuper, szerintem nagyon sok hallgatónk van, aki egyébként kicsit akár még meg is ijed ettől a nagyon más típusú találkozótól, személyes kapcsolódástól. Nyilván itt a városban egy teljesen más életet élnek, de közben meg nagyon nyitottak lennének erre. Úgyhogy köszönöm, hogy megnyugtató szavaidat ezzel kapcsolatban. Még az is lehet, hogy mi is lekeveredünk első gyűjtmentezőként.
4: Igen, hát
0: gyertek.
4: Augusztus 28-tól. 30.
0: Augusztus 27, csütörtöktől
4: vasárnapig. Akkor a nyár utolsó hetét lehet ezzel jár zárni, hogy akkor oda keveredünk, és akkor kitapasztaljuk.
2: Még neked szeretnék reflektálni a többi kérdésedre, a városiként, a gyűjtmenten én ez a kategória vagyok, tehát hogy mit tudsz csinálni városiként. Nagyon sok lehetőség van, én azzal kezdtem, hogy nekem fontos volt, hogy jó minőségű alapanyagokból főzzek a családomnak, és a zöldségközösségben kezdtem el gondolkodni, és Magasvölgyi Zöldségközösségnek lettem tagja, és így kezdtem el az egész közösséget megismerni, meg egyébként a gyűjtmentet is ezen keresztül. És ebből nőtte ki magát az, hogy egy idő a Covid alatt leköltöztünk vidékre egészségügyi okok miatt, és aztán ott beleszerettünk ebbe az egész létbe. Visszajött a gyerekkorom minden emléke, akár a kerttel kapcsolatban, akár az erdőben lövéssel kapcsolatban. Ráeszméltem arra, hogy mennyire hiányzott valami az életemből, hogy a természetnek ezt a ritmusosságát, hogy egy valami így, ilyen keretet adjon az évemnek, és elkezdtem egy kertet vidéken, és így nőtte ki az egész magát, és aztán nyilván az eltővad növények is, csak hogy városiként is tudsz mit csinálni, és hogyha városiként érdekel egy-egy téma, akkor nem 4 napra, de le lehet menni 1 napra is, és lehet ismerkedni, és tényleg nagyon befogadó közösség, és aztán következő évben mész többre, vagy akár ott is maradsz, tehát ez nagyon nyitott minden oldalról.
1: És hogy lehet összeegyeztetni a kétféle mindsetet? Úgy értem, hogyha vidéken a pitchpunkból csinálok szörpit, azt azért csinálom, mert a nagyanyám is úgy csinálta. Ha városban
4: csak
1: vagyok...
4: Csak rákereste a Google-ön.
1: Most már a nagymamák fönn vannak a Google-ön, vagy amit tudtak. Viszont városiként, hogy én megegyem a csalánt, vagy a pitchpunkból szörpit csináljak, ahhoz engem tudományosan kell meggyőzzél. Ami annyi adat, akkora teher, olyan átadhatatlan. Hogy lehet a városiakat elég gyorsan, tudományosan meggyőzni arról, hogy a csalán főzelék már pedig jó?
2: Ha egy gyors fejszámolást végzel, szerinted hányféle zöldséget eszel meg egy héten?
1: Nem krumplit vagy rizst.
2: Azon kívül eszel még valamit?
1: Nem nagyon.
2: Jó, a legújabb kutatások szerint ahhoz, hogy egészséges mikrobiomod legyen, ahhoz olyan 20-30 féle növényt kéne enned heti szinten. Ehhez képest mondjuk te 2 eszel.
1: A ketchupban volt paradicsom.
2: És nyilván fontos, hogy minél kevésbé feldolgozott legyen a termék. De egy-egy eltővad növény, minden növényen megvan a saját lebontó baktérium flórája. Hogyha ezekből egy-egy darabot beleteszel a salátádba, mondjuk egy útifüvet, aminek vargánya íze van, egy májva levelet, egy pitpang levelet, egy csalánt, sorolhatnám még legalább 10-et, mondom, amit az előbb is mondtam a kertedből, akkor már 10-el beljebb vagy, vagy 15-tel. És nem az kell, hogy minden növényt ismerjél, hanem ha van egy ilyen 15-20 növényes alaptudásod, akkor már sokat tettél az egészséged érdekében. De ha belegondolsz, a bodza, a szeder, a batkörte, ezek mind ehető van növények, amik azért...
1: És te reálisan be tudod úgy rendezni a városi konyhádat, hogy ezek az alapvető egészséges jó dolgok vannak benne, be tudod őket szerezni, a főzés az nem 3-szor annyi ideig tart.
2: Én szezonálisan gondolkodom, tehát ha medvehagyma szezon van, akkor medvehagymapesztót kell eltenni, ami egy darabig kitart, nyilván nem 20 üveggel, mert akkor nem felelősen gondolkodtunk, hanem mindig jön valami újabb, és akkor azokkal vadnövényes pesztó nem csak csalánból készíthető, ott van a kerekrepkény, amit Katona Petrezselyemnek hívtak, az fűszernövényként árultak piacon a pár száz évvel ezelőtt, tehát hamarabb volt fűszernövény, mint mondjuk a sima petrezselyem. Tehát, hogy ezek a magyar konyhának is részei voltak, ami itt termett, és akkor ahhoz is visszacsatolnék, amit az előbb kérdeztem, hogy igenis fontos, hogy a mi környezetünkből termőnövényeket együtt, mert elsősorban az az, ami a mi szervezetünk számára a legtöbb tápanyagot tartalmazza, és nem a tengeren túlról repülővel idehozott gyümölcs. Nyilván van, hogy az ember arra panyalodik, de nagyon sok íz kiváltható helyi párosítással. Tehát ha mondjuk nyáron banánt ennél, akkor fordulj előbb olyan növényhez, ami édeset ad. Tehát, hogy mindig megtalálni kicsit ennek a helyettesítő párját. És ebben is segít a gyűjtment, hogy ezt a szemléletet elsajátítod, és lehet, hogy nem fogsz pitypangot termeszteni a balkonodon, de fogod vinni a szelektív szemetet, úgy fogsz, meggondolod, hogy beleted az x-edik joghurtod a kosaradban, mert lehet, hogy egyszer kipróbálod, hogy azt is lehet csinálni. Tehát, hogy inkább ez a szemlélet, és nem nincs semmilyen ítélkezésem, hogy te jobb vagy, rosszabb, szelidebb vagy zöldebb vagy, hanem hogy elkezdted, és az a lényeg.
3: Engem már most megnyitott a válasz, és biztos Balázs is a 2 helyett, akár 5-6-ra is, ki tudja a zöldségfogyasztás egy héten.
1: Annyira megnyugodtam, Azt hiszem a Földön 5 vagy 6 kék zóna létezik, ahol az emberek több mint 100 évig élnek, az átlag életkor 100 év fölött van. És az a tanulsága a kék zónáknak Japántól Olaszországon át, hogy mindig az ott élők tartoznak egy közösséghez, erről ma sokat volt szó, vállalnak önkéntességet a közösségükön belül, és valahogy az összes ilyen kék zónában tradicionálisan helyi ételeket esznek a szezonnak megfelelően.
4: Igen, csak nekem most már nem sok időnk van a műsorban, csak nekem az a dilemmám így, hogy városiként általában az ember szupermarketben vásárol, vagy piacról, de ugye piacon is azért ezeket az izgalmas növényeket nehéz beszerezni, tehát hogy akkor kell egy ilyen egyéves kurzus, hogy megismerjük a növényeket, és akkor kimenni a normafára, és akkor onnan beszerezni, vagy vannak olyan lelőhelyek a városon belül, ahol mondjuk lehet ilyen izgalmas növényeket is vásárolni?
2: Vannak igen olyan piacok, ahol permakultúrás kertekből jönnek kicsit izgalmasabb és kevésbé ismert növények is. És van, aki erre szakosodott, például Megyeri Sára zseniális előadások mellett Ginger néven fantasztikus termékeket csinál, a galai kakaótól kezdve a galagonya ketchupig, nagyon ajánlom kipróbálni ezeket pici tételekben, tehát nem kell attól félni, hogy mondjuk megpenészedik a hűtőben, hogyha mégsem ízlene, de hogy egy kicsit ezt a kíváncsiságot, ezt az érdeklődést felkelteni, szuper jó. Egyébként a családra visszatérve, a család magjáról kevesen tudják, hogy nagyon jó immunbooster, tehát egy immunerősítő, és egyébként afrodiziákum is, úgyhogy kifejezetten tiltott volt szerzeteseknek kolostorban enni. Tehát, és az például a műzlére szórva, a reggeli műzlihez kitűnő kezdése például a napnak, vagy energiagolyókba belekeverve. Tehát ilyen apró kis dolgokkal már lehet belecsempészni.
3: Nekem most nyert értelmet, amit az adás előtt olvastam, hogy a téma, a tematika az a sorsfordítók, ami nagyon tetszett egyébként nekem, jól mondom, sorsfordítók, ugye? És most értettem meg, hogy akár Balázs, de akár én is, aki ne veszik 30 zöldséget hetente, tudunk tenni ez ellen, és egyáltalán nincs veszve ez a dolog, és mondjuk első lépésnek tök jó, ha lemegyünk a Gyűjtment Fesztiválra, akár csak egy napra is. És mint kezdőknek, meg mint városi kertészek, balkonládában növényeket nevelgetők is tudunk tenni magunkért, meg azért, hogy egészségesebben és önfenntartóban éljünk.
1: Még egy provokatív kérdés, aztán lezárjuk. Mondtad, hogy szezonálisan érdemes, és úgy jó, meg el tudunk tenni, amit el tudunk tenni. A környezetünkből való élet felvételéhez Magyarországon télen megfelelő a disznóvágás?
5: De yeah, most azt hittem, hogy vadnövényes kérdést fogsz föltenni.
1: Hát úgy télen, ha kimegyek a kertbe és vidéken élek, disznó talán nagyobb eséllyel jön, mint csalán vagy pitypang.
5: Igen, ez egy kicsit arra, és erről az jut eszembe, hogy van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen téves gondolat, hogyha egy ilyen ökológiai, ökotudatos életre váltasz, akkor biztos vegetáriánus leszel, vagy pláne vegán, és akkor a húsevés nem fér bele, de belefér. Az a kérdés, hogy az a hús, az hol van, hogyan van tartva, milyen élete volt, milyenek a vágási körülmények, és így tovább. Tehát, hogy ha... Tehát, hogy nyilván, és az is nagyon fontos, hogy ha jól tudom, akkor régen nyilván ettek az emberek húst, de nem minden nap, hanem azt hiszem hetente egyszer-kétszer. És tehát, hogy például lehet így is váltani, hogy csak egyszer-kétszer eszel húst, és ezt megválasztod, hogy az honnan származik az a hús. Tehát nem lehet erről rengeteg videót találni, hogy milyen szörnyű körülmények között tartják mondjuk a csirkéket, tyúkokat, stb., amiket aztán levágnak és eladnak, de meg lehet keresni egy tanyagazdaságot, ahol kapirgálós tyúk van, és tulajdonképpen boldog élete van. Egész más lesz amúgy a húsa is, tehát hogy más anyagokat fog tartalmazni. Tehát én nem mondanám azt, hogy aki ökotudatos életre vált, az ne vágjon disznót, mert ha az úgy van nevelve, és utána, tehát azt szerintem az életnek egy természetes része, hiszen azt régen is így csinálták, feldolgozták egész évben, az volt a húsforrás. Ez szerintem rendben van. Nyilván nem kéne kínozni őket. Ez a lényeg.
1: Nagyon-nagyon köszönöm. zenével fogjuk befejezni a műsorunkat, úgyhogy hamarosan be is fejezzük. A Zubojtól fogunk ismét meghallgatni egy számot, mert lesz Zuboj a Gyűjtmenten. Mondok egy gyors programajánlót, akkor csütörtökön Iparkutya koncert lesz. Az előadások után vannak a koncertek, mint a rendes megünneplés, nem több helyszínen, hanem a zenei színpadon. Iparkutyával, Sajbával, meg Zubojjal töltitek ott a hétvégét, töltjük ott a hétvégét, és amúgy meg ilyen random népzene van mindig, ha jól tudom. Ebédnél akkor népzene, meg népzene, tehát hogy egyébként nem zenementes a rendezvény. Ha jól tudom, végig ünnepi hangulaton. Nagyon szépen köszönjük Zsófi és Marci, hogy velünk voltatok. Nagyon köszönöm Fruzsi és Gergő, hogy itt voltatok velünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Én Balázs voltam, sziasztok.
3: Sziasztok.
4: Sziasztok, hallgassatok jövő héten is Eklektiket. Pá!

gazdaságon. Ablakon átvágtat épp a háza, mi van az a drába? Répa saláta, zöldség, gyümölc, székla, banánna, kövér sültő, tészta, kalácsaj. Morfondírozik egy darabig magában, a sorozatra visszaérek talán majd. Irány a vásárban, nincs más hátra, kabátos hús lesz vacsorára. Unokái, fullos gágyik, néha eljön egyik másik. Kar a karé, lába lábé, lába karé, kar a lábé, diszkét pakolás, kis csalamádé, dinnyét akkorát, mint Pamela-é.

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Kezd itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Allah'a emanet.

Jó estét, Tilos Rádió népzenében vagyunk. Én is betoporogtam, Keszthely Imre Kutyuli Bazsi tartotta a frontot, zenék álltak rendelkezésre, úgyhogy mondhatom, hogy szép gazdag anyag volt, van, lesz. Az utóbbi blokkban elég sok volt a román, elég sok volt a balkán, volt ebben koszovói, albán, bosnyák, szerb, mindenféle, volt ukrán is, és most pedig erdélyi mezőségbe jutunk el, hallgassátok szeretettel.

0: ide van Jos úr a világos.
1: Hétszer.
0: Drúr lapac Petrovat grákolóbe.

Tilos Rádió népzene. Hát így mulatnak asztalnál a mosnyák oxilajon. Elhallgatnám még egy darabig, de hát még annyi hallgatni való volna. Nagyon sajnálom, volt egy bácsi, aki fantasztikusan emelt hangon énekelt, csak abban egy nagyon rövid részlet állt a rendelkezésemre, de nem hagyhattam ki. Aztán voltak még ukrán asszonyok, jó pofák voltak, és aztán még ezer más dolog. Talán még kiemelném a bolgár gadulkásokat. Na de haladjunk tovább.

Priju iz Sokola i ostalo društvo

Idemo i dalje za društvo i slavne i za ostale prisutne goste.

0: Jó estét! Kezdünk a vége felé járni, úgyhogy volt sok szépség, latin is volt benne, utoljára megint egy kis máramaros. És hát zárjunk azért egy szép magyar számmal, Nyeső Mari, és még valaki ukulelén.
1: Szundi Évi.
0: Igen, és Csukás Istvánnak a...
1: Kodály Zoltán, Csukás István, Sárkány Paripa.
0: Tehát Sárkány Paripát, amit gondolom Kodály Zoltán zenésített meg, na azt fogják ők előadni. Ezzel búcsúzik a mai Tilos Népzene. Sziasztok! Jó nyár járjon rátok!

Sziasztok! Itt a Tilos Rádió. Kezdődik benne az Ühünk TV című műsor. Játszik benne nektek Kara és Dr. Analó. Főleg hip-hopok. Kettőig itt a Tilos Rádióban, az Ühünk TV műsorban.

Ha ha ha ha.